0: 21. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Nikolett az én vendégem. Köszöntelek téged, Niki.
4: Szia, Isten áldjon!
3: Nagyon örülök neki, hogy megosztottad velünk az előző országban, ugye az előző órában a bizonságodat. Hát csodálatos történeteket hallgathattunk, amik jóra fordultak a végén, elég szomorúan kezdődtek, aztán mindig happy end lett a vége, hála Istennek.
4: Igen.
3: Voltak az életedben olyan emberek, akik esetleg butának néztek ez miatt, vagy esetleg támadtak téged azért, hogy... Miért állsz ki ennyire? Hogy miért állsz ki ennyire Istenért? Vagy hogy nem látod, hogy tönkrement az életed? Hát miért hiszel még mindig? Nem kaptál ilyeneket?
4: De nagyon sokszor nekem mondták ezt, hogy hagyjam, és mondom, csábítottak, adtak mindenféle ajánlatokat. Azt mondták, hogy mit tud nekem Isten adni, hogyha én szolgálom? Mit tud nekem adni, hogyha én őt elfogadom az én személyes megváltómnak, az életem urának, az életem irányítójának? Hát miért nem választom már a jobbat? Hát Isten miért lenne jobb? Egy egy több bevételnél, egy saját luxus háznál, mindenfélét beajánlottak nekem, és azt mondtam, hogy én nekem az Istenem meg fogja adni, amire szükségem van, és elutasítok minden, ami a világból származik, és abból az ajánlatokat mindent elutasítom a Jézus nevébe, mert az engem az Isten szeret, és az ővé vagyok. És nem baj, ha bolondnak néznek engemet, én akkor is Isten útján fogom járni, és kitartok az Isten mellett. Mert, és hiába mondtam nekik, és nem érdekelt őket. Sajnos ezek az emberek nem voltak igaz emberek hozzám. És legyen ez rokon, testvér, barát. Ezek az emberektől elhatárolódtam, ahogy ők is én tőlem. Igen, magunkra maradtunk, nagyon sokáig egyedül voltunk, tehát ketten voltunk, senkink nem volt, senkire nem tudtunk számítani. De csak Istenre fókuszáltunk, és az Úr megáldott minket, munkahelyen, az Úr megáldott minket, lakhelyen, tudtuk őt követni, tudtuk szolgálni, tudtunk gyülibe járni, és tudtunk minden nap az Úrral a közösségünket ápolni.
3: Hogyan tudtad...
4: a gyerekek.
3: Igen, bocsánat, mondjad tovább.
4: Hát aztán jöttek a gyerekek, ugye, már most 8 éves az itt a fiam, ugye ő most másodikos, átment másodikba, és ugyanúgy neveljük őket, ugyanúgy nincs senkink, tehát ugyanúgy ez nem változott, mert tényleg nem tudunk számítani se rokonra, szülők nincsenek, magunk vagyunk, meg az 5 gyerek. Meg ugye hát Isten, ő az első az életünkben, tehát az Isten az nagyon fontos, hogy az Urat kell mindenben előre tenni ahhoz, hogy az életünk úgymond áldásosabb és biztonságosabb legyen. Tehát ha az Úr van az életedben legelőn, akkor az Úr úgy tud rád vigyázni, úgy figyel, úgy őriz meg, és minden területén az életednek úgy ad biztonságot. Tehát, hogyha jobban szeretsz mondjuk egy filmet, és azt mondod, most nem imádkozok majd 5 óra múlva, mert én most ezt csinálom, mert nem. Ugyanúgy tudni kell szállni rá, még ha pár percet, akkor is az imára, mert az a kulcsa mindennek. Az imának ereje van. Hát amikor imádkozol valamiért, és mikor hittel megvalasz egy olyan dolgot, amire neked szükséged van, akkor az Isten azt megadja.
3: Hogy jött neked az a dolog az életedben, hogy te kezdj el TikTokon, meg Facebookon evangélizálni? Miért fontos neked, hogy te beszéljél az Istenről ezeken az oldalakon? Miért fontos, hogy megoszd az emberekkel ezt az örömhírt?
4: Igen.
3: Miért csinálod? Miért kezdted el?
4: Nekem ez egy elhívás. Én úgy gondolom, és tudom, hogy ez egy elhívás. Eleinte csak posztokat tettem ki Istenről, és láttam, hogy az emberek kezdenek nyitni. Megkerestek sokan. Aztán elkezdtem egy kis rövid videóval. Láttam, hogy az embereknek szükségük van Istenre. Nagyon sokan olyan emberek írtak oda, hogy börtönben van a hozzátartozója, egyedül van, fél, nincs akivel legyen, és üres az élete, és már lelkileg tönkre megy, és fél, hogy meg fog halni. És azt mondtam, hogy gyere, fogadd el Jézust, hívd be az életedbe, és nem leszel egyedül. És Isten nem azt nézi, hogy te szegény vagy, vagy gazdag. Nem azt nézi, hogy milyen bűnöd volt, mert Isten megbocsájtotta a bűneidet. Isten mindenkinek megbocsátja. Már akkor megbocsátott, amikor felvitt a keresztre. És azért szenvedte el a bűneinket, hogy ne kelljen nekünk meghalni. Hogy legyen örök életünk. Legyen örök üdvösségünk. Mert ezért tart még a kegyelem, és még ezért vár az Úr, hogy az emberek minden embernek az életébe és fülébe jusson el az üzenet, hogy Jézus él, és csak nála van az örök élet. És boldog az az ember, akinek a szívében az Úr lakozik. Nagyon sok ember megkeresett, és aztán mondták, hogy csináljak hosszabb videókat, tegyem föl a Facebookra, aztán mondták, hogy legyek a TikTokon, ott többen fognak nézni. És ahogy elkezdtem, a legelső videót feltettem a TikTokra, 113 ezeren látták, és abból több ezer kommentelő odaírt a bizonságomnak. És ez így jött. És azóta is minden nap szinte teszem ki fel a videókat. Mindig, mikor jön egy gondolatom, kiteszem a videót. A legutóbb a videómat azt tettem ki, hogy ugye eszembe jutott, hogy mert vannak kijelentések is, amit kapok az Úrtól. És most nagyon sokan azt mondják, hogy ő nő nem tanított, mert ugye a gyülekezetben se taníthatott régen, és nem is tanítani szeretném az embereket, csak hirdetni Istennek az evangéliumát, a szeretetet, az Isten jóságát, az Istennek a kegyelmét. És mondtam az embereknek, akik némák, akik nem tudnak beszélni, vagy baleset miatt, vagy valamilyen fogyatékosság miatt, hogy ne aggódjanak azon, hogy ők nem tudnak beszélni, és Isten nem hallja meg őket. Isten a gondolatokat is ismeri, és tudja. Belelát az emberek a gondolatába, olyan hatalmas, és olyan kegyelmes, hogy az embernek tudja, mi a gondolata, és meghallja. És ha még csak gondolatban imádkozik, az a néma. És hogyha hiszi, az Úr ma is csodákat tud tenni. Az ajkat is meg tudja nyitni. A süketek is tudnak hallani. És nagyon sok ember keresett meg ezzel kapcsolatban is, hogy nagyon örülnek, hogy tettem ki egy ilyen videót. Hogy a némának is van kegyelem, mert nagyon sokan, akik nem tudnak beszélni, vagy írnak, vagy ugye hallják, amit az ember mond, de nem tudnak visszaválaszolni, és mutogatnak. De mondtam, hogy ez a ne aggódjon egy percet sem az az illető, aki pont nézi a videómat, és pont lehet eljutott az üzenetem neki, és kérdezi, hogy, vagy kérdezni, hogy hogy térjen meg, hogy fogadja az Urat. Hát gondolatba is meg tud térni, hogyha ő már azt gondolja, gondolatában ott van, hogy Uram, itt vagyok, szükségem van rád, jöjj az életembe, és bocsáss meg minden bűneimet, Uram, mert én megbántam. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, de Uram, kérlek, jöjj az életembe, mert elfogadlak téged, ez mint személyes megváltómat, szabadítómat, gyógyítómat. Hiszek benned, Uram, hogyha ezt ő elmondja, akkor az Úr ad neki kegyelmet, és az Úr szereti őt, és meg fogja tartani. És erre a videómra is írtak sokan, és örültek neki, és onnan tudtam, hogy ez nagyon sok embernek problémát jelenthet, mert nem tudják, hogy Isten milyen hatalmas, szólni kell nekik, és el kell mondanom. Van olyan ember, aki nem hallott Istenről. Valamelyik nap a villamos mellől mentettem meg egy asszonyt, két centi múlott, olyan közel volt a peron, hogy a villamos olyan halkan ment, hogy alig hallotta ő telefonát. És elhúztam. A tömeg ott volt, és simán elnézte volna. Kiléptem a tömegből, megragadtam a nőnek a kezét, és elhúztam onnan. És megijedt, rám nézett, és jöttek a könnyei, és azt mondta, hogy ez most olyan, mintha álmodná. Ránéztem, és mondtam, hogy Isten most itt volt veled, és engem küldött. Azt mondja, igen, tudom. Azt mondja, de neki nem bocsájt meg. Mondom, de megbocsájt neked. Mindenkinek megbocsájt. Mondom, legyen bármilyen is a múltad, hogyha te azt megbántad. És ha követed az Urat, ő megbocsátja, és ő nem hagyja el tégedet. És azóta el is elfogadta az Urat, mert elirányítottam egy gyülekezetbe, dicsőség az Úrnak, és megtért.
3: Amen, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Horváth Niki lesz a vendégem, maradjatok velünk, kedves hallgatóink.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Niki az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Szia, Isten áldja!
3: Nos, az imént megosztottad velünk, hogy kezdtél el szolgálni így az interneten, és nagyon jó kis dolgokat mondtál nekünk. Esetleg, ha vannak köztünk olyanok, akik az árvaházból hallgatnak bennünket, vagy kínálkoznak nekik különböző ilyen lehetőségek, amik így rossz útra viszik őket, mint amiket neked is felkínáltak. Mit tudnál tanácsolni ezeknek a fiatal lányoknak?
4: Hát azt tanácsolom nekik, hogy ne hallgassanak a rossz emberekre, és azokra az emberekre, akik hiába kedveskednek nekik majd pénzekkel, vagy valamilyen csábító ajánlattal, ne dőljenek be neki. Ne kövessék azt az utat. Ne válasszák a vesztőhelyet, a halált, a széles utat, hanem fogadják be az Urat, higgyenek az Úrban, és az Úr ki fogja őket hozni onnan. Bármilyen helyzetben is legyenek, úgy fizikailag vagy lelkileg, az Úr csodákat tud tenni, és ő nagyon jóságos, nagyon kegyelmes, és hallgassanak a jó emberekre, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy menjen el a gyülekezetbe, mert biztos, hogy ez olyan, akkor az menjen el, és fogadja el a tanácsát, és ne válassza a rosszat, mert az nem jó útra vezet. Ugye, akik a világban vannak, azok el fognak veszni. Csak azok fognak megmenekülni, akik az Urat választották. Egy Jézus azért halt meg az emberekért, hogy ne kelljen az embereknek elveszni, meghalni. Örök életet tud adni az Úr. De igen, a szabad akarat ott van. Isten adott szabad akaratot minden embernek. De én bátorítom a fiatalokat, úgy a lányokat, úgy a fiúkat is, mindenkit, hogy fogadjátok el az Úrnak az üdvözítő kegyelmét, az ő szeretetét. Ne taszítsátok el, hogyha hallottok ilyet bárkitől is, ügyeljetek rá, hallgassatok rá, mert Jézus tud formálni, meg tud változtatni. Nem leszel olyan, amilyen voltál. Teljesen új emberi leszel. Teljesen átszellemülsz, és Isten jelenlétébe fogsz lenni. És hogyha megtapasztalod Istennek a jelenlétét, onnantól kezdve szeretet lesz benned. Fogsz tudni szeretni. Nem leszel bezárt. Fel fogsz szabadulni, és érezni fogod, hogy szeretve vagy. Nem vagy egyedül. Úgyhogy csak ezt tudom tanácsolni, hogy az emberek és minden fiatal térjen meg.
3: Amen, amen. Nagyon-nagyon jó kis üzenetek ezek, nagyon jó kis tanácsok a fiatalok számára. Mik a jövőbeli terveid? Mit fogsz csinálni majd? Most el fogtok költözni a Kornográd megyébe, és aztán hogy fogod ápolni Istennel a kapcsolatodat, hogy fog menni tovább az életetek? Mi a terved az 5 gyerekkel? Hogy fogod őket felnevelni, vagy mire szeretnéd őket? Milyen tanítást szeretnél adni nekik? Milyen neveltetés? Fontos, hogy keresztények legyenek?
4: Igen, fontosnak tartom, hogy keresztények legyenek, persze. Már most is úgy nevelem őket, hogy már így kiskortól a szeretetre, ugye a megbecsülésre, a hálára, az alázatra, hogy a társaikkal alázatosak legyenek, hogy szeressék a társaikat, hogy nem bántunk meg senkit, hogyha valaki valamit ad, azt meg kell köszönni, vagy akár, hogyha szívesen adod, akkor szívből ad azt a játékot, vagy bármit is annak a valakinek. Nyilván a jóra fogom őket tanítani, keresztény életre, és hát az a tervem, hogy továbbra is ugye hirdetjük az Urat, szolgálom az Urat, minden nap fogom ápolni vele továbbra is a kapcsolatomat, sőt, erősödni fogok az Úrban, és hiszem, hogy lesznek megtérők, lesznek olyan sok megtérők, hogy ugye mivel Nógrádban nem nagyon láttam gyülekezetet, ezért arra gondoltam, és majd hiszem, hogy ez is össze fog jönni, hogy egy összejövetelt tudunk majd ugye szervezni, hogy oda el tudjanak jönni ezek az emberek, akiknek szükségük van az élő vízre, Istennek a beszédére, az ő kenetére, az ő gyógyítására és a szeretetére, ugye az üdvözítő kegyelmére, és hiszem, hogy el fognak jönni az emberek, és meg fognak térni, és ugyanúgy ők is fogják tudni ápolni a kapcsolatokat Istennel, és nem fognak letérni az igaz útról, hanem megmaradnak az igaz úton. Ez a tervem a jövőben, hogy minél több embernek elmondjam az üzenetet továbbra is, és egy nagyobb összejövetelt szervezni, hogy hatékonyabb legyen nekem az ige hirdetés az emberek felé.
3: Tehát akkor te képes leszel az új otthonotokba, az udvarodat, a te saját házadat megnyitni arra, hogy oda emberek menjenek majd?
4: Igen, igen, már van is lekerítve, csináltunk egy kerítést, van egy üres telek, és oda fogok felhúzni egy olyan fedett helységet, hogyha netán esne az esőbe tudjunk oda menni, hogyha meg így nyár van, és jó idő akár, ugye akkor a székeket kitenni, és képes leszek, igen, azért, hogy az emberek eljöjjenek, és megismerjék az urat.
3: Hát ennek nagyon-nagyon örülök. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Maradjatok velünk, továbbra is Horváth Nikolett lesz a vendégem.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Niki az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Szia, Isten áldjon!
3: Nos, most már meséltél nagyon sokat az életedről, de még egy dolog kimaradt, ugyanis nagyon szépen énekelsz az Úrnak, és dalokat is szoktál írni. Hogy jött neked ez a dolog az életedbe? Mikor fedezted föl, hogy van zenei tehetséged?
4: Hát, igazából már gyerekkoromban is felfedeztem. Igazából a tanárok is az iskolába. Egyébként nekem olyan álmom volt régen, hogy énekesnő legyek, de ugye ezt nem tudtam megvalósítani, és nem tudtam hozzá tanulni eleget. De aztán az Isten dicsőségében, amikor átszellemülök, és mikor elkezdem dicsérni az Urat, nekem attól nagyobb öröm nincs az életben, amikor őt tudom dicsérni teljes szívemből.
3: Hogy jött az, hogy zenét is írsz? Mert az megint egy másik külön tehetség. Tehát van a zenei tehetség, és aztán van az, amikor valaki dalt is tud írni. Ehhez ugye szükséges az, hogy jó dallamok legyenek a fejükbe. Te hangszeren is játszol, ugye gitározni már hallottalak téged. Így jött neked ez a dolog, hogy gitározgattál és közben? Vagy hogy jött az, hogy te dalokat írsz?
4: Igen, egyébként úgy jött a dolog, és ahogy gitároztam, és ahogy jöttek a dallamok, egyszer csak jutottak eszembe az igék, és az igékből tettem össze ezt a dicséretet az Úrnak. Tehát az igéből.
3: Biblia olvasás közben?
4: Igen, igen. Mert valamikor olvasom Bibliát is közben, meg a gitár még a kezembe maradt, nem rakom le. És amikor, ahogy olvastam, és egyszer csak jött rám egy dallam, és azonnal nekiláttam, és megírtam.
3: És akkor megírod ezeket a dalokat. Mi motivált téged, ugye mondtad azt, hogy énekesnő szerettél volna lenni, és hogy jött neked az, hogy te ezt a tehetséget, ezt a nagy ajándékot, ezt nem világi dalokra, vagy nem arra, hogy te sztárként befussál, fordítottad, hanem inkább arra lett fordítva, hogy az Istennek énekelsz, és keresztény dalokat írsz, keresztény szövegeket énekelsz.
4: Hát, úgy jött, hogy ugye, mivel én az Urat szolgálom, én a világot nem szolgálhatom, nem énekelhetek világnak, ugye, nem hozhatom a jó kezdet a világnak. Mivel én már nem a világból vagyok, hanem az Úré vagyok, ezért arra fordítottam a tudásomat, hogy dicséretet énekelek. Hát így.
3: Mi a dicséret igazából, és miért jó dicsérni Istent, vagy miért kezdted el ezt te csinálni?
4: Mikor dicsérem Istent, az angyalok örülnek a mennyben. Ugye Isten gyönyörködik a gyermekében, amikor őt dicséri. És bennem gyönyörködik az Úr, amikor én őt dicsérem. Amikor tiszta szívből Isten elé állok, és hiszem, hogy jó illat az ő oltárán az én dicséretem, akkor ő a szeretettel vett, hogy gyönyörködik benne. Erre jó a dicséret. És az ember, mikor dicséri az Urat, teljesen be tud töltekezni a Szent Szellemet a jelenlétével.
3: Lehet róla szó, hogy egy picit énekelsz nekünk most, vagy belemutatsz ebbe, hogy hogyan dicséred az Urat?
4: Igen.
3: Itt telefonon keresztül is akár, egész nyugodtan.
4: Jó.

0: Hú, dicsőség Istennek! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Nagyon-nagyon szépen köszönjük neked!
1: Én köszönöm, hogy elénekelhettem a rádióba, hogy az emberek hallják.
0: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog volt, és mondtad azt, hogy fontos az, hogy úgy neveld a gyerekeidet, hogy higgyenek Istenben. Mivel tudja egy szülő ezt nevelni beléjük, és esetleg, hogyha úgy döntenek, hogy nem, vagy egy picit lázadóbb korszakban lesznek, akkor te ezt hagyod nekik, mármint szabad akaratuk lesz a gyerekeknek?
1: Igen, nyilván a szabad akaratot az Úr adta, de hiszem, hogy, tehát hinni kell, én nagyon bízom benne, és hiszem az Urat, hogy meg tudja a gyerekeimet formálni, imádkozok az ő szívükért, hogy az Úr adjon nekik megtérő szívet, hogy azt a kőszívet, hogyha netán elzárkózzának majd az Úrtól, hogy puhítja, lágyítsa meg az Úr az ő szívüket, és adjon nekik hús szívet, hogy megtörjön az ő szívük, hogy az Úrat be tudják fogadni az életükbe, a szívükbe, és elfogadják tiszta szívvel, mert tudják már ők amúgy, hogy ahogy hízettem az Urat, és az mennyi ember szeretnék megmenteni a világtól, hogy nem nyelje el a világ az embereket, hanem találják meg Jézusban az örök életet, tudják, hogy mennyire fontos ez, látják ők, és hiszem, hogy úgy fognak dönteni, hogy elfogadják az Urat.
0: Amen,
1: hát
0: amen.
1: A jóság, ugye, a szeretet, hogy lássák, hogy a szeretetről tanítjuk őket. Tehát a lényeg az egész nevelésnek, hogy mindig be van ott a program. Az, amikor dicsérjük az Urat, az, amikor imádkozunk, az, amikor olvassuk a Bibliát. Ugye vannak keresztény mesék, szokták nézni, a mesékben vannak igék, ugye az is úgy lett dicsőség az Úrnak, aki megrendezte ezeket a meséket, és legyártotta, és kiadta, hogy ez a gyermekek tudjanak belőle fejlődni, táplálkozni, ugyanúgy tudnak belőle, és sokkal jobb és pozitív hatással van rájuk a mese, amikor hallják, ugye vannak benne mesék, a dalok, és ugye az ige, tehát ugyanúgy benne van, mint egy keresztény filmben, és ez hat rájuk egyébként.
0: Mennyi idősek a gyerekek?
1: Hát, még kicsik. 8 éves, 7 éves, egy 6 éves, és van egy 3 éves, meg egy másfél.
0: Azért 8-tól 6-ig, akik vannak, ők már elég nagyok. Mit látsz rajtuk, ők már nyitottak Isten felé, vagy felfogják azt, amit látnak a...
1: Igen, igen, nyitottak. Dicsőség az Úrnak, nyitottak, igen, szoktak velem énekelni, odaállnak mellém a gitár mellé, énekelnek velem hangosan, mikor imádkozunk, becsukják a szemeiket, figyelnek, amikor mondják utánam az imát, a megvallásokat. A 7 éves, a Danikám, ugye ő most megy elsőbe, ő már fejből is tudja az igét és mondja, TikTokon el is mondta már, ugye több ezen látták, és tanulja az igét, úgyhogy hál' Istennek örülök, hogy legalább ő is nagyon nyit, és érzem, hogy ő jobban, mint a többi gyerek, de remélem, hogy ő általa így a többi gyerek is, ahogy látják, hogy a testvére elfogadja az Urat teljes szívből, ők is fognak nyitni jobban az Úr felé. De ők is, mondom, odaállnak mellém igaz szívvel, dicsérik az Urat, sőt, tudják is már a dicsőítő dalokat, megtanulták.
0: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy elmondtad ezeket a dolgokat nekünk, és bizonságot tettél a mai nap folyamán. Zárásul azt szoktuk csinálni, hogy mondok 3 dolgot, és te egy szóval válaszolhatsz rá, ami eszedbe jut, rögtön vágd rá, oké?
1: Jó.
0: Első dolog, gyülekezet. Egy szó, ami eszedbe jut róla, a gyülekezetről.
1: Hát a megtérés.
0: Második, Jézus Krisztus.
1: A megigazulás.
0: Harmadik, Horváth Niki.
1: Isten gyermeke.
0: Amen. Horváth Niki, Isten gyermeke volt a vendégem, kedves hallgatók. Nagyon örülök neki, hogy itt voltál a mai nap. Köszönöm szépen, hogy elmesélted a történetedet. Isten áldjon meg téged, gazdagon.
1: Isten áldjon meg téged a családoddal együtt. Sziasztok.
0: Szia, szia.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: Biblia legfontosabb üzenete az evangélium. De mi az az evangélium? A szó azt jelenti jó hír. Amikor egy ékszerész be akar mutatni egy drága követ, fekete háttérre helyezi, hogy látható legyen a teljes szépsége. Az evangélium a drága kő, de mi a fekete háttér? Miután Isten megteremtette az embert, hogy egy szerető kapcsolatban együtt legyenek, az ember úgy döntött, hogy szakít a fáról, és ezzel szakított Istennel. Azt mondta Istennek, hogy én jobban tudom, mi jó és mi rossz nekem. Isten a parancsolatait nem azért adta, hogy korlátozzon, hanem azért, hogy megvédjen. Amikor ezeket a parancsolatokat megszegjük, csak saját magunknak ártunk. Háborúk, erőszak, lopás, minden társadalomban jelen van. Ahhoz, hogy ezeket kezelni tudjuk, létrehoztunk intézményeket, mint rendőrség, bíróság, börtön. Ezzel csak megerősítik azt, hogy valami nincs rendben velünk. Ösztönösen érezzük, hogy van egy magasabb erkölcsi szint, amit próbálunk elérni, de nem mindig sikerül. Bibliában az egyik kifejezés a bűnre, céltévesztés. Céltáblának van egy közepe, amit ha eltalálunk, akkor tökéletes a lövésünk. Minden egyes lövésnél a legjobbat akarjuk, de az ritkán sikerül. Az életben is törekszünk a legjobbra, de az is csak ritkán sikerül. Ennek az oka az, hogy céltévesztettek vagyunk, mivel Istent kizártuk, és a saját kezünkbe vettük az életeinket. Szakítás után Isten nem mondott le az emberről, de egy látszólag megoldhatatlan probléma előtt állt. Mivel Isten igazságos, nem engedhette bűnt büntetés nélkül. Ugyanakkor Isten egy szerető Isten, aki nem akarta, hogy az ember az ő szeretete nélkül maradjon. Mi lehet erre a megoldás? Vannak, akik azt gondolják, hogy az embernek kell helyreállítani a megtört kapcsolatot a teremtőjével. A megoldásuk az, hogy tanácsokat adnak, hogy lehetnék jobb ember. Módszerek, szabályok, jó cselekedetek segítenek abban, hogy Isten újra elfogadjon. Baj ezzel az, hogy bár jobb ember leszek, de azt, amit már elrontottam, elrontva marad. Isten nem hathatja a már elkövetett bűnöket büntetés nélkül. Mert akkor igazságtalan lenne. Csak gondolj bele, ha egy bíró szabadon engedne egy gyilkost, csak azért, mert megígéri, hogy jobb ember lesz. Mit gondolná róla? Kedves bíró lenne, de nem lenne igazságos. Mert nem szabta ki a jogos büntetést. Ha az ember nem tudja helyreállítani, akkor ki tudja? Ahhoz, hogy ezt Isten rendezze, úgy döntött, hogy emberré válik. Jézus Krisztus személyében Isten emberré lett és köztünk élt. Amikor az orosz űrhajósok visszatértek a holdra szállásról, azt mondták, hogy nem találkoztak Istennel. Azt gondolták, hogy Isten része az univerzumnak. Mégis miért nem találták meg? Ez ugyanolyan, mint a Hamlet azt mondaná, hogy ő pedig soha nem találkozott Shakespeare-rel. Ezért nem hiszi, hogy létezik. Hamlet csak akkor találkozhatnak Shakespeare-rel, ha ő beleírta volna magát a történetbe. Pontosan ezt tette Isten, amikor Jézus Krisztus személyében emberré lett. Beleírta magát az emberiség történelmébe, hogy személyesen és érthetően találkozhassunk vele. A földi élete során rengeteg embernek segített. A bölcsességével lenyűgözte őket. De ugyanakkor mondott magáról olyat is, amit ember nem mondhat, ha csak nem több, mint ember. Az egyik ilyen kijelentése ez volt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Jézust nem lehet csupán jó embernek vagy Isten hírnökének nevezni. Ezt ő maga nem engedi azzal, amit mondott magáról. Csak két lehetőségünk van. Vagy bolond, akit kerülni kell, vagy valóban az, akinek mondta magát. Isten fia. Annak ellenére, hogy nem követett el bűnt, halálra ítélték, de az, ami reménytelen tragédiának tűnt, lett az emberiség számára a megmentés. Ugyanis Isten az ő fiát büntette meg a mi bűneinkért. Átvette a helyünket, és így megoldotta a problémát. Isten igazságos maradt, de egyben kimutatta a szeretetét. Hogyan lehet ez az evangélium, ez a jó hír az enyém? Rövid válasz, hit által. Hit a Biblia szerint egy bizalmi kapcsolat. A keresztény hitnek van értelmi alapja, de ennél sokkal többet jelent. Mert miután megtudtam mindent, ami megismerhető Istenről, megkérdeztem a tudósokat, filozófusokat és a teológusokat, még egy dolog hiányzik. Pedig az, hogy kapcsolatot teremtsek azzal, akinek a létezéséről bizonyítékokat gyűjtöttem. Isten egyetlen dolgot akar tőlem. Lássam be, hogy szükségem van megbocsátásra, és kérjem meg őt, hogy mentsem meg. Ezt egy egyszerű imában megteheti bárki. Megteheted saját szavaiddal, de ha segítségre lenne szükséged, mondhatod például ezt. Istenem, csináltam, gondoltam, és mondtam sok mindent, amit nem kellett volna. Kérlek, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, hogy meghajjon értem a kereszten. Jézus, legyél a megmentőm, én hiszek benned. Amen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn, a Fóti gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradt.

0: Ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárca vezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, beszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 25-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről beszélgettünk. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Barbara, hogy bejöttél hozzám beszélgetni.
6: Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Szervusz, Andris!
5: Az aktualitás, ami miatt behívtalak, az az, hogy most volt a kiállítás megnyitód a Romano Kertben, és ennek a kiállításnak a címe Jelzések.
6: Így van, most pénteken 5 órakor került megnyitásra. Egészen január második feléig meg lehet tekinteni, tehát ez egy hosszas időt takar. Többféle kísérő rendezvény lesz, tárlatvezetés, záróesemény, szóval érdemes megnézni. És hát a címe azért Jelzések, mert igazodva ez egy kulturális ház adottságaihoz, több kisebb falfelület volt adott, és így pusztán jelzéseket tudtam hozni abból a világból, aki, ami én vagyok, és hát volt egy régebbi munkám is, de többségében mostani 2023-24-es munkákat láthat a nagy közönség, és hát mindegyiknél az a közös, hogy különleges, izgalmas technikai újításokat mutatok be, és mindegyik más-más hangulatban pompázik, tehát mindegyik akár lehetne egy-egy külön-külön irány, és ebből jeleztem párat a befogadó nagy közönség részére.
5: Szerencsés voltam, mert még a kiállítás megnyitó előtt láthattam a képeidet a falon, hiszen akkor tették föl őket, mert találkoztunk ott egy rendezvényen, és nekem nagyon sok kép megtetszett, többek között, hadd mondjam, a felkelő napot. Ami ugyebár három részből állt ez a kép, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy számomra más izgalmas vizuális élményt nyújtott szemből, oldalról, mondjuk jobbról, és más volt balról. Pedig valahogy úgy van beállítva a perspektívája, hogy középről kell ezt nézni, gondolom, de még az is felmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha a két szélső képet, tehát mivel három képből állt, ha a két szélső képet egy picit beljebb hajtanánk, mint hogyha ez egy ilyen ívelt festmény lenne. Legalábbis így laikusként ezeket a gondolatokat keltette bennem.
6: Volt egy olyan kiállításom Bukarest Liszt intézetében, ahol így tették fel egyébként, mert pont úgy volt a sarok, hogy egy kicsit ilyen érdekesen zárult, és a megvilágítás is nagyon fontos, mert hogyha középre megy a megvilágítás, akkor szinte világít az a nap, ami a középpontjában van. Egyébként Maga a cím, a felkelő nap, az visszautal az egyetemes művészetre, hiszen reflektálunk valamilyen módon a régmúlt eredményeire, és hát ez egy tipikus címe az impressionizmusnak, a felkelő nappal indult el Monet feldolgozásában, és ez pedig egy mai kortárs megjelenése, de ezért is a címe, hogy felkelő nap impressziója. Úgyhogy lehet vele játszani a felrakás terén is.
5: A másik, ami engem nagyon megfogott, az a flow folyamok, ami engem geodákra emlékeztetett. Tehát vannak ilyen műgyantából létrehozott alkotások is, ilyet már sokat láttam, főleg az interneten egyébként, és ez valahol arra emlékeztetett engem. Volt valamiféle hasonló inspirációd, ami ezt hozta ki belőled?
6: Hát egyik inspirációm Csíkszentmihályi Mihály volt, akinek olvastam a Flow könyvét, és mindenkinek van egy olyan áramlat élménye, amely tevékenységet nagyon szeret csinálni. Hát nekem az egyik a festészet, és avval érem el azt az emelkedett teljes hangulatot, amivel tényleg megszűnik az idő, és én úgy érzem, hogy éppen itt és most betöltöm az én rendeltetésemet. És ez a könyv, miközben olvastam, már láttatta velem ezt a sorozatot, mert hogy előbb látom vizuális még mielőtt előhívnám másoknak fizikai síkra ezeket a munkákat, és hát ezek 70 cm-es átmérőjű kör alakú vásznakra készült, 4 darab festményről van szó, és itt ilyen montázs technikát alkalmaztam, amilyen ragaszgatásos, de nagyon izgalmas örvénylő áramlatokat más-más színben, kompozícióban ragad meg, és nagyon izgalmas, dekoratív, látványos munkákról van szó. Ezeket el is lehet képzelni akár az életterünkbe, otthonunkba is, tehát annyira kellemes, és aki egy térben van ezekkel a festményekkel, átélheti az én flow folyamom egy részét. Úgyhogy igen, mondták egyébként, hogy ásványi anyagokra is hasonlít, de a természet mindig visszaköszön valamilyen módon a munkáimban, mert az egyik legnagyobb inspiráló maga a természet.
5: Mi az arszpoetikád?
6: Nehéz ezt megfogalmazni így egy mondatban, de hát erre úgy is tudnék válaszolni, hogy többféle munkám is van, amit 3 nagyobb részre tudnám osztani az én művészi felfogásomat, hogy milyen jellegű munkáim készülnek, de mindenképp elsőnek belülről szoktam keresni, mert belül minden megvan. És minden kérdésre a válasz megvan, vagy minden ötletre, kreativitásra belül kell nyomoznom, és akkor előhívnom. Tehát az arszpoetikám talán, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy olyan titkok és misztériumok keresője vagyok, amelyben az ecsetemmel veszek részt, és ez egyfajta szövetség vagy kapcsolódás a mindenséghez. Úgyhogy ez egy folyamat egyébként, és nem egy egyszerű küldetés, mintha egy misszió lenne. Ez egy, mintha az ember betölteni a rendeltetését. Ennek egyik nagy mozgatórugója a természet, hiszen ezek az áramlatok, ezek az üzenetek jobban áramolnak olyan természeti közelségben, olyan közegben, ahol tisztán jönnek ezek az energiák, és hát a művészet tárgyi megvalósulása az csak egy produktum a folyamatnak, ez egy hosszabb történet, ami sokkal előbb születik meg bennem, mint amit láthattatok mással.
5: Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ritka az, amikor a művészben valahogy felcsillan a tudományos érdeklődés, illetve maga a tudomány. Nálad ez nagyon jelentősen megjelenik, a tudomány és a művészet kapcsolata.
6: Igen, tehát én úgy gondoltam, és úgy is létezem egyébként, hogy szinte mindenben az összefüggéseket és a kapcsolódásokat látom, és nem született volna meg a tudományos oldalam, hanem előzte volna meg egy körülbelül 20-25 éves alkotói tevékenység. Mert hogy a saját magam alkotó tevékenysége és abban tapasztalt hiányok, nehézségek, kudarcok és meg nem értések szülték azt a piacirést, hogy rájöjjek arra, hogy itt új ismeretet kell nyújtani ebben a témában, hiszen sokan nem ismerik, hogy mi is a cigányroma képzőművészet. Ezt differenciáltan be kell, hogy mutassam, mégpedig úgy, hogy belülről feltárva a legobjektívebb módon maguktól az alkotók interjúi, árszpolitikáim keresztül láttassam, hogy ez milyen gazdag, értékes művészeti produktumokat takar, és hogy mennyiféle művészi felfogás létezik. Vannak olyanok is, akik hivatásos művészek, és teljesen más aspirációk dominálnak abban, hogy milyen produktumot termelnek ki, de mégis a többség egy nagyon szűk keresztmetszetből tudja ezt megközelíteni, hiszen napjainkban ez a szó, hogy cigány vagy roma, sajnos felülírja a nézőpontot is. És én ezt szeretném differenciáltan, lehetőséget nyújtva arra, hogy megismerjék test közelből, értékeket tapasztaljanak, és ezáltal a tudásuk is bővüljön, és be tudják fogadni a valódi értékét egy-egy műalkotásnak.
5: Erre a témára még visszatérünk, mert ez roppant izgalmas, most azonban kanyarodjunk egy picit vissza a gyermekkorodhoz. Nagyon érdekelne, hogy mikor volt az a pillanat, amikor téged megfogott a festőművészet, a festészet, vagy az alkotóművészet?
6: Hát én mondhatjuk, hogy egy művész családból származom, de zenészek voltak körülöttem mindig is. Édesapám Bódi Jenő Brácsos, ezt az ő nevét és szakmaiságát a legnagyobb zenészek még mindig tudják, hogy ki volt ő és milyen kvalitásokkal rendelkezett. A legnagyobb zenekarokban muzsikált, ő olyan volt, akit kerestek. Tehát neki nem kellett magát promotálni, őt hívták, és hát szerettek vele együtt dolgozni a legnagyobb primások is, és a mai napig, hogyha megtudják, hogy az ő lánya vagyok, akkor ez egy úgymond privilégium számomra abban a bizonyos zenész körben. Édesanyám is zenész családból származik. Az ő oldaláról is kiemelkedő zenészek vannak, mint például az én nagybátyám Ulá Ernő csellista, aki Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett művésze. Úgyhogy, és az édesapám feléről még ki kell emelnem Vörös Kálmán prímást, aki zeneszerző is volt, és nagyon sok hosszú ideig vezette a Nóta szót, Vörös Kálmán és zenekara. Tehát kaphattam én az ősektől elég muníciót művészetterén, és hát a gyerekkorom is arról szólt, hogy a apukám és az én bátyám, aki szintén hegedül, és ő is Bódi Jenő, együtt muzsikálnak, és szól a zene, anyukám jókat főz, tehát ez jelentette nekem a családot kiskoromban, és apukám szerette, hogy én éneklek. Én egyébként zenei oldalról is fogékony vagyok, és mindig mellette kellett ülnöm és énekelnem. Én nekem ez viszont egy kicsit kényelmetlen volt, mert nem vagyok egy ilyen színpadra termett jelenség. Tehát ezt így nevelni kell a gyerekbe, meg eleve a gyereknek is szeretnie kell ahhoz, ugye arra színpadra kell születni. Na most én egy kicsit zárkózottabb voltam mindig is. Nagyon sok munkám van abban, hogy én most már így nagy tömegek előtt beszéljek, vagy bármit is tegyek, de akkor kicsinek én nagyon egy ilyen kis zárkózott fiatal leányzó voltam, és inkább a vizualitásban találtam meg magamat, mert akkor inkább saját magammal voltam, és magamból kellett előhívni ezeket az érzéseket, és már egész kiskorban észrevették tanáraim, szüleim, hogy elevenebbek, élénkebbek, valósághűbbek a rajzaim, mint a korosztályomé. És így járattak engem képzésekre, versenyekre is, és már egész kiskorban ez kialakult. Úgyhogy ez segített nekem egyébként abban, hogy az általános iskolában sem különböztettek meg, sőt, inkább harcoltak értem a gyerekek, hogy melyik csapatba tartozzak, mert ha abban a csapatban tartoztam éppen, akkor biztos minden rajzos feladatot megnyertek. Szóval ez nekem mindenképp pozitív hozadék volt minden tekintetben ez a rajzkészség, ami velem született.
5: Fontos volt számodra, hogy egyetemi képzés folyamán is elsajátítsd a vizuális kultúrát?
6: Nekem ez eleve adott volt ez a képesség, és a személyiségem is társult hozzá, hogy egy kicsit visszavonulósabb típus voltam. Ezért is szeretem egyébként a szecessziót is, mert az is egy ilyen társadalomból való kivonulást jelent, és még rengeteg más dolgot, de és a természet közelségét. De már kisebbnek is inkább belülről értem meg, nagyon intenzíven felfogtam a körülményeim eseményeit, szemlélődő típus voltam mindig is, megfigyelő álláspontban voltam, és ezeket reflektáltam a művészetben. És ez a szeretet, ez folyamatos volt, és a fejlődés az látható is volt, mivel képeztek, és ez így ösztönösen jött, hogy természetes módon, hogy ilyen irányvonalba fogok tovább tanulni. Úgyhogy...
5: Kik voltak azok a mesterek, akik a legjobban hatottak rád?
6: Én az Egri Eszterházi Károly Egyetemen tanultam, az alapdiplomám, az rajzvizuális kommunikáció szakos tanári diploma, és a tanszék vezetőm Nagy B. István volt, Munkácsi díjas festőművész, ő hatott rám nagyobb mértékben, illetve Földi Péter jelensége volt. Ő az, aki hát Kossuth díjas, Nagy Kossuth díjas, Munkácsi díjas, meg Prima Primissima díjas, tehát ő egy nagyon aktív MMA rendes tag, és az ő óráira emlékszem, és ő volt az, aki olyan instrukciókat tudott adni, amit megőriztem. Úgyhogy őket tudnám kiemelni, hogy nem csak pedagógus, hanem művészet szemléleti látásmódot is inspiráltak tevékenységükkel.
5: Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészünk kurzusain is részt vettél.
6: Igen, ez...
5: Fontosnak tartottad, hogy utána tovább képezd magad még?
6: Másfajta vonulatban jelent meg Szenti az életemben. Ezt így kicsit így külön is választanám, olyan értelemben, hogy volt a úgymond a többségiek között egy ilyen egyetemi tanulmányom. Ott nagyon érdekes egyébként, hogy fel sem tételezték rólam a származásomat, mert egyszerűen nem tudták összerakni, hogy jól tanul, jól rajzol, jó megjelenésű, és így tovább, tud magatartásban, mindenben úgy viselkedni, mint a többiek, és akkor mindig találgatták, hogy én milyen országból jöttem. Tehát én külföldi vagyok.
5: Igen, ismerős.
6: Ez is egy diszkrimináció, ezt tudjuk, de nem volt negatív hátrány ilyen szempontból, hogy ez, tehát nem volt szegregáció ilyen körben már, tehát már ide nehéz bekerülni, és akkor innentől kezdve másféleképpen viszonyulnak az emberhez. És 17 éves korom óta pedig, nem is 17, 19. 19 éves korom óta pedig jártam a roma autodidakta képzőművészeti alkotó táborokba, amit a Romanok Hér, amit már említettél, szervezett Balatonon. És ezek ilyen családi táborok voltak, és én elmentem az egyik osztálytársammal. És emlékszem arra a pillanatra, amikor elsőnek fiatal lányként ott voltam köztük, már egyetemistaként. Ők idősebb roma családok voltak, és én akkor ők se tudtak engem hova tenni. Tehát az egyetemisták sem tudtak engem hova tenni, és a roma festőművészek sem tudtak. Sőt, volt, aki megkérdezte a táborban, hogy te roma vagy-e. Tehát a saját közegem, bár tudjuk, hogy a romák között is nagyon sokféle van, tehát nem pont a zenész romák voltak körülöttem, tehát olyan furcsa, másfajta voltam, nem odaillő, vagy kakuktojás, ezt a szót szoktam néha használni, hogy megkérdezték. És ez akkor nekem rosszul esett egyébként, hogy még ők is megkérdezik, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ez a vonulat szülte egyébként, mert hogy én minden évben eljártam ebbe az alkotótáborba, mert adott egy másfajta látásmódot. Tehát összetudtam hasonlítani, hogy az egyetemi tanulmányi, úgymond akadémikus tanulási módszerek, és az táborban az a fajta ösztönösség, amit az autodidakta művészek hoznak, ezek bennem érdekes mód ötvöződtek. Tehát nagyon érdekes jelenség volt ezt a kettőt összevetni. Teljesen más felfogásban alkottak az egyetemmel, és másképp az alkotótáborban. És nekem ez tetszett, én ide szerettem járni, én minden nyáron eljártam, és ez a vonulat szülte az ismerettségi körömet a roma festők között, és így ismertem meg Szent Andrássy Istvánt is, akinek a kurzusára a Kossuth Klubban két alkalommal tudtam részt venni, és ő is adott nekem olyan muníciókat, olyan visszajelzéseket, amelyek segítettek visszatalálni ahhoz az alaphoz, ami eleve bennem volt és van. Az egyetemista évek egyébként segítenek láttatni, széleskörűen tanítanak, nagy kritikai érzéket fejlesztenek ki az emberben, annyira, hogy már az ember egy kicsit önmaga legnagyobb kritikusává válik, és emiatt is megáll egy picit. Mert tudja, hogy melyik útnak mi a hátulütője, mi a zsákutcája, és akkor így megáll, mert már látja, hogy mi a rossz, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a jó, melyik az ő iránya. És nekem így volt egyetemi éveim után, egy kicsit meg kellett állnom, és Szent András Isten volt az avval a ösztönös, zsigeri, ős erővel való visszatalálásra ösztönzött, ami eleve hozok magammal, aki bennem van születéstől, és ehhez segített visszatalálni, mert volt egy olyan mondása, hogy Barbara, benned minden megvan, aminek egy nagy művésznek benne kell, hogy legyen. Csak történnie kell valami az életedben, hogy ez feltörjön.
5: Egy picit segíts nekem értelmezni, mert zenészként kívülálló vagyok tulajdonképpen a vizuális kultúrában. Én inkább úgy fogalmaznám meg ezt a dolgot a saját nézőpontomból, hogy egészen más mondjuk egy klasszikus zenész hozzáállás a zenéhez, mint egy cigány zenésznek a hozzáállása. Hiszen az egyik mondjuk kottából tanul elsősorban, a másik pedig mondjuk kotta nélkül jegyzi meg a nótákat. Érezhető, hogy teljesen más. Tehát mondjuk a kézről való tanulás, a rajkó módszer egészen más, mint amit az egyetemen oktatnak. De hasonlóképpen meg tudnád fogalmazni, hogy milyen különbségek vannak mondjuk az egyetemi oktatásban megszerzett nézőpontjaid és az ösztönös művészet között, amit esetleg a románokerben tapasztaltál? Tehát mi az alkotói metódus, mi a tanulási metódus?
6: Hát és kezdjük mondjuk a táborokban tapasztaltakkal, hogy hogyan kezdenek neki egy festménynek egy autodidakta festő. Nincsenek tervek többnyire, tehát nem programfestészetről beszélünk, hogy mondjuk előveszi a vázlatfüzetést, és tematikusan előre megtervezte, hogy ő mit fog festeni, nem erről van szó. Fogja az üres vázlat, és egyből felteszi a nyers színeket. És szinte magát festi a festmény, és ez a párbeszéd a jellemző inkább az nyers, tiszta élményekre alapoznak. Hogy mi lesz a végeredmény, nem tudják. A lényeg a folyamat, hogy jól érzik benne magukat. A festékek nem tudatosan keverve, hanem szinte a vásznon alakulnak. A tiszta színek egymásra fedésével keverednek össze, és ott, mint hogyha a vászon lenne a paletta. Tehát ez egy másfajta technikai módszer. És ettől lesznek annyira intenzív, élénk telített színek, amire sokszor azt mondják, hogy cigány színek, de ez abból adódik, hogy nem árnyalatokban, tónusokban gondolkodnak, hanem nyers, tiszta, erős színeket tesznek egymás mellé, és ezek keverednek a felületen. Úgyhogy Ez a zsigeri ösztönösség, amit hoztak, amúgy kell a művészetben, mindenképp kell. Viszont az akadémikus tanulmányi metódus pedig az alapoktól kezdi, ami a rajzkészség fejlesztése. Tehát itt stúdiumok, kockológiák, beállítások, forgástesztek, drapéria, csontváz, koponya, modell, és így tovább. Folyosók, rövidülés, perspektívikus látásmód fejlesztés. Szóval az egy tematikus, felépített, egymásra épülő program, hogy hogyan is fejlesztünk valakit. Amíg később belépnek a különböző eszközök, az eszközhasználatok, melyik hogyan, melyik anyag hogyan viselkedik, és hogyha van egy programod, mondjuk tegyük fel, van egy témaköröd, amit te ki akarsz fejezni, akkor azt te elsőnek is vázlatolással, keresgéléssel és tanulmányok rajzolásával kezded. Na most én a kettő között vagyok. Kettő között vagyok.
5: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a klasszikus zenei tanulmányok során nem ritkán érzem azt, még a saját növendékeimnél is, illetve kollégák növendékeinél is, hogy valahol ezek a keretek, amik mondjuk a klasszikus zenei oktatás során tulajdonképpen átkerülnek a tanártól a diák irányába, ezek nagyon fontosak, és ezeket mind természetesen be kell tartani, de valahogy, mivel megszokja ezt a gyerek, és megszokja ezt a növendék, ezért utána már sokkal nehezebben lép ki a keretek közül. És minél tovább tanulja ezeket 10-20-30 akármennyi évig, utána már valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül természetesen, de sokan beszűkülnek. Vagy esetleg kialakul egyfajta kottafüggőség. Ezt te hogy látod a saját szakmádban, szakterületedben?
6: Hát miután elvégeztük az egyetemet, lediplomáztunk, nekem is kellett körülbelül 2 év ahhoz, hogy magamra találjak. Tehát annyi mindent tudással halmoztak fel minket, olyan széles körben láttattak, tehát hogy egyszerűen azt megemészteni is nehéz volt. Nagyon sokféle irány volt előttünk, hogy merre induljunk, de én épp ezért álltam meg 2 évig, mert sok lehetőséget láttam, és nem tudtam, hogy melyik vagyok én. És azt követően, miután így leülepszik minden, tehát az a tudás, az az ismeret, az a beszűkült, ami egy kicsit úgy a szabályok így beszűkülté tesznek, mert hogy nagyon keretbe foglalnak, ezeket úgy le kell süllyeszteni a tudattalan szintre, úgymond. Úgy olyan értelemben kell elfelejteni, hogy azért az benned van az a tudás, de nem ad neked keretet, hanem az a zsigeri ösztönösség, az a úgymond talentum, amit kaptál születésedtől, az vagy van, vagy nincs, ezt nem lehet tanulni, az vagy adott, vagy valami másban vagy jó. Tehát, hogyha azt a talentumot megtalálod, sikerül visszatérned a talentumodhoz, akkor ezek a képességek, készségek, tudáshalmaz, amit felvettél, annak a szolgálatába kell, hogy álljon. Tehát a talentum mögé teszed ezeket, és előhívod a tudattaladból akkor, amikor épp arra van szükséged. Nem mindent, csak amire szükséged van.
5: Így hallgatva a gondolataidet, valahogy most már kezdem megérteni, hogy miért választottad doktori témádul, engednek, hogy felolvasom a címét, a 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában címet. Először is fontosnak tartottad, hogy doktori tanulmányokat végez, és hogy pontosan ez legyen az a témakör, ami téged foglalkoztat, hogy ezt feldolgozd?
6: Elsőnek is égetően fontosnak találtam azt, hogy van egy piacrés. Kevés az ismeret többségiek szemszögéből ebben a témakörben, pedig ez egy olyan értékhalmaz, amelyet fel kell tárni, és nem csak a kisebbségek, hanem a nagy többség javára, a közjó érdekében, mert hogy ez egy olyan értékpluralizmus, amelyet ha befogad és átél és egyenrangúként tud az össztársadalmi értékhez tagozódni, akkor ez mindenki javát szolgálja. Tehát úgy éreztem, hogy úgymond híd lehetek ebben a történetben, összeköthetem ezeket a halmazokat egymással, és ez hosszú távban tekintve, visszatekintve erre, ez egy nagyon fontos mozzanata ennek, hiszen vagy erre építve, erre a tanulmányra építve, vagy megcáfolva, de legalább van mire alapozni további tanulmányokat. Mert hogy ilyen nincs, nem volt még eddig. Tehát ez egy óriási hiány, én úgy éreztem, hogy a maga a téma a szükségszerűsége diktálta azt, hogy fontos lenne ezt megfelelő szintereken, módszerekkel tudományos körben kidolgozni. Meg ugyanakkor volt bennem egy olyan is egyébként, hogy úgy éreztem, hogy a művészet, a festészet önmagában nem elég hatékony. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy a festészet, a mai kortárs festők produktumai majd csak később fognak egykor felértékelődni, és majd az utókor fogja azt megfelelő helyén kezelni. És hát így egyszerűen mondva, majd talán az unokáimnak tényleg a javát fogja szolgálni. De jelenleg napjaimban a sajátomat szinte csak egy ilyen flow áramlatnak tekinthetjük. És úgy gondoltam, hogyha ezt a festészetet megtámogatom egy másik lábazattal, és ez a tudomány, ami összekapcsolódik vele, akkor már sokkal hatékonyabban, erőteljesebben tud szólni. Tehát ez a kettő kiegészíti, erősíti, és akár egymással is párhuzamot vonva párbeszédet folytatnak. Tehát volt benne egy ilyen is, hogy talán így hatékonyabb, ha elméleti sík is megtámogatja a gyakorlatot.
5: A téma maga nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen beszélni kell róla, de erre szerintem majd a következő műsorban lesz egy picit több időnk, hogy ezt kifejtsük. Most inkább szeretném megkérdezni tőled, hogy mit tervezel a jövőre nézve? Milyen kiállításokat szervezel?
6: Hát vannak felkérések, meg vannak tervezett kiállítások is, tehát van egy spontán alakulása is a történetnek, tehát nem látom be a következő évet teljesen, de a közeljövőt talán igen. Lesz még decemberben egy kiállításom, mert részt vettem nyáron egy nemzetközi művészeti szimpóziumon Lengyelországban. Ez a Javdik volt, gyere és láss, ez volt a címe. És ennek a nemzetközi művészeti szimpóziumnak a végeredményét, az ott készült alkotásokat a Zakopane Múzeumban fogják kiállítani decemberben. Ez lesz a következő olyan művészeti bemutatkozóm, ami úgy nagyobb esemény. De jövőre várok további fejleményeket, vannak tervek külföldön is egyébként, idehaza is, de hát ezek még tervek egyébként. Viszont nyáron nagyon sok olyan munkám kezdett megszületni, amit még idén be szeretnék fejezni. Tehát rendkívül aktív volt ez a nyár ilyen szempontból, rengeteg olyan technikai megoldást találtam, ami számomra izgalmas, ilyen transfer technikák, montázs, kollázs, egyéb különböző anyagok, vizes és olajos bázisú anyagok keveréke. Ezek nekem nem a klasszikus festészeti módszerek tökéletesítése a cél, hiszen úgy gondolom, hogy ezt már megtették elődeink, és ezt tisztelettel tovább vinni lehet másfajta kortárs átértelmezésben, és én ezt egy másfajta technikai módszerekkel szeretem újra feldolgozni, mint ahogy a felkelő nap esetében is az impresszionizmushoz nyúltam vissza.
5: Aki érdeklődik egy picit, akkor ezek után a festményeid iránt, az hol találhat meg téged? Azért ezt mindenféleképpen mondjuk el.
6: Hát, hogyha eredeti munkákat szeretne nézni, akkor a Romanok hírnek a Király utca 67 szám alatti épületében lehet megnézni a Jelzések című képzőművészeti kiállításomat. Illetve van egy weboldalam, a drartboba.com felületet, amit most készítettünk nem olyan régen, ott nagyon szépen így lehet látni a művészeti, illetve a tudományos bemutatkozásomat az alkotásaimmal együtt.
4: Mai vendégem dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is, ahol meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A viszont hallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online

0: online tesztet töltöttek ki 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 26-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk!
4: Azt gondolom, hogy manapság nem könnyű megélni a művészetből, hiszen azért a kultúra támogatása az utóbbi időszakban egy kicsit visszaesett érzésem szerint. Sok művész úgy véli, hogy szükségünk van egy polgári foglalkozásra is. De mivel foglalkozol a hétköznapokban?
5: Hát igen, jól érzed, mert a művészet azért elég labilis, ugye teljes válszélességgel abból élni, azt csinálni mindennapokban, ami egyébként szeretnék majd későbbiekben, de azért hát nálam is ott van két gyerek, tehát ezért nem egyszerű ez a megélhetési kérdés. És hát én egy abszolút teljesen más területen dolgozom a hétköznapokban, hivatali munkát végzek, projektmenedzseri feladatokat, és itt ilyen településfejlesztési programokkal foglalkozunk. Én úgy találom meg magam ebben, mert amúgy van egy projektmenedzser végzettségem is, én úgy találom magamat ebben a folyamatban meg, hogy minden olyan dolog, amiben azt látom, hogy fejlődés van. Tehát van egy kezdő, egy végpontja, és egy produktum felmutatható, azt én ezt jól meg tudom élni, és bele tudom helyezni magam. Tehát ott van az az élmény varázsa, hogy igen, sikerült, ez a fejlesztés sikeres, ez megvalósult, és akkor mi ezeket egy ilyen adminisztratív módon tudjuk soron követni és segíteni ezeket a folyamatokat. Tehát nekem egy ilyen hivatali munkaköröm van a hétköznapokban, ez adja a kulturális stabilitást ahhoz, hogy az ember jelen esetben én tudjak művészetek, illetve tudomány területén is kibontakozni. Hogy a jövő majd mit hoz, azt még nem tudom, mert azért, ahogy mondtad, hogy a művészetből megélni az nem egy olyan biztos tevékenység manapság.
4: De még kutatóként is egyébként nagyon nehéz, hiszen te azért művészetpedagógus és társadalomkutató is vagy.
5: Igen, egyébként az alapdiplomámmal én tanítottam is 7 évet, és hát megtapasztaltam az oktatási rendszer helyzetét is, hogy a pedagógusi bérek, stb. Tehát nem egyszerű egyébként se tanárként, se kutatóként, se művészként. Szóval az ember boldogul, ahogy tud, de nyilván úgy, hogy az érték, kommunikáció érték, termelés az mindig is fontos.
4: Lehetséges, hogy ez adja benned a flow élménynek az előtérbe helyezését, ami előtérbe kerül a munkáidban is? Hiszen az egyik műved is tulajdonképpen ennek a megvalósulása.
5: Hát igen, ez a kettősség is talán azért tud ilyen hosszú ideig harmonikusan meglenni egymás mellett, hiszen amíg az egyik a szabályszerű hétköznapok, hivatali lét, magatartás formák betartását jelenti, követelmények, határidők teljesítését, addig a másik meg jelenti a teljes szabadságot. Azt a fajta vizuális örömszerzést, amiben tényleg senki és semmi nem irányít, csak is én önmagam belülről.
4: Térjünk egy picit vissza a disszertációd témájához. Engedd meg, hogy felolvassam a címét. A 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában. Először egy picit beszéljünk róla tágabb értelemben, hogy a cigány-roma képzőművészet, illetve ennek a mozgalma, hogyan látod, miként látod, mi ennek a történelmi aspektusa?
5: Tézisben visszanyúltam 1930-as évekig. Körülbelül itt kezdett kibontakozni egy-egy olyan művész külön az ország különböző pontjain, akik fontosnak tartották a származásuk mellett a művészi tevékenységüket is. Tehát innen kezdődött az a sík, amire úgy felfigyeltem, és ennek a folyamatában nyilván van egy társadalmi háttér, egy olyan változás, ami vagy felkelti ezt a művészeti mozgalmat, vagy lecsitítja. Ugye van támogató társadalmi háttér, és van kevésbé. És hát volt egy olyan úgymond társadalmi emancipációs mozgalom az 1970-es, 80-as években idehoza Magyarországon, amely támogatta, segítette, sőt inspirálta ezt a művészeti mozgalmat. Daróczi Ágnesék voltak, akik 1979-ben az első országos autodidakta roma képzőművészeti kiállítást megszervezték a Pataki Művelődési Házban, és innentől kezdve azok az egy-egy különböző feltűnt művészek, akik 1930-as évektől alkottak, már egy közös térbe együtt kiállítottak, tehát kell egy bizonyos tömeg ahhoz, hogy erőteljesebben szóljon egy mozgalom. És innentől számítják adminisztratív módon is a roma képzőművészetnek azt a intézményesült formáját, amit sokan nem is ismernek el, támadnak, de mivel vannak képviselőik, és ezóta ez a fogalom él, ezért létezik. Tehát viszont nem követjük ezt a folyamatot, ugye? Tehát van ez a kiállítás, se az előzményét, se az alatta lévő folyamatot, se a mostani jelenségeket nem követjük soron. Holott ez egy gyönyörű folyamat egyébként. És már akkor, mikor a roma képzőművészetet úgymond idézőjelesen megszületett ezzel a kiállítással, már akkor is létezett a modern része, a modern művészeti mozgalom. Tehát az identitás értelmezések, amiről szó is volt a konferencián, nagyon sokféle módon nyilvánulnak meg a művészet kifejeződésében. És ezt az árnyaltságot, hogy az identitás fogalmát, amelyet 1950-ben Erikson fogalmazott meg elsőként, láthatjuk egyébként, hogy ez egy mennyire összetett, teljes ént átható jelenség. Nagyon sok tényező befolyásolja az identitásunk kialakulását, és a kialakult állapot is egy olyan, hogy folyamatosan változik. Tehát ez egy nagyon összetett, rengeteg elemből áll, és ezeket az előadáson fel is soroltam, hogy mennyiféle identitástípusunk van, hányféle elem, ráadásul még az életszakaszaink, helyzetünk mindenféle befolyásolja. Viszont van egy pervazív, minden felett álló, egy átható olyan eleme, ami befolyásolja az összes többit. És a művészetben ez szabad átjárások vannak ebben a identitás elem pervazív jellegének a választásában, tehát ez változhat. Nem mindig csak a nemzetiségi, kisebbségi hovatartozásból tudja előhívni a művészetét, hanem lehet, hogy éppen a vallási szakralitás az, vagy éppen az édesanyai nemi szerepek, a feleség, vagy éppen történelmi belehelyezi magát egy nagyobb társadalmi kontextusba a művész, és egy politikai művészetet folytat. Tehát annyiféle verziója lehet ennek, hogy miképp nyilvánul meg a műalkotás, milyen belső motivációk mozgatták, hogy ezt sokkal árnyaltabban kellett felvázolni, és ezek az identitás keresések és értelmezések a művészetben alkotott nekem egy ilyen átlátható mintaábrát is a tézisben, amelyet így definiáltam is külön-külön, hogy melyik halmaz hogyan lehetne leírni, és erre példákat, ellenpéldákat magyarázva, érthetően elemezve, viszonyrendszereket vizsgálva. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és az is nagyon különös, hogy azon túl, hogy az identitás pervazív jellege is változik, magának a művészet fogalmának is van egy olyan jelensége, hogy szabad és ösztönösségre törekszik, szabályok fölötti felülemelkedésre képes. Azon túl még maguk a művészek is képesek egy változásra, egy olyan fejlődési folyamatot bejárni, hogy egyik halmazból könnyen át tudnak ívelni a másikba. Tehát egy sokkal rugalmasabb, sokkal áthatóbb, részletezőbb megismerési felületet nyújtok, differenciált halmazokat nyújtok, amely egy pontosabb megismerést nyújthat a többségiek számára, illetve segíthet nekünk is értelmezni, hiszen sokszor lehet észrevenni azt, hogy maguk az alkotók is belebotolnak ebbe a kérdésbe, és nehezen tudják ezt kigobózni magukban. Mert ez egy olyan dolog, amivel mindegy, hogy képzett, mindegy, hogy kevésbé képzett, vagy autodidakta egy roma származású festőművész, mindig kérdéskör lesz a mai kortárs kontextusban.
4: Zenészként én arra tudok asszociálni ezekből a gondolatokból, hogy ugyebár amikor a romák a vándorlásaik során találkoztak különböző népekkel, különböző hatások érték őket. Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban is még sorolhatnám, és természetesen valahol a zenéjük mindig közös sajátságokat mutat a helyi népzenével. Például vegyük a spanyoloknak a flamenkóját, vagy ugyebár a szintó cigányoknak a gypsy swinget Franciaországban. Tehát ezek mind valahogy annyira mások, ezek a zenék, ezek a műfajok, és mégis van bennük egyfajta közös. Úgy szokták mondani, hogy a természetük által fűtött alkotó előadásmódjuk. Tehát valahogy mindegyik annyira érzelmes és annyira sajátságos, hogy ettől egy külön műfajt alkotnak, ettől egy külön műfajt hoznak létre. Ugyanez volt Magyarországon, ha akár a cigányzenére gondolunk, és itt persze nem a folklór és a népzene az, amiről most beszélgetünk, hiszen az egy másik téma. Tudjuk, hogy Magyarországon is többféle cigány csoport van, és például a romungroknál nem találhatók meg ezek a népzenei elemek, amik mondjuk az olasz cigányoknak a népzenéjükben benne vannak. Saját dalanyaguk van. Mi az szerinted az a közös vonás a cigány, illetve roma képzőművészetben, ami ez egységesíti az egészet, akár csak Magyarországon nézve, hiszen tágabb nézőpontban azért sokkal nehezebb megfogalmazni.
5: Nehéz összehasonlítani a zenét a történetiségját és a festészet, mert hogy a zene már visszanéz azért több száz éves múltra, amíg a festészet úgymond egy új keletű, nincs száz éves szinte történetisége, úgyhogy nehéz messze menő következtetéseket ezek alapján vonni erről. És hát más műfajról beszélünk, hiszen a festészet, mint ahogy saját magam példájából is mondtam, hogy szinte az utókornak festünk. Tehát nem a napjaink kortárs elismerésére törekedve, mert hogy ezt mi nem tudhatjuk, hogy hogyan fogják majd értékelni ezeket a műalkotásokat több száz év múlva. Tehát majd az utókor talán helyére tudja tenni, és vannak egyébként olyan európai roma festők, akiknek az életpályájában nincs kihangsúlyozva a származás kérdése. Uh-huh. Tehát a dokumentáltság kérdésköre is egy értékes, hogy fontos egyáltalán, hogy dokumentáljuk a származást, hiszen nem a produktum a lényeg, és vannak ilyen festőművészek, akiknek kutakodás után lehet megtalálni az életrajzában egy rövid utalójelzést erre vonatkozóan, és a művészete is egy teljesen más vonulatot hoz. Tehát lehet, hogy mindig is voltak roma származású festőművészek, csak éppen nem dokumentálták a származásukat. És hát az itáliai reneszánszban volt La Zingaro az első, aki felvállalta a származását. Ő is ugyanúgy tanult, mint a többi olasz itáliai festő, és ő fontosnak tartotta saját magáról, hogy ez így a cigány, így hívták őt, a cigány. Ez egy letagadhatatlan dokumentáltság, ugye? Hogy ő felvállalta. Na de ő volt az első, akiről tudjuk, hogy dokumentál, de mennyien lehetnek még, akik nem tartották ezt fontosnak. Úgyhogy nehéz ezt így megfogni, hogy mi az a közös szál bennük, hiszen voltak olyan absztrakt művészek, akiknél ez nem volt fontos. És olyan kokoskától és ilyen emberektől tanultak, és hogy ez a közeg, a mai társadalmi kontextus magyarországi viszonylatban mennyire tartja fontosnak, hogy roma származású vagy-e, vagy sem, hát azt kell mondjam, hogy igen, nagyon is fontosnak tartja. Tehát nehéz napjainkban ebből kilépni. Valódi választás valójában nincs. Majd az utókor fogja ezt leszűrni, hogy volt-e közös vonás, ahol az autentikus értelemben vett roma képzőművészettel, de a tézisen feltárt, hogy vannak ezen túl még más fajta megközelítésű hivatásos művészek munkái is, akik nem direkt módon használják ezeket az identitás elemeket, ami a roma származásra utal. Tehát ehhez jövendő mondónak kellene lennem, hogy tudjam, hogy van-e közös szál.
4: Mégis tudsz valami olyan közös vonásokat felfedezni ezek között, a festmények között, mondjuk a lóábrázolások, vagy esetleg a színhasználat, amik mégiscsak egy picit valamiféle közös gyökérre emlékeztetnek?
5: Én a halmazokra hívnám fel a figyelmet, amelyet be is mutattam az előadás során. Három nagyobb halmaz van, az egyik a roma képzőművészet, az, amit többnyire mindenki be tud azonosítani.
4: Ez, amikről beszéltem tulajdonképpen én is, ugye, hogy harsány színek, amiket már egyszer kifejtettél
5: nekünk.
4: Így van,
5: nagyon több eleme, együttes eleme fontos ahhoz, hogy ezt roma képzőművészetnek definiáljuk. Az első, ami fontos, hogy a személy, aki festi, az önidentifikációjában elsősorban romának vallja magát. Tehát ez az önidentifikáció. A második, hogy azon túl, hogy ő nyíltan vállalja a származását, cigányfestőnek nevezi magát. Itt már nagyon sok művészre ez nem igaz, ugye? Aha. Tehát cigányfestőként nevezi meg magát. Témaköre nagy részt, javarészt a cigány származásából eredő úgymond cigány témák, ilyen a vándorlás történet, a mesterségek, különböző folklór jelenetek, táncok, vigadalmak, otthoni életképek, stb. A színeiben, ahogy mondtuk, hogy harsány előadásmódja, keveretlen színek, és a felületen egymással játszanak a színek, és ilyen vibrálóvá válnak. A többségiek, vagy akik ránéznek, ezeket cigányszíneknek szokták mondani. A festészet, mint műfajon belül maradnak, nem ugrándoznak más-más művészeti ágra, hanem csak is a festészet keretein belül maradnak, tehát a hagyományos festészet hívei, és ezen túl saját maguk képzik tudásukat autodidakta módon. Na most nyilván, akik ebben a halmazban tartoznak, azoknál nagyon sok a közös vonás. Tehát ezek felismerhető, besorolható, hogy kik is azok, akik a roma képzőművészet képviselői. Legszebb példája számomra Orsos Teréz munkája, viszont Orsos Terézre is az a jellemző, hogy életpályája folyamán ő fejlődött, folyamatosan fejlődött, és szinte modern festővé is alakult. Mert hogy az ő gyerekkorában beégethetett neki az a látvány, hogy ők egy ilyen kisebb cigánytelepen laktak, de messze elláttak a város nagy házaihoz. És ezt a látvány, hogy ott van a város, a jólét, a bőség, a gazdagság, a többségiek, mi meg itt vagyunk, a szegény kis szedetvedett házigunkban, ez a ellentét groteszk mód sokszor előjön a festészetében, és egy úgymond ironikus jelleggel, eltúlzott jelleggel, ezek ilyen ütközéspontok lettek, és ez egy olyan dinamikát ad a festményeinek, hogy nagyon elevenek, élőek ezek az életképek, amelyeket ő hoz. Tehát ő szinte átmegy a modern roma képzőművészethez. A modern része már el tud szakadni a roma témától, már különböző más egyéb témákban is, például erre mondtam Bari Janót, vagy Szolnoki Csanya Zsoltnak a munkáit, akik abszolút már szabadon, virtuózan járnak át különböző témák között. Itt ők is felvállalják nyilván a származásukat, de nem egyszerűen csak cigányfestőnek mondják magukat, hanem cigány származású vagy roma származású festőművész, mert hogy ebben árnyaltabban érzékeltetik azt, hogy ők ugyanolyan emberek, tehát magyar nemzetiségűek is, sőt, itt már kettős identitásról is beszélünk, ugyanúgy felvállalják a magyar nemzeti identitásukat, mint a kisebbségi hovatartozásukat, és így a munkájukban is sokkal virtuózabban, bátrabban tudnak, sőt, akár a festészet műfaján kívül is lépnek, például Szolnoki Csanya Zsoltról tudjuk, hogy íróköltő, műfordító, vagy Bari Janónál a szobrászat is motiválja őt, tehát itt már szabad átjárások vannak technikai megoldásban, műfajban, témakörben is, stb. És a harmadik nagyobb halmaz pedig a hivatásos művészek, akik már valamilyen diplomával, állami, egyetemi oktatásban részesültek, és diplomával rendelkeznek. Vannak Magyar Képzőművészet Egyetemről kijött művészek, vannak különböző tanári, pedagógusi végzettséggel rendelkezők, és egyéb ilyen művészet közeli diplomával rendelkező művészek. Ők önálluk már abszolút ez a pervazív jelleg teljesen eltolódik más irányban az identitás különböző elemeire. És hogyha van egy téma, ahogy mondtam is, ahogy az akadémistákra jellemző, programfestészet. Tehát tudatosan átgondolják, felépítik, vázlatolnak, és ezt felvállalják. Tehát így megvalósítják az ő terveiket. Tehát én inkább a halmazok között látok közös szálat.
4: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy a te művészetedben ez hogyan jelenik meg? Én itt most a kezemben tartom a képeidnek egy részét, és látok itt például egy kisfiút, nagyon morcosan néz, és igen barna tónusokat használtál a képben. De hogyha megnézem a többit is, akkor ezek feltehetőleg roma származású embereknek a portréi, vagy esetleg ez az emberi turbánban ő lehet, hogy indiai. Tehát tulajdonképpen ez még az indiai gyökerekre utalhat.
5: Hát ez a pervazív jelleg, amiről beszéltem, hogy eltolódhat az identitás elem különböző részeire a fókusz, és még ott van a művészeti szabadság is, ugye? Mert hogy a művész nem tudja ezt befolyásolni, mert kapja az üzeneteket, ugye? Nyilván a megoldásaiban, technikai részeiben lehet már hozni emberi megvalósítási elemeket, de nálam is változó. Tehát ezt így nem lehet ebből a fókuszból közelíteni, mert rengeteg olyan munkám van, ami meg se közelíti a roma identitás kérdését, mert teljesen más témakörben készülődött. De egyébként volt egy ilyen sorozatom, erről már beszéltem régebben is, hogy a tükröm-tükröm tárlat, vagy a másságról másképp. És itt ez volt a lényeg egyébként, hogy 12 olyan különböző nemzetiségnek az arcát hozzam nagy méretben el, akik eltérő nemzetiséget képviselnek elég karakteresen, és azon túl, hogy mondjuk egy ázsiai rizsszedő, vagy egy fekete, afrikai fekete, vagy egy spanyol férfi, és sorolhatnám hányféle különböző arc karakter jelenik meg, más-más elementáris emberi érzést próbál kifejezni, ami arra ösztönzi, készteti a befogadót, hogy próbáljunk azonosulni avval az érzéssel, amit mondjuk az afrikai fekete átad nekünk. Tehát, hogy tudjunk átlépni a saját korlátainkon, hogy ne szűrjük meg csak is a nemzetiség arcán keresztül, hogy hogyan viszonyulunk, ugye? Másképp. És ezt a fajta madártávlatot a halmazok felett álló sokszínűséget bemutatva, a konklúzió az volt ebben, egyik konklúzió, hogy ezek a különbözőségek természetes velünk, az emberiséggel járó másságok, amit fogadjunk el, hiszen ezek nem ember által determinált, hanem ez egy magasabb rendű valóság miatt vagyunk különbözőek, és az elfogadással rengeteg más értéket is elfogadunk, és ez az emberiség erősségét jelenti, ez a különbözőség, nem pedig a megosztást. Tehát madártávlatból nem megkülönböztetés, hanem az értékek összeadása lenne a cél. És ennek a sorozatnak volt egy olyan célja is egyébként, hogy megjelent a megváltó Jézus Krisztus is, és ez egy ilyen messiási üzenetté is formálta, minthogyha egy úgymond profécia lenne ez az egész, hiszen 12 alak jelent meg köztük Jézus Krisztussal, de a 13. a befogadó néző volt, aki egy tükörben megláthatta magát, és ezzel részesévé válhatott, mint egy apostol ebben a misszióban.
4: A szakralitás, a transzcendentalitás mit jelent számodra? Hogyan jelenik meg a művészetedben?
5: Három nagyobb része tudnám a művészetemet osztani. Az egyik az, amikor a természet adta tökéletességre, és ezáltal Istennek a keze nyomára tudok én megtapasztalni és rácsodálkozni, és ezek a természeti lenyomatok jönnek vissza. Tehát ez a természet ihlette alkotások, ennek nincs szabálya, hogy hogyan jön elő, de a lényeg, hogy a természet ihlette, van egy ilyen vonulatom. A másik vonulatom, mikor a klasszikus festészeti alapokat fontosnak tartva, azt kortárs átértelmezésben újra dolgozzam, mégpedig itt jönnek be a technikai innovatív megoldások, az a sokszínű választékos megoldási mód, amint számomra izgalmas, és ez hozza a flow folyamok, meg különböző egyéb izgalmas munkákat, ami a Jelzések című kiállításon is látható.
4: Ebbe tartozik, gondolom, akkor az a három részből álló kép is, amit láttam még, igen, ott a bejáratnál.
5: Igen, igen, az impresszió, felkelő napra gondolsz?
4: Igen, a felkelő napra gondolok.
5: Igen, igen. Köszönöm. Ez is egy technikai innovatív újítás, hiszen visszanyúlt a művészet történetre, eredményekre, de mégis másképp dolgoztam fel. És a harmadik, amire te kérdezel, ez a ez az olyan fajsúlyosabb üzenetiség közvetítése, amit kapok. Tehát ez egy ilyen, mint hogyha ilyen médium, vagy ilyen, mint ahogy az áramlat is felülről jön, átmegy rajtam, és én kiadom a festészeten keresztül. Ez egy ilyen körforgás. Ezek ilyen kapott üzenetek, emelkedettebb történetek, mint ahogy a tükröm-tükröm tárlat is egy kapott üzenet volt, de volt egy olyan idei munkám is, például, ami a 371 csillag a Roma Bátorság és Ifjúság napjára készült, a holokauszt áldozatainak emlékére. Tehát itt egy ilyen történelmi eseményre utaló vizualitás jelenik meg, de összekapcsolva ezt is az egyetemes művészettel, hiszen Michelangelo-nak a Pieta szobrából indulok ki. Ugyanakkor az Auschwitz is megjelenik a háttérben, és különböző szimbólumrendszerek, mert itt a szimbolizmus és a realizmus elemei keverednek, de itt már indítottam a roma történetiséggel, hiszen Csorba Robika is megjelenik ezen a festményen, mint a mai kortárs áldozat, visszautalva az egykori holokauszt áldozataira. De ugyanakkor kitágítva ezt az áldozati kérdést minden áldozatra szinte, hiszen utána a mai háborús helyzetre is. Tehát ezek is kapott üzenetek és fajsúlyos üzenetüktek, és hát a szakralitás itt is megjelenik, hiszen Mária tartja a kezében nem Jézust, hanem már Csorba Robikát.
4: A nőiességet látom még fontosnak a művészetedben, hiszen azért számtalan női alkotást vélek felfedezni.
5: Igen, és ebben egyik inspirálom Frida Kahlo. Tehát mikor én láthattam a Nemzeti Galériában az ő kiállítását, akkor tapasztaltam meg, hogy 20-valahány kisméretű, alig egy termet megtöltő kiállítás anyag mekkora keresett látogatottságot jelent a nézők köréből. Tehát kígyózó sorok, online foglalt jegyek, tehát alig lehetett bejutni erre a kiállításra, minden idők egyik leglátogatottabb kiállítása volt, úgy, hogy Frida Kahlo sem volt elismert az adott korában. És egyik mozgató ereje Fridának az ő belső érzéseinek a kifestése volt. Az a női érzésvilág, fájdalom, gyötrelem, nehézség, amit ő átélt, ő kifestette. Ez neki egy ilyen gyógyító hatással is volt, hiszen gazdasági célja ennek nem volt. És mégis, hogy ez a női érzésvilág, ez a káosz, amit ő megélt, egészségügyi állapota, magánélete, stb. Óriási, hatalmas figyelmet keltett fel a mai kor emberének. Míg mellette volt egy londoni iskola kiállítása, hatalmas termek, hatalmas festmények, több tanítvány, együttes kiállítása, tátongó ürességgel. Na most nekem ez egy jelzés volt, vagy egy üzenet, hogy a női lélek, a női érzések jellege mindig is nagy figyelmet fog felkelteni. Mert mindig is megfejthetetlen volt a női lélek, a női érzésvilág, a női gondolatiság, és hogyha valaki hagy erről lenyomatot, tegyük fel Frida Kahlo művészi alkotásaiban, ez óriási port kavar maga körül. És igen, ilyen szempontból én is merem bátran megélni ezeket az érzéseket, és lefesteni, mert én úgy gondolom, hogy a női lélek az egy nagyon összetett, nagyon érzékeny, nagyon szenzitív, olyan módon tud érzékelni a mai világban, ami nem biztos, hogy a férfiaknál is adott.
4: Egészen biztos, hogy nem adott.
5: Nem mertem kimondani.
4: De ezt nekem kell kimondanom, azt hiszem, úgyhogy de ez így szép, így jó, hiszen ezzel egészítjük ki egymást, egy férfi és egy nő, én azt gondolom.
5: Igen, és hogyha még plusz ez a nő tud valamilyen művészeti ágban kibontakozni, akkor ezt nagyon szenzitív módon, érzékletesen és tűpontosan meg tudja tenni. Úgyhogy fontos eleme, igen, a művészetemnek a nem identitásom, ha már identitás elemeket nézünk.
4: Jogos, igen.
3: Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben pedig az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Indokoltnak tartja a Látvány Csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MTI-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő 2 évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Forsthofer Ágnes kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetője undorító férget emlegetve szólította meg Magyar Pétert. A házelnök szerint a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de az ilyesmi nem tolerálható, ezért a politikust kizárta az országgyűlés eheti üléséről. Olyan alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál, hogy egy férfi simán átgyalogolt a túlpartra. Az egyik kereskedelmi csatornának elmondta, majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg a férfi. A vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját.
0: Ezek voltak

0: A 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. Ma este a beszélgetésünk befejező részében a jövőről és kedvenc zenéiről mesél nekünk. A műsor második felében pedig Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Itt a beszélgetés előtt meséltél nekem egy történetet, hogy volt neked egy jazz festésed is, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem. Meséld már el, hogy hogy folyt ez az egész, hiszen Robi Rakatossal, kiváló prímással együtt dolgoztál a színpadon?
5: Mikor kiderült, hogy a Robi Rakatoss családja, az ő édesapja és az én édesapám milyen zenei múltra tekint vissza, milyen összekapcsolódás és baráti családi ismeretség van a háttérben, és hogy ők napjainkban hogyan beszélnek az én édesapámnak művész és emberi kvalitásairól, aki már nagyon régóta nem él egyébként, az számomra óriási élmény volt ezt ilyen muzsikusok szájából hallani. És ez kialakult egy ilyen művészi barátság. Egyébként én nagybátyámként tekintek Robi Rakatossra. Voltak a családban házasságok is, keveredések is, és ő mondta, hogy neki egy régi álma ez, hogy egy jazz koncerten, miközben ők zenélnek, egy festő állvánnyal egy festő fest. Most ez nekem nagyon nagy kihívás volt egyébként, mert azért van másfél-két órán körülbelül arra, hogy egy üres vászonból egy befejezett művet alkossak nagy közönség előtt, folyamatos reflektorfényben, és úgy, hogy még engedjem át magamon a jazz zenének a hatását is. Tehát valamilyen módon fúzióba lépjek avval a ritmussal, azzal a színekkel, amiket ők közvetítenek a zenében. Úgy az óbudai társas körben erre lehetőség volt, nem is olyan régen, tehát adott egy ilyen egyéni, egy a Gypsy Jazz Band-del adott egy koncertet Robi Rakatoss, tehát házas koncert volt, még a színpad háttérterében is ültek az emberek, és hát Charlie is fellépett, mert neki pedig egy 77 éves és jubileumi koncerteket ad, és ő volt a díszvendég. Na most ez volt nekem is úgymond debütálásom ebben a történetben, mert még én ilyen formában nem festettem, viszont nagyon nagy élmény volt számomra is, mert engem is fellazított a ritmika, a zeneiség, mert ők hoztak egy ilyen kellemes élményt a közönségnek, ezt én ugyanúgy átélhettem, és én hozzá tudtam tenni egy másfajta a szemnek látható kellemes élményt. És a lányom volt velem, és én meg is, ő a legfőbb kritikusom, és őt kérdeztem meg, hogy na milyen volt, lányom? Hát itt mondd el nyugodtan, és akkor ők vették is folyamatosan, tehát így ő volt az én hátterem ezen az alkalmon, és mondta, hogy anyu, ez nagyon jó ötlet volt, mert mikor muzsikálnak a zenészek, akkor ő nem tudja, hogy hova nézzem. Tehát hallgatja a zenét, de egy idő után már nem tudja, hogy hova nézzen, de itt most volt egy festmény, amit folyamatosan nézhetett, hogy hogyan fejlődik a nulláról egészen a végéig. És ez neki élmény volt. És tényleg, ahogy így a végén odajöttek az emberek, fotóztak, meg minden, és mondták, hogy hát ez egyszerűen káprázatos volt, ahogy láttuk, hogy fejlődik a festmény, és volt benne egy fordulat, mert még a vászat is megfordítottam közben. Tehát így nehogy már egyből lássanak mindent. Tehát én már nagyjából tudtam, hogy mi lesz rajta, de hagytam teret a zene hatásának is. Forgattam is a vásznat, úgyhogy mindenfélét is csináltam, és ez a közönségnek hatalmas élmény volt. Fotózkodtak, gratuláltak, stb. Szóval ebben a művészeti ágak különböző találkozása és kölcsönhatásában nagy lehetőség van. Itt az értékek találkoznak, és nem lehúzzák, hanem épp az, hogy erősítik egymást. És ezt megtapasztalhattam.
4: A jövőben milyen terveid vannak, esetleg kutatási terveid, vagy művészi terveid, amiket szeretnél megvalósítani, akár hosszabb távon?
5: Kutatóként is fogok debütálni a jövőben a Magyar Művészeti Akadémia révén, tehát kortárs művészeti jelenségeket fogok vizsgálni, kutatni, konferenciákra járni, előadásokat tartani, publikálni, tehát ez is egy olyan dolog, amit fel kell építeni, és folyamatában ott kell lenni a fontos eseményeken. Szándékozom a jövőben, több ilyen terv is van, több ilyen koncepció is van. Tervezzük Robi Lakatossal ezt a jazz és festés fúziót a jövőben is.
4: Ez nagyon izgalmasan hangzik.
5: Igen, abban bízom, hogy nem csak hazai, hanem nemzetközi színpadokon is folytatódhat. Inkább nemzetközi viszonylatban lesznek lehetőségeim. Tervezünk Kassán is egy kiállítást a Rovás Árttal. Lehetőségem nyílt hozzájuk kapcsolódni, ők határon túli magyarok, és érdekes mód ez a kisebbségi lét egy olyan közös pontot adott, ami nagyon kellemes művészi kapcsolódást jelentett számunkra, és ebben sok jövőbeli terv is van. De leginkább igen, hát én nemzetközi szinterekben gondolkodom jelenleg, de lesznek hazai kiállítások is. Tehát a kutatói, ami a publikációt jelenti, előadások, különböző tanulmányok, cikkek megjelenése jellemző. Egyébként tervben van a doktori disszertációnak a könyvé alakított megjelenési formája is, ez is a Magyar Művészeti Akadémia révén. Szerintem fontos tanítani is, tehát kezdetben meghívott előadóként, aztán így majd szépen folyamatosan ezt is kiépíteni.
4: Tehát számos workshopot is tartasz azért itt, hadd említsem meg.
5: Igen, fontosnak tartom egyébként, mikor az elmélet és a gyakorlat is egymással találkozik. Tehát itt a workshopoknál az a szerencsés, hogy van egy elméleti része, de ugyanakkor itt izgalmas gyakorlati rész is folyamatában van. Ebben is szeretnék jobban elmélyülni. És hát a festészet az meg folyamatos. Az egy szívügy, amit nem lehet abba hagyni.
4: A flow élményre szükségünk van természetesen.
5: Az áramlatban lenni mindig kell.
4: Így van. Egy különleges kérdés így a végére. Általában zenészeknek szoktam föltenni, és azért talán neki könnyebb erre a válasz, de ha megengeded, akkor kíváncsi lennék, hogy mit válaszolsz erre. Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, amit elvinnél magaddal?
5: És itt most kifejezetten zenére gondolsz.
4: Zenére gondolok, igen. A rádió azért mégiscsak elsősorban a zenének a közvetítője.
5: Nagyon szeretem, tehát a zene az számomra is nagyon fontos. Uh-huh. Így nőttem fel, de én nekem nagyon széles a zenei ízlésem. Például a portugál fado zene az egyik kedvencem, tehát ez a melankolikus, mélyről jövő, de az élet szeretetét és igenlését átadó zene. Mariza ez egyik képviselője, de Bujikának a érces hangja is tetszik, tehát ezek a lirikus, melankolikus, de mégis azért ott van benne az erő, a küzdelem, a lüktetés. Szeretem a klasszikusokat is egyébként, kicsit lágyabb formájában, például a Secret Gardennek a zenéi, ha most így kellene példát mondanom. De én szeretem az operát is, Andrea Bocelli, ezek is, de az ilyen könnyedebb zenék is, például Rosario Flores, ő spanyol-roma énekesnő, a Rosario Flores, de van a Bebo és Cigala, énekes és gitáros, ők is spanyolok. felvállalják abszolút származásukat. Ők egy nagyon komolyan elismert zenészek Spanyolországban, és köztudottan romák. De egyébként, mikor meghalom, az igazi zenész cigány zenekarnak a muzsikáját, akkor érzem, hogy honnan jöttem. A gyökerek megszólalnak, hogy átérzem teljesen, és akkor tudom, hogy milyen családból jöttem.
3: Ma esti első vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A programunk második felében pedig Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Maradjanak velünk!
6: Tehát nagyon érdekes a verseny. Az egyetlen egy dolog, amit már nagyon sokszor elmondtam televízióban is, hogy sajnos a magyarok igazából nem próbálkoznak. Nem félnek is, nincs bennük az az ambíció. Jönnek Izraelből, Koreából, talán még Észak-Koreából is, persze japánok, az ázsiaiak azok nagyon szorgalmasak. Uh-huh. Tehát az európai kultúrát, az sajnos azt meghonosították, mondhatni ellopták ugye Európától. De minden műfajban a művészet, az európai művészet. Tehát azt tudom mondani hangszer készítésben is, hogy ott vannak bizony a világ elsők között ma már. Hát hogyha megnézzük Cremonát az utóbbi 20 évben, a tanulóknak legalább a több mint fele mind japán volt, vagy dél-koreai. Hát ugye gyakorlatilag, amikor a klasszikus zenét meghonosították, ugye először a japánok már a 60-as években, hát nekik nem volt hegedűjük, meg klasszikus zenét, hát ugye hangszerek nélkül nem lehet szimfonikus zenekarokat alapítani, zeneiskolákat, aztán később a dél-koreaiak, ugye?
7: Igen.
6: A három tigris, a tajvaniak, Hongkong. Nekem Hongkongban van tanítványom. Egy hegedű tanár, aki itt tanult nálam, nagyon jóba vagyunk, fiamként szeretem, ő is papa úgy hív. Hongkong, hát most ott is baj van, vannak ott műhelye, szép hegedűket készít, javít, és közben hegedűt tanít. Felesége zongora tanárnő, hát sajnos nincsenek onnan se jó hírek Hongkongból. Úgyhogy ez már politika, ezt hagyjuk.
7: De ha már a tanításnál tartunk, az utóbbi időben az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban is tanítasz már.
6: Igen.
7: A hangszeriskolában.
6: Igen, én a vonós tanszakvezetője vagyok, igen.
7: Milyen tapasztalataid vannak?
6: Mondhatom, hogy nekem talán ez az első ilyen hivatalos. Nagyon sok tanulóm volt egyébként már még a másik iskolában. Itt tanítottam a zene. Most a Konzi alá Bartók Konzervatórium, a hangszeris iskola. Tehát azt tetszik, hogy ugye rengeteg erdélyi fiút tanítottam az utóbbi időben. Mostani tanulom ugye a Vajdar András, aki egy zseniális hegedűs, tehát muzsikus, van affinitása a hangszerhez, és hát ő talán ő a legjobb tanítványom az utóbbi, elmondhatom. Szerencsére, hogy nem hallja, itt a fal mögött éppen dolgozik, az utóbbi 20 évben, tehát ő tényleg ragad rá neki, tényleg csak igazgatnom kell, utat kell mutatni neki, sok-sok mindenre saját maga ugye rájön, és hát én úgy szoktam mondani, hogy az a szent őrület kell hozzá, az a bizonyos szent őrület, annélkül ezt nem lehet csinálni. Ugyanúgy, mint egy jó muzsikusban is benne van.
7: Igen,
6: de most ezt lehet bántani, simfolni, meg őrültnek nevezni, de valamit, valaki olyan szintre eljusson, ami tényleg kiugró, és hát ahhoz tényleg be kell áldozni nagyon sok mindent. Ezt te is.
7: Így van.
6: Azt gondolom, hogy mert aki gyerekkor óta 8 órákat gyakorol, tehát ez is ugyanaz a hangszer, és ugyanaz a helyzet, és hogyha még lenne 3 életem, az is kevés lenne, azt gondolom. Mert ugye azért, mert így gyakorlatilag ugye 3 óriási szakterület van a hangszerkészítés. Az, hogy készítünk hangszer, az is már önmagában egy óriási, 500 éves hagyománnyal, ugye, az Amatiktól, 1500-tól. A szakértés. Tehát 150 000 hangszerkészítőt jegyzünk eddig a szakirodalom. Most annak a munkáit, kikinek a tanítványa, stílusok, hogy öröklődtek, hát az is egy olyan kimeríthetetlen szaktudás, fölismerni, megismerni, ugye? Lehetetlen. Igen. Na most ugye ide is körülmények kellenek, szerencsés helyre születés, olyan emberekkel való találkozás, keresni az olyan fajta embereket, akik ezt tudják, és megpróbálni azt, hogy befogadjanak, esetleg tanítsanak. Óriási. Hát olyan lexikális Winchester kell hozzá, hogy ez a sok lexikon itt bent legyen. Tehát óriási nagy tudás. És akkor ott a hangszertartósítás, a javítás, a restauráció. Hogy ott a drága hangszereknél tanulmányozni a kultúrtörténetet, a folytatni hozzá különböző tanulmányokat, hogy abban az időben milyen anyagokkal dolgozhattak. Például milyen festékeket használhattak 1700-as években. Hát a szintetikus lakkokat, színezőket nem használ, nem volt. Hát az a 20. század, ugye? És milyen növényekből, gyökerekből, virágszíromokból, honnan vették a színezékeket? Egy Tiziano például, a pirosat. Honnan vette például? Hát nem volt szintetikus, ma már könnyű dolgunk van, ugye? Persze az UV-sugárzás az azóta sem fakultak ki azok a színek, mert ezek természetes színek voltak. A mai szintetikus színek, igen, pár év múlva a UV-sugárzás, ugye a napsütés, az ugye kiszívja, kifakul. Úgyhogy itt szeretném elmondani, ha már itt megragadnám az alkalmat, Andriskám, hogy az én kedves barátom a Ökrös mester,
7: Ökrös
6: Árpi művész úr festett nekem egy gyönyörű Paganini portrét, amin olyan csodálatos színeket alkalmazott, ott az a hegedűnek ez az aranybarna színe, ha nem tudom, hogy ezt majd talán meg vágóképként esetleg megmutatod, hogy innen is üdvözlöm a kedves öreg barátomat, és jó egészséget kívánok neki.
7: A sok munka mellett mennyi időt jut a családra, mert azért gondolom az is egy jelentős szerepét veszi el az életednek.
6: Hogyne, a legfontosabb.
7: Gyerekeid, unokáid.
6: A legfontosabb idő, mert ugye otthon töltöm, persze nekem otthon is van egy műhelyem, úgyhogy ma este hazamegyek, ugye folytatom, mert új hegedűt készítek, egy-két órát. Hát most nem tudtam, ha találkozom az unokám, ugye ott lakik a második utcában tőlünk, a 5. unokám, ugye a Gréta, aki 1,5 éves, együtt voltunk most az unokákkal a hétvégén, egy kicsit pancsiszt elvittem őket, ide Velencei tóhoz, hát ez volt az én nagy kitüntetésem, hogy együtt volt a család. Uh-huh. Ugye a Covid 2 év óta nem tudtunk igazából összejönni, és most 3 napig egymás melletti szobákba éltünk, és hát ott pihentünk.
7: De jó. A jövővel kapcsolatban hadd kérdezzek még néhány dolgot. Mind dolgozol, illetve mit szeretnél elérni a következő időszakban? Mi az, amit úgy még szeretnél?
6: Hát ez nagy kérdés, hogy az ember ugye nyomot hagyjon maga után, ugye ez egy fontos szempont lenne, hogy azért hagyjak magam után olyan nyomokat, hangszereket, hogyha esetleg 100-200 év múlva majd a tokot fölbontják, akkor majd úgy vegyék ki, mint én ma egy nemesányit, ugye? Ja, tényleg a Nemesányi. Ugye a legnagyobb magyar készítőként tartjuk számon Nemesányi Sámuel. Nagyon érdekes, jött hozzám egy amerikai barátom, aki a NASA-nál volt tudós, nyugdíjas, de ő hegedűművész eredetileg. Mégpedig az Efrain Szimbaliszt, aki ugye Auerlipót növendék volt, az ő tanítványától tanult, tehát ő a magyarokkal nagyon rokon szemvezik, és van neki nemesányi hegedűi, persze, nagyon, nagyon szereti a hangszereket, gyűjteményem. És eljött hozzám az én barátom, kérek szépen, egy térképpel beállított ide hozzám. Menjünk ki a Kerepesi temetőbe, mert ugyanis ez a nagy világhírű nagy készítő, a Nemesányi Sámuel, ott van eltemetve, és itt van a sírhelye, számok, mert internetről valahogy leszette. Én nem tudtam, hogy van neki sírhelye, de a kollégáim sem tudták, sőt van egy olyan kollégáim, akit szintén úgy hívnak, hogy Nemesányi, ő azt mondja, hogy rokona volt, hát én is azt mondanám természetesen, 100 évvel ezelőtt, és kérem szépen, beültünk az autóba, és elmentünk a temetőbe. megtaláltuk a művész parcellába ezt a sírt, nagy nehezen. Hát ott vannak ugye a szemreves szignálsznak az obeliszkú, hát ott a nagy művészeknek ugye csodálatos panteonok. Hát ez a csóró sír benőve, gazzal, bezöldülve a maga az a műkő síremlék, alig olvasható. Hát ugye 1900, nem tudom, 10-be emelték a sírt, az akkori hegedűkészítők. Oda van írva, ki lehet csillabizálni. Spiegel János, Pilát Pál, Bergman András, Tóth János, mindenkinek a neve oda van. Mert ugyanis vidéken halt meg, és akkor ott exhumálhatták, vagy nem tudom, valószínűleg, és akkor most a lényeg, hogy ez az amerikai, ő egyébként vietnámi származású, a vietnámi háborúba kapott Amerikába egy ösztöndíjat, és akkor oda ment hegedülni, tanulni. De mindegy, ez a Pali, mikor meglátta ezt a síremléket, elsírta magát, elbőgte magát, hogy egy ilyen világhírű ember hogy lehet hagyni, hogy ennyire el... Ezt tudom bizonyítani fotókkal, le is fényképeztem. Benőve meg, és akkor bementünk ott az igazgató asszonyhoz, és akkor elmondtuk, mondta nekem ő sírva, hogy te csináltassuk meg ezt a sírt. Majd én kifizetem. Mondom, nem, majd felesbe megcsináltatjuk. Kérem szépen, az igazgató asszonnyal beszéltünk. Na most ugye az volt az első nagy problémája, hogy ez ugye védett parcella. Tehát vannak a épületek is, amik tudod, le vannak, hogy is mondják ezeket, hogy... Tehát külön engedélyek kellene a minisztériumban. Nem lehet csak én fogok szakembert, és akkor azt mondom, hogy... Úgyhogy elég bonyolult volt a dolog, de annyit el tudtunk kérni, hogy rendbe tették. Fölásták virágokat bele, akkor lecsiszolták magát a síremléket, ugye. Úgyhogy nagyon érdekes dolog az, hogy ide jön egy amerikai ember, és a világhírű magyar hegedűkészítőnek a sírját, ő teszi rendbe, az ő problémája. Uh-huh. Ugye?
7: Tehát kint erről megemlékeznek, és ez fontosnak
6: tartják. Hát neki lelkileg ez a Pali, neki tényleg megérdemli, mert a világon mindenhol ismeri. Uh-huh. Most készül róla egy könyv a Zenetudományi Intézetben, talán már később szerettem volna szponzorálni, de nem tudom milyen okok miatt azt mondták, hogy nem szállhatok be. Úgyhogy nem tudom, talán majd egyszer ez is kiderül.
7: Befejező sztorinak nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt a legemlékezetesebb hegedű, amit fogtál, és a kezedbe került, vagy javítottál, vagy egyáltalán valami kapcsolat fűzött hozzá. Esetleg egy saját
6: hegedű. Most tudod, azért azt nem tudom, hogy ez mennyire publikus, hogy én vettem itt a Zenakadémián egy Magini brácsát aukción. Hát vagy 25 évvel ezelőtt. Egy eredeti Magini brácsát, amiben nem volt cédula, nem tudta senki, hogy Magini. 25 éve körülbelül.
7: Ez hogy derült ki? Hogy...
6: hát úgy, hogy kivittem Londonba.
7: És majd akkor ott derült
6: ki, hogy én éreztem, hogy ott van valami.
7: Aha.
6: Az érdekessége dolognak, hogy 100 évig volt a Zenakadémia tulajdonában, és beledobva, kérem szépen, a raktárba a többi hangszerekkel együtt, amik olyan állapotban voltak, hogy nem tetszett a tanáruraknak, meg mit tudom, és akkor azok azt kiárusították. Épp a kedves kollégánk, ugye a Szabolcsi Miklósnak volt a indítványozás, ő, és hát a Semmelweis mester volt, aki ugye vezette az aukciót. Hát jöttek Bécsből, innen-onnan, ugye szakértők, meg kereskedők, meg minden. És hát a brácsa hozzám került. Baromi rossz állapotban volt, tényleg nagyon törött volt, de mégis volt benne, ez a Brescia iskola nagyon csúnya. Nagyon csúnyán dolgoztak, de hát a kor, a lak, a 300 év ott volt benne, 1650. Tehát én azt megvettem, ami érdekes csattanóként a film végére. Nem azt mondták, hogy a Rászpalinak milyen jó szeme van, milyen jó érzéke van hozzá.
7: Pedig ez
6: nem volt. Ezt mondták, az a rohadt gazdag kereskedő megint megfogta az Isten lábát. De most én azért voltam a rektorasszonynál is már nem egyszer fönn, ilyen ügyben, hogy vannak olyan hangszerek a gyerekeknél látom, amit igen, föl kellene újítani, konzerválni kellene, mert ez egy drága hangszer, ami az én olasz mesterem, a Morassi mesternek a hegedűje, amit 40 éve ezelőtt vettek, és most az a hegedű, én tudom, mert járok aukciókra, hogy az a hegedű, most tudom én, a Londonban, a Sotheby's-en vagy a Tarizion 35-40 ezer fontért ment el. Itt a hegedűről nem volt letörölve, lepucolva a gyanta 40 éve.
7: Oh.
6: A fogólap itt volt nálam, a hegedű fotókkal tudom illusztrálni. Leesett a fogólap, és vala biztos tanár pillanatra gasztóval visszarakta, és itt 10 mm-rel jobbra húz a fogólap. Tehát annyira nincs gazdája ennek a hangszerparknak, ugye, amit az állambácsi megvett, a mi adóforintjainkból, ugye? Nincs gazdája, nem fáj senkinek. De ez ugyanígy működik minden közintézményben, zenekarokban, operában, mindenhol. Most az olyan fajta emberektől, mint én vagyok, tartanak. Komolyan? Félnek tőle. Nem véletlenül, mert én megmondom rögtön az igazat. Tehát én nem tudok valakinek dicsérni azt, ami nem, én nem tudom rámondani. Mert én tudom, hogy nem az. Tudatosan tudom. És elmegyek vele a kúriáig, hogy ezt tudom, hogy nem az. Na most, hát ez nem mindenkinek jó. Na most azok az emberek, akik megkapják a pénzt a minisztériumból hangszervásárlásra, és úgy vásárolnak, zongorista például. És a végén ma azt gondolja, hogy ért is hozzá, mert megdicséri egy-két zsiványkereskedő. Mert is ugye az van, hogy külföldön jobb hangszereket lehet vásárolni. Ez mindig jobb a külföldről való hangszer. Mert ott biztos, hogy jobbat lehet venni. De az már nem érdekes, hogy például az enyémet veszi meg Bécsbe, tripláron vagy Londonba. Tehát tényleg közröhe és iralmas is egyben, de hát ezek tények, ez igazság. Ez nem kamu, mert akkor nem mondanám el. Mert én az a fajta ember vagyok sajnos, azért nem vagyok igazán népszerű. Tehát a zenészek között sem, és a intézményi igazgatók között sem, mert én mindig megmondom a frankot.
7: Mit gondolsz, hogy a magyar hangszerész, illetve hangszerkészítésnek milyen jövője van?
6: Hát mi tulajdonképpen a hangszerkészítők mindig függünk a zenészektől, a zenekaroktól, a kultúrától. Tehát a hangszer megjelenés, amikor megjelenik, hogy a hegedű egy országban, az mindig mutatja a hangszer kulturális állapotát. Tehát ez egy mérföldkő, amikor a hegedű készítő eljön Bécsbe, Németországból, vagy Pestre, akkor még nem Budapest volt, Pestre, ugye Bécsből, Pozsonyból, ugye a háromszög, a monarchia. Tehát az egy, már akkor az azt jelenti, hogy ez a hangszerkészítő meg tud élni, mert már van szimfonikus zenekar. Most Magyarországon ugye a cigány muzsikusok rengeteg volt, az aranykorát élte, tehát azokból éltek, azért vannak például a magyar készítők, kisbrácsákat készítettek, a Havastól kezdve a Nemesányig, mert a romák rendeltek tőlük, jó 89 gondolom én, és kérem szépen kisméretű, mert a romáknak ugye kísérni kellett, nem 41-42-es. Hát például van a Rácz Laciról egy idős bácsi képzőművészetet tanított, meghalt már vagy 30 éve, Laci bácsi mesélte nekem, hogy neki még a Havas István, a Küllői úton volt a műhely a háború előtt. Ő mesélte, hogy a Rácz Laci neki kuncsaftja volt. Hetente kétszer is megjelent nála. Ugyanis, ugye hát a század elején, századfordulón ugye nagyon sokan tanultak hegedülni. Arisztokraták is, ugye? Tehát a kultúrál még cimbalmozni is ugye előtte, nem zongorázni, hanem cimbalmotorultak a gróf kisasszonyok, az arisztokrat, a lányok inkább, ugye? Az volt a népnemzeti hangszer. Minden lakásban volt cimbalom 1800-as évek második fele. És kérem szépen, akkor Alaga Géza megjelenik, meg egyebek, tudod, a cimbalomkodta. Kélek szépen, várj, megint elkalandoztam, ahogy szoktam természetesen mindig. De ez egy nagyon érdekes történet, hogy a, hát ugye tudva lévő, hogy a Rácz Laci, hát ő volt a Paganinitől nagyobb hegedűs volt, mert olyan technikai tudással rendelkezett, ilyen született zseni technikai, hogy ott elkezdett egy nótát, hát abból csináltam parafrázist, kapricsiót lett a nótából. Na most hát ugye nagy társaságnak muzsikált, hát ott sokan hegedültek az arisztokraták közül. És hát persze, hogy megvették a hegedűjét. 50 forintja adta a hegedűt, akkor az nagy lóvé volt. 50 pengőjé. És hát nem volt neki másnapra, ment a Havas Pista bácsihoz hangszer. Pistám, csinálj nekem megint olyan fekete hegedűt. Valami gyári hegedűt, a legolcsóbbat. És akkor befestette ezzel a Wiener kalka feketére. Mindig kivették a kezéből, megvásárolták jó pénzért, hogy már ő náluk is úgy fog szólni.
7: Hát, ahhoz egy olyan technikai tudás hát, kell.
6: 36. Rászlac, ugye?
7: Rászlac, így van.
6: Ja, ezzel kapcsolatban hát, van még egy sztorim, hogyha meghallgatod. Persze. Nagyon érdekes. Kélek szépen, van Norvégiában egy cimbalmos barátom. Az egyetlen egy norvég cimbalmos, aki eredetileg zongoraművész és orgonál templomokba. Úgy hívják, hogy Per Karang. Az Ökrös Oszinak is jó barátja volt. Na most ez kélek szépen a Palival, én ott ismerkedtem meg Oxlóba, vártam a szimfonikus zenekar próbált, egy hegedűs, akinek vittem egy hegedűt, és akkor meghallott, hogy a feleségemmel beszélünk magyarul, ott ilyen presszó volt ott, és meghallotta, leült a zongorához, mindjárt elkezdett két kézzel nótákat, és gurított, basszus, a világon minden. Elájultam. És akkor elmesélte, hogy a Gari Jóskától tanult Stockholmba, oda járt át, ő egy norvég cimbalmos, és néha eljár partikra is cimbalmozni, és a Per Karang, a felesége szobrászművésznő, egy olasznő, és kérlek szépen, azt mondja, hát te vagy a Rácz Pali. Hát ő a Rácz Lacinak az apja volt, ugye egy nagyon híres prímás, az 1800-as évvel. 2 méteres ember volt, nagy sztár volt, ugye, igen. És 36 gyereke volt. A lényeg, hogy a Per Karang, még a másik műhelyben voltam, kérlek szépen a madárszínházat szembe, jön hozzám. Megtudta valahogy, hogy mondjuk a születésnapok, és hozott nekem ajándékba egy kottát. Kérlek szépen, Rácz Pali szerzeményei. Itt kottában. Lehullott a rezgőnyárfa, nem ütik a jogászt agyon, dedikálva hozta nekem.
3: A mai műsorban elsőként dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutatóval beszélgettem, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. Majd a programunk második felében Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mester mesélt nekünk a hangszerkészítő szakmáról. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A Szegvári Képek, Szegvári Emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály család tagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre, néptánctanár, Nagy Albert, táncművész és dr. Felföldi László, néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kel a Szegvári Képek, Szegvári Emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári-lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári-lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, feltehetően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fólia ágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben láthatók portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a Szegvári Képek, Szegvári Emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Pajnamuk devla, temera, andeluma, trububau, ketemerau.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreót hajt végre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára reagál. A táncosnak lehetnek saját, jól ismert lépései és mozdulatai, amelyeket különböző helyzetekben variálhat. Ezáltal két ember ugyanarra a zenére is teljesen másképpen táncolhat. A férfiak táncában gyakran nagyobb szerepet kap a virtus, az erő és a ritmikai játék. Jellemzőek lehetnek a tapsok, csapások, dobbantások és különböző ritmikus mozdulatok. A táncos sokszor a zenészekkel is párbeszédet folytat. Egy-egy erősebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zeneritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szólisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz létre ritmust. Női tánc. A női táncok általában más mozgásvilágot képviselnek, finomabb, folyamatos mozdulatok mellett fontos szerepet kap a csípő, a váll és a kar mozgása. A női táncokban gyakran jelenik meg a visszafogott elegancia és a játékosság is. A táncos a zenéhez igazodva folyamatosan változtathatja a mozdulatok intenzitását. Páros táncok. A páros táncokban két táncos egymás mozdulataira reagál. Ez nem feltétlenül jelent szoros testi kontaktust, sok esetben a táncosok egymással szemben, egymás mozdulatait követve, vagy egymásnak felelgetve táncolnak. A páros táncokban különösen látványos lehet az improvizáció, hiszen az egyik táncos mozdulatára a másik azonnal válaszolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: reacting.hu és keresd Facebookon Tibi Reacting csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reacting.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország tovább is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Stefánia utat a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, szerda van, és 9. hó 9-e. Jó reggelt, most már én is itt vagyok veletek.
2: Ezt akartam mondani, jó reggelt, Gyuszikám, halljátok ezt a szép hangot? Újra cseng itt a rádióban reggelbe. És milyen barna, és milyen sukár. Nem akarjátok tudni, hogy milyen szép ember itt ül itt mellettem.
1: Köszönöm szép, és az a Baranyi, tudod. Milyen igen. Szép ember ült mellettem, meg a Gyuszik.
2: Ére van vágva neki a szakál, hiába, bizony, Gyuszikám, bizony. Megy veled az idő, és nektek férfiaknak egyre jobbat tesz az idő múlása.
1: Na, nektek nőknek micsoda is azért, amik értek, mint a jó bor, tudod. Na, erre szokták mondani.
2: Én inkább
1: tudod,
2: azt látom, hogy az a szőlő, ahogyan fonnyad, az a szőlő. A jó borhoz.
1: Nem, figyelj, vannak nem egy nő, aki jobban néz ki 40 évesen, mint 20 évesen nézett. Azért tudod, kifejlődik, kialakul egy stílusod, van pénzed öltözködni, van pénzed szép hajra, szép izére.
2: Igen.
1: Egy 20 éves lánynak nem nagyon van, na, legyünk őszintén. Vannak nagyon szép 20 évesek, természetesen, hát a fiatalság, fesbőr, res, test.
2: Rest-test, feszes minden.
1: Feszes minden, igen, igen, igen.
2: Kétségtelen hát, az, hogy én azt hiszem, hogy én 30-32 éves voltam, amikor azt éreztem, hogy na, most vagyok a legjobb formámba, tehát akkor tényleg akkor értem el a legjobb formámat, aztán utána betöltöttem a 40. születésnapomat, és sose felejtem el, hogy az egyik barátnőm fölköszönt, és utána azt mondta, hogy innentől kezdve, Zsuzsikám, csúszás a lejtőn.
1: Csúszás lefelé. Hát figyelj, az a helyzet, hogy nálunk is fiúknál is ugyanez a helyzet, hogy vannak 20 éves fiúk, akik tényleg az a bitangfeszes test, ez egy drága Backstreet Boys haj, baba pacek, ez a koreai fiú együttes arc, aztán azért rajtunk is, hát fog az idő kereke, már nem az van, hogy megeszel egy pizzát, és másnap ugyanúgy 50 kilósan ébredsz kockás hassal, hanem már bizony így a...
2: Hát meghullik a hajatok, és ez nektek nagyon
1: bizony,
2: nagyon rossz,
1: be.
2: Igen, bizony. Hogy a férfiak azért nem, a hiúságból sem nagyon tudnak ellenemíteni, mert még egy nőnél oké, fölcsap egy nő egy póthajat vagy egy parókát, vagy bármi, hát sokkal több lehetőségünk van.
1: Ez így van,
2: hajhoz
1: mi csak kalapba tudunk, zöldszalagos
2: hát,
1: kalapba
2: hát
1: tudunk
2: vagy
1: esetleg.
2: Hát nevezhetjük a Pepit is kalapnak végül is,
1: ja, hát csak lehet, az,
2: vagy kipának.
1: Az kofiá kip, igen. Figyelj, Pepi viszont a blaháról látszik, tehát itt vagy vele a déli pályaudvarna, és még a blaháról is látszik, hogy az Pepi.
2: Már nagyon jó tehát hajakat az, csinálnak igen. A férfiaknak, rettentő jókat, igen. Én követek ilyen oldalt.
1: Meleged van. Kinyitom nagyon szíves az ablakot, de hogyha a darás beszáll,
2: szóljál. De hogyha bejön egy drón, valamelyik nap, képzeljétek el, itt körözött az épület mellett egy drón. Folyamatosan. Én itt dolgoztam a szerkesztőségben, és folyamatosan itt kukucskált be egy drón. Már integettem neki.
1: Hát figyelj. Hát, szóval kinyissam, hogy beszálljon a darázs esetleg?
2: Kinyithatod, vagy... Gyuszikám. Jó, jó. Hát, ha bejön valami, és megint okoz neked némi nemű izgalmat, egy kis darázs. Szeretem, amikor fölmegy az adrenalinod.
1: Hát én annyira nem. Várjátok, visszaülök. Itt vagyok. Jó, kinyitottam, mert tényleg meleg van amúgy így, hogy félig bezártam az ablakot.
2: És barna
1: hogy...
2: vagy, és nagyon irigy vagyok, hogy igen. Ilyen barna vagy. Fúj,
1: köszönöm,
2: de utállak.
1: Köszönöm szépen. Hát igen, köszönöm, most ugye, köszönöm szépen. Hát igen, 4 napot töltöttem most, igen, 4 nap 3 éjszakát töltöttem kedves feleségemmel Zamárdiban, és hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nyárbúcsúztató, mert ma van gyerekek 2026 utolsó ilyen meleg napja, hogy 30 fok fölött vagyunk, holnap jön egy hidegfront, sőt, ma éjszaka ide ér ez a bizonyos hidegfront, és pénteken 18-20 fok lesz, és eső. Úgyhogy...
2: Be kell dobni a sportcipőket, meg a hosszú nadrágot, kész.
1: Hát igen. Hát, igen.
2: Vagy előveszem a gumicsizmát.
1: Lehetséges, mennyi? Hogy kelleni
2: amit
1: fog.
2: Amit még a farmról loptam.
1: Vannak, vagy lesznek még szép napok természetesen, amikor 25 fok lesz, meg minden.
2: Boldog szép
1: de
2: napok?
1: Boldog szép, azok a boldog szép napok, de ilyen már, hogy 30 fok fölött vagyunk, és csodaszép nap, sőt, ilyen 2026-ban ma van utoljára.
2: Hát jó van, hát minden elmúlik egyszer.
1: Úgyhogy elköszönünk a nyártól, mi tegnap elköszöntünk a nyártól, ahogy jöttünk haza az Amárdiból, konkrétan így visszaintegettünk a hotelnek, a Balatonnak, meg mindennek, és így elköszöntünk a nyártól is, meg Mozamárditól is egy időre. Úgyhogy, de
2: jó
1: nagyon
2: van,
1: jó
2: nem
1: volt, és nagyon
2: könnyeket, mert
1: voltak.
2: Majd mész jövőre aztán, meg nem jövőre, még idén mész.
1: Még idén is megyek majd,
2: fogsz
1: persze.
2: Fogsz még menni, igen. Meg műsort is vezetsz ott, úgyhogy szerintem nem maradt ki.
1: Képzeljétek el, nagyon kevesen voltak, és ez annyira jó volt. Hát a benti és a kinti medencébe is csak mi voltunk szinte feleségem, mert nagyon kevésszer bejött még egy-két másik pár. De
2: azoknak mondtátok, hogy napi
1: kifele. Mondtuk, hogy ez, bocsánat, zárkörű buli kifelé.
2: Kibéreltük az kifelé. Egészet. Ne haragudjatok, van belépőtök?
1: Úgyhogy úszkálhattunk kedvünkre. Oda nem ültünk, ahova akartunk.
2: Nem mondd el a többit, nem mondd el a
1: ja,
2: többit.
1: Jó. Szóval, hogy itt tényleg nagyon-nagyon jó
2: oda
1: volt
2: ültünk,
1: ez.
2: Oda ültünk, ahova akartunk, de jó.
1: Tudod, mennek ezek a sugarak tudod, a vízbe, masszírozók. És mi azt csináljuk, aki az a kinti medencében van, és mi azt csináltuk mindig, hogy véget ért az egyik, elindult a másik oldalán a medencének, amaz, átsétáltunk oda gyorsan.
2: Könnyékkel löptétek akkor... le azt, aki rohant veletek együtt.
1: De mondom, nem volt benne, ugye nem nagyon kellett, úgyhogy nagyon-nagyon jól jött. Á,
2: így
1: ki.
2: A jó.
1: Mert már ugye iskola van, ugye, tehát ott tudod nagyon jól, úgyhogy körülbelül ilyen a teltházhoz képest ilyen 20-30%-os volt a ház. Persze vacsoránál, reggelinél találkoztunk emberekkel, de az is elenyésző volt. Tehát az étteremnek, ahol ami amúgy az egész nyitva szokott lenni, hogyha nyári szezon van, le volt zárva a fele, és csak az egyik felén szolgáltak fel vacsorát, mert hogy minek nyitva tartani az egészen.
2: Tehát függetlenül így is jó volt így a svéd asztal, meg így is gazdagon volt terítve?
1: Az egyik nap olyan olasz marharagut ettem, hogy szerintem olyat nem is tudom, hogy ettem-e már életemben. A villát beleszúrtam, és szétomlott a marhahús, és rösti burgonyával tálaltam magamnak.
2: Reggelire már ilyenekről beszélgetünk.
1: Ja, hogy azt hittem, hogy nem reggelire volt vacsorára. Akkor nagyszerű csirkeragú levesektől kezdve előételeken, kis tavaszi tekercsek, édes csili mártásba. Tehát, hogy bizony.
2: Adjá.
1: Sőt, azt kell, hogy mondjam, és ezt mondtam is feleségemnek, hogy szerintem, amikor kevesebben vannak, hogy valahogy jobbak az étel, vagy úgy másabb az étel. Amikor sokan vagyunk is finom, de hogy
2: de
1: valahogy
2: tudod, akkor
1: úgy...
2: mi van, akkor ilyen nagy üzemben van a főzés,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: akkor
1: igen.
2: Talán nem tudnak arra odafigyelni, vagy hát nem akarom most itt, de tényleg a nagyüzemi főzésnél ott akkor olyan mennyiséget kell főzni, a kis mennyiségben meg talán jobban el tudják a séfek csípni az ízeket, meg a fűszerezést, meg
1: ugyanezt éreztem én is, mert ugye 3 hete voltunk lenne a barátainkkal, tényleg pont most a hétvégéhez 3 hete, és akkor ugye meg full ház volt, és akkor is jókat ettünk, de volt este, hogy ott, hogy épp, hogy találtunk úgy fogunkra valót, olyan ételt, olyan, ettünk jóval rántott hús, mert az mindig van, és akkor jó van az. Most, hát nem tudtunk mihez nyúlni, hát a marharagútól kezdve, mondom, a leveseken át, az, és lehet, hogy kevesebb étel volt, úgymond kevesebb étel, hogy csak egy-egy ilyen izére volt kirakva, viszont cserébe meg sokkal jobb volt így, hogy tényleg alig voltunk. Na mindegy, csak az étel, hát miről mesél az ember elsősorban ugye az ételekről.
2: Csak
1: úgyhogy,
2: a pocak.
1: Igen. Úgyhogy nagyon szép időt, szép
2: és
1: időnk
2: ott
1: volt.
2: Ott meglátogattátok az edzőtermet?
1: Nem, ott nem.
2: Ott kimaradt ez a 4 nap?
1: Úsztunk cserébe.
2: Na, az is jó.
1: Úgyhogy az nagyon jó átmozgatott, ugye nekem volt izomlázam még mindig, és az úszás után ez eltűnt. Ja, és minden nap bowlingoztunk is, az is bármennyire azt hiszi az ember, hogy az csak egy játék, valóban egy
2: hagyjál
1: játék.
2: Hagyjál már, karod leszakad másnap.
1: Leszakad a karod, és gyerekek, ezt itt be kell, hogy jelentsem, szégyen vagy nem szégyen, mind a 4 nap játszottunk, és igazából, ja nem, az utánnap már nem játszottunk, tehát már csak úsztunk, reggeliztünk, és jöttünk haza, de hogy mind a másik 3 nap játszottunk, és mindig a feleségem nyert.
2: Nincs labda érzéket. Hát na, minden nem lehet, nem lehet minden, nem lehet szép, nem lehet jóképű, nem lehet minden azért.
1: Is,
2: meg
1: persze.
2: Még ez is, az is, na.
1: De nagyon
2: már mind a öljétek meg, hogy minden tud.
1: Igen. Na, szúrjatok le. De tényleg, gyerekek, egyszerűen nem tudtam az asszonyt megverni. Rendesen, mint a Flintstone salátba, tudod, a Flintstonék mindig, mikor tipegnek oda, és így gurítanak, ő is így, és egyszerűen nem, nagyon belejött, úgyhogy...
2: Érzi, versenyre kell küldeni.
1: Versenyre is fogom őtet küldeni, magamat nem, én csak ott szurkoló leszek.
2: Lehet, hogy ebből fogtok élni a jövőben, érted, versenyekre küldöd
1: lenne
2: az asszony. Nagy bowling
1: győztes. Bowling világbajnok lenne, nagyon nagy volna. De te is voltál Füreden.
2: Voltam Füreden, igen, de én ilyen pianóba nyomtam, mert ugye mi beteggel voltunk, ilyenkor az intézményből anyukámat, mert szanatóriumban van, ott a szívszanatóriumban, ilyenkor kiengedik, szabadon jöhet, mehet, tehát nyilván nem egy börtönben van, meg nem egy olyan kórházba, mint mondjuk amikor frissen műtötték, és
1: persze.
2: Akkor még az intenzívről, meg az osztályról nem engedik ki, ez azért így nyilván más, de hát meséli anyu, hogy ott mellette van egy szoba, ahová 2 asszony úgy megy le, mint hogyha wellnessbe menne, és láttam is az asszonyokat, nagyon nagy formák voltak, rúzsba voltak, ki voltak fenve, ilyen 60 pluszosak, és este mentek a borfesztiválra, aztán a kórház bezárt, mire visszaértek. Úgyhogy...
1: Akkor hol aludtak?
2: Hát nem tudom, hol aludtak? Kopogtattak szerintem ott a portán, meg aha, minden. Hát kaptak egy kis leszúrást ezért, mert hát nyilván nem egy wellnessbe vannak, de ők úgy érzik magukat. Ott eltévéznek egy évben, ők nem frissen műtöttek, hanem ilyen egy évben egyszer lemennek egy ilyen kivizsgálásra, igen, fölhúzzák ilyenkor az egészségi állapot, ilyen regeneráció van, minden.
1: Amúgy meg de jó teszik.
2: Nagy formák.
1: Amúgy meg de jó teszik.
2: Nagyon nagy formák. Hát anyukám azért, ő ott egy frissen műtött, ő rá jobban oda kell figyelni, meg rá vigyázni kell. Most kapott egy idős nénit, egy 84 éves nénit, és anyukám most ott a szobába, nem szobatárs, hanem inkább nurse. Tehát inkább egy kísérő. Plusz ápoló, de hát igen. Mondtam is neki, mert olyan jó lelke van édesanyámnak, hogy úgy sajnálja a nénit, meg úgy nem haragszik rá, amikor hajnal kettőkor fölkelti, meg a hajnal négykor föléhajolt, és rákiabált, hogy nem fázik, Zsuzsika!
1: Jézusom, Jézusom!
2: Mondta anyu, hogy hát ha meg akar ölni, akkor ezt egy pár éjszaka csinálja egy meg.
1: Szív klinikán nem biztos, hogy jó, hogyha az embernek meg akarják állítani a szívét egy ilyen ijesztegetéssel. Így
2: semmiből tudod, miközben alszol.
1: Legédesdeted álmodból, így egyszer csak fölét hajol egy öreg asszony. Ez ilyen horrorfilmek is vannak így, tudod, a Pokolba taszítva című film is pontosan egy öreg asszony szelleméről szól, vagy nem is tudom pontosan, minden nem is ez a lényeg.
2: Ilyen mondta anyu, aztán ott el is patkol. Ja, Isten őriz. És aztán mondták ott az orvosok, hogyha gondolja, akkor átteszik a nénit egy másik szobába, aztán mondta anyu, hogy nem, el van ő vele.
1: Én biztos rögtön mondtam volna, hogy igen. Végig sem mondják, hogy uram, lehet, hogy akkor a nénit át. Igen. Köszönöm.
2: B.
1: Kb.
2: Ja, nagyon aranyos anyukám van nekem, látod így is, tehát nincs szíve is, és még segítget így a nénit, meg még ő. Hát mondtam neki, hogy nem azért vagy ott elsősorban, de a néni nem frissen műtött, hanem ő is egy ilyen látogató rehabilitáción van, igen. Tehát,
1: de a két öreg lány volt a cuki, akik kikerázták magukat, az kimentek a borfesztre.
2: Kimentek a borfesztre, ezt nem értek vissza zárásra. Hát még a nyári időszámításban 9-kor zárt a kórház, aha, tehát 9 volt az idő, amire vissza kellett térni, este 9, nem sikerült nekik.
1: Hát biztos voltak még fellépők, még egy jó van már, izé, Marikám, gyere még, gyere még egy rozét töltsünk már, jó vagy már, ne gyere.
2: Persze, jó, tesz a szívednek, gyere.
1: Persze, jobban alszunk, tudod.
2: De most már hál' Istennek én is nyugodtabb vagyok, látjuk az alagút végét, úgyhogy jövő hét kedden már hozom is majd haza édesanyámat, úgyhogy az lesz az a pillanat, amikor már teljesen megnyugodhatunk, mind a hányan vagyunk a családba. De a családom, amen, tényleg még annyit el szeretnék mondani, hogy egy igazi összetartó család, a nagybátyámék állandó, anyukám testvére és családja állandóan len voltak velünk, tehát hogy folyamatosan együtt jöttünk, mentünk. Na. Mindig egymás mellett béreltünk apartmant, és anyut mindig kihoztuk az apartmanba, együtt voltak olyan hétvégék, hogy főztünk az apartmanba, tehát hogy nem mindig étterembe jártunk, hanem azért jó kis házias, együtt főztünk, igen, és tényleg én azt mondom, hogy a gyógyulásnak mindig a lelki, az elsődleges szempont a lélek. Tehát, hogyha a lélek jól van és rendben van, akkor a gyógyulás is sokkal gyorsabb, és hamarabb fel tud épülni egy betegem.
1: Ez így van, ebben én is teljes mértékben egyetértek. Na, úgy, de ennek
2: így
1: örülök,
2: a család
1: hogyha már
2: segített, igen, látjuk az alagút, igen, végén már a fényt.
1: És már nincs egy hét akkor, ugye ma már szerda van,
2: igen.
1: Máma szerda,
2: igen,
1: van.
2: Igen, és jövő hét kedden már jön haza, és mondtam neki, hogy nagyon jó, hogy hazajössz, mert akkor majd megpucolod nálam az ablakokat. De
1: már jó, hogy most
2: is Isten őriz.
1: Most már tessék hazajönni.
2: Van most már dolog.
1: Persze, erőszakossága,
2: rotációs
1: persze.
2: Kapával föl kell ásni a kertet, na hát pont ő az, akit pont vissza is kell húzni így, és mondtam neki, hogy ugye nem fogsz idegesíteni ilyen dolgokkal. Tehát, hogy engem kérlek, ne idegesítsél.
1: Jó, de azért hagyd őt egy kicsit azért, hogy menjen, jöjjön, mert pont, hogyha meg tud, pont erről már nem egyszer beszéltünk, hogy aki meg otthon ül és otthon öregeskedik,
2: most nem lehet.
1: Az meg de, megbolondul, és így
2: nem lehet.
1: Az meg nem jó. Ő tehát,
2: nem
1: hogy ez. Hagyd menjen.
2: Nem, ő már kitalálta, hogy majd mit fog nekünk főzni.
1: Menjen, persze.
2: Szóval, hogy tevékenykedni fog.
1: Mert ő ebbe érzi jól magát, ez gyógyítja, hagyd csinálja, hagyd menjen. Aztán úgy is látod, hogyha már meg úgy is csak szól, hogyha jaj, fáradtabb vagyok. Mit tudom én, tehát nincs ezzel, vannak ilyen típusok is, nincs
2: ezzel. Pont ezért nem akarom őt majd hazaengedni, úgyhogy remélem, hogy egy jó pár hétig nálunk tud majd lenni, mert hogy kibírja azt, hogy ne menjen haza, mert amikor már hazamegy, akkor ott már ott a kertje, és tudom, hogy akkor már neki esik a rotációs kapával, meg fölássa a kertet, meg szó szerint, nem
1: Izraelben.
2: De tényleg fát ültet, meg mindent is, meg veteményese van, meg farmja van, úgyhogy mondtam, hogy most akkor ezt itt elengedtük, mert engem ne idegesítse.
1: Világos. Na, de hála jó Istennek. Viszont igen. Kettő darab zene, egy romantik nóta,
2: jaj,
1: és egy Ellen
2: Junior dal.
1: Kérem, szerelmes dal.
2: Jaj, de kedves. Kamázod? Igen,
1: jöhet. Csak bele, hogy lesz?
2: Így kezdődik. Gitárral. Tudod?

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 40 perccel, ahogy ígértem még ebben az órában is, visszatértünk hozzátok. Szia, Zsuzsám!
2: Hello, Gyuszi!
1: Na, szóval ott fejeztük be, ugye, hogy hála jó Istennek jövő héten haza tudott hozni anyukádat, de még azért azt hagyd kérdezzem meg, hogy azért te szereted Füredet, amúgy, ha már így a Balatonról beszéltünk, meg úgy nyári zárónap van, akkor emlékezzünk meg Balatonról.
2: Milyen érdekes ez, hogy nekem mindig Füred volt, gyerekkorom óta Füred volt a Balaton.
1: A favorit?
2: Mindig oda mentünk, igen. Ahol édesanyám dolgozott, meg az egész családom, ők egy helyen dolgoztak, ott volt üdülő, meg a mai napig ott van egy üdülő, és akkor mindig oda került beutaló intézve. Tehát nekünk a Füred volt mindig a Balaton központja, és mi mindig oda mentünk, hogyha megtehettük gyerekkoromban nyaralni, és hát nekem sajnos mi már végigjártuk ezt az utat, mert évekkel ezelőtt, hát 10 évvel ezelőtt az én nagypapámat is a szívével műtötték. Nálunk sajnos ez a
1: szíves család.
2: Szívesek vagyunk, igen. Hát tényleg lekövethető a genetika, hogy mit hordoz magával.
1: Hát igen.
2: Mert vannak családok, akik a szívben hunynak el, meg szívbetegek. Vannak családok, akiknek sajnos a rák jut. Tehát, hogy ez
1: mi
2: a
1: az
2: kettő.
1: A család vagyunk sajnos?
2: Nem jó, egyik sem nem. Jó, de hát örökké nem élhetünk, úgyhogy valami van. Úgyhogy nagypapám is, ő ott végigjárta ezt a szívszanatóriumot, nem is egyszer, és gyereknek már akkor is, de mondom, mivel ott van a vállalatnak üdülője, ezért mindig oda jártunk le, és nagyon szeretem a tagóra sétányt, nagyon, de már ott is csökkennek az emberek, tehát az embereknek a száma. Hát ugye azért még múlt héten még voltak ott koncertek, meg ingyenes programok, meg a borkóstoló, meg a borfesztivál ott azért mindig szervezik, meg ott van a hajókikötő, úgyhogy ezért Füred meg Tihany egy eléggé központja Balatonnak szerintem.
1: Egyetértek.
2: És mondom, gyerekkorom óta nekem Füred az olyan, mint hogyha hazamennék, tehát én ismerem az utcáit, oda találok mindenhová, ismerünk cukrászdákat, boltokat, rétesboltot például nagyon szeretjük.
1: Ez de nagy igen, hogy cégeknek voltak ott ilyen üdülői, meg régen
2: is.
1: Ez még van, ez nagy divat volt.
2: Igen, vannak is. Persze van, akik volt. Már kiárusították, ott lehet venni üdülőt, meg apartmanokat. Viszont volt egy nagyon érdekes tapasztalásunk. Bementünk egy cukrászdába tényleg név nélkül, és úgy családostul úgy megláttuk az árakat, pedig nem vagyunk, tehát nincs bevarva a zsebünk, nem vagyunk smucik család, nem sajnáljuk a pénzt a jóra, de nem hazudok nektek, tehát egy ilyen nagyon-nagyon vékonyra szelettel torta, tehát egy ilyen, hogy mondjam, nem is tudom, így centiben megmutatni.
1: Kis
2: nagyon picike kis tortáért, 2000 és 2000 forint fölött kértek egy tortáért pénzt.
1: Bravo.
2: És úgy együtt, úgy olyan kollektívan úgy éreztük, hogy menjünk innen. Tehát, hogy így nem éreztük azt, hogy ott kéne cukizni.
1: Nem éreztétek a csít? Igen.
2: Nem. Szerintem még drágább is volt, mint mondjuk egy belvárosi drága, vagy egy budai drága cukrászda. Hát én járok Budára egy cukrászdába.
1: Ja, tudom,
2: egy nagyon híres. Igen, nagyon híres cukrászdába, és ott se kerülnek ennyibe a sütemények.
1: Hát mi meg Újpesten egy nagyon híres és jó cukrászdába, és ott is, és az is árba, azt gondolom, hogy
2: és tudod,
1: teljesen
2: tudjátok,
1: baráti.
2: Igen,
1: teljesen
2: és tudjátok,
1: baráti.
2: Az volt a durva, meg tudod, Gyuszi, az volt a durva, hogy van olyan, amikor meglátsz valamit, és azt mondod, hogy hú, ez annyira jól néz ki, hogy ezért nem sajnálom a pénzt. Viszont ez nem az volt. Tehát, hogy még csak az sem volt, hogy
1: úgy megkívántátok.
2: Nem, tehát, hogy amikor úgy látod, hogy az úgy megvan pakolva, gyümölcsel, vagy bármi, vagy úgy jól néz ki, vagy ez a szelet, az tényleg jó méretes szelet, az a torta szelet, vagy úgy, hogy tényleg úgy elfolyik a nyálad, akkor azt mondod, hogy jól van, üssek.
1: Jól van, bánya-kánya, egyszer élünk,
2: akkor,
1: persze, tudom,
2: akkor
1: tudom.
2: Legyen egy ebéd ára egy cukrászdázás, de akkor együk meg, mert biztos, hogy nagyon finom lesz, de nem nézett ki,
1: nem,
2: tehát, hogy még úgy sem.
1: Megértem.
2: És akkor most így kettőt fordultunk, ezt összenéztünk, aztán szépen kisunnyogtunk a helyről.
1: Nem, nem szégyen, figyelj, én is azt gondolom, hogy igen, pontosan így gondolkozok én is, hogy ételre, italra soha nem voltam kakirágó ember, aki azt mondja, hogy nem, mert ebből mit tudom én, mennyi minden más tudnék, mert nem, a ételre, italra mindig is.
2: De legyen
1: mindig
2: jó,
1: is,
2: nem?
1: De tehát legyen akkor olyan, igen, hogy úgy meglátom, és azt mondom, hogy ezt nekem meg kell enni.
2: Igen, hogy oké, okay, hogy drága.
1: Az árával, igen. De pláne, ha nyaralsz, pláne, ha Balatonon vagy. Balatonon nagyon érdekes ez, nem akarok ebbe így bőven most hosszan már belemenni, de hogy ugye a szállodaigazgató barátommal ugye beszélgettünk nagyon-nagyon hosszan, most így ez a 4 nap alatt így rengeteg mindenről szoktunk beszélgetni, és pont arról beszéltünk, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a balatoni árak milyen magasak, és hogy próbálják tényleg oda stagnálni már az árakat, most az Amárdiról beszélek, Füred lehet, hogy mivel az egy nívósabb hely Füred, ott nyilván picit följebb tornázzák ezt, De hogy nekik is meg kell, hogy érje. Tehát, hogy most nem a cukrászdát védem, hanem inkább ezeket a kisvállalkozókat, akik ott tényleg lángost árulnak, ezeket a régi hamburgereket, hotdog, ez az amaz.
2: Igen, értem, hogy, én is, csak
1: de
2: akkor
1: legyen
2: jó. De
1: hogy mégis az a híre megy el, tudod? Igen, csak hogy mégis az a híre megy el, hogy ó, hát a Balaton az nagyon drága, nem menjünk oda, mert mit tudom én. Holott nem, tehát hogy nem. Tehát a belvárosba ettem
2: de, én már. De drága, nagyon de, drága. Igen, mondok csak még egy másik példát. Ott van volt egy kedvenc éttermünk, ott a Tagóra sétányon mindig oda jártunk enni, nagyon bőséges volt évekkel ezelőtt az étel, tehát hogy olyan volt, hogy tényleg haza is vitted, meg nem bírtad megenni, meg minden. Hát most ez nem így nézett ki, tehát olyan zóna adagok, olyan érzésem volt, mint egy kantinba ültünk volna be. Nagyon minimális köretmennyiség, és egy szelet hús, tehát általában egy étteremben nem egy szelet húst szoktak kiporciózni, és kétszer ráfutottunk, kétszer megpróbáltuk ezt a régi kedvenc éttermünket, és el kellett engednünk. Tehát azt éreztük családilag, hogy ez már nem az, ami volt, és ide nem jövünk többet, és ez a probléma ezzel, hogy lehet valamit, tehát lehet gazdaságosan porciózgatni itt, csak aztán az a baj, hogy így embereket veszítesz el. Tehát olyan embereket, akik eddig oda jártak.
1: Törzsvendégek
2: voltak. Igen, tényleg tudom, hogy volt egy 2 hetünk anyukámmal 8 évvel ezelőtt, amikor 2 héten keresztül Balatonon voltunk, és esett az eső. Ez a másik egyébként, ami a Balatonnak egy fájó pontja, hogy lehet, hogy te 2 hetet kiveszel Szabit, és 2 hétre lemész, és végesik az eső.
1: Én, hát az nagyon kellemetlen.
2: Én nagyon sűrűn futottam bele.
1: Igen?
2: Pont így voltam.
1: Lekopogom, mi nem.
2: Na és akkor volt szerencsém abba az étteremben minden nap enni, és végigettük az étlapot, végig, és akkor még nagyon jó volt, 8 évvel ezelőtt. És azért tudom pontosan, hogy 8 éve volt, meg akkor volt a gyerekem másfél éves. Tehát így,
1: gondolom, cserélődött a tulaj, cserélődött a szakács, cserélődött a koncepció.
2: Hát a koncepció
1: ugye?
2: Nagyon, mert hogy olyan picike köret mennyiséget adtak, és nem vagyok nagy evő, tehát félre ne értsétek, nem is én voltam az, aki, mert én beértem egy levessel, nem is én voltam, hanem tényleg a családom többi tagja, hogy így azt nézték, hogy egy kanál rizs sincsen abba a vegyes köretbe.
1: Ez nagyon rossz, az nagyon rossz az olyan.
2: Döbbenet. Igen. Tudom, hogy nagyon nehéz eltalálni azt, hogy mi az a köret mennyiség, mert látom, hogy nagyon sokan nem eszik meg a köretet, visszaviszik, megy a kukába, de ugyanakkor meg mégiscsak azt a balanszt el kellene találni, azt a mennyiséget mondjuk egy rizs esetében, egy krumpli esetében, hogy az tényleg jól is nézzen ki, és ne az legyen, hogy tényleg csak egy kanál rizs oda van szedve. Ez iszonyú kevés.
1: Nagyon, szerintem
2: meg az egyszelet hús.
1: Egyetértek ezzel, főleg, hogyha az árak megmaradtak.
2: Sőt,
1: teszem hozzá. Sőt, na, inkább ez a nem
2: emelkedtek.
1: Mindegy. Ez a nem mindegy, mert oké, legyen egy kanál rizs, meg egy szelet hús, de akkor az árak is maradjanak a 8 évvel ezelőtti árak, és akkor azt mondom, hogy oké, de hogyha azok viszont a duplájára emelkednek, mert inflálódnak, de a kaja meg lefele csökken, az nem jó arány.
2: Igen,
1: sajnos.
2: Viszont hagyd mondjak egy pozitív dolgot, is találtunk egy nagyon jó csárdát, természetesen nem mondhatom el, hogy mi a csárda neve, de oda még a vendégkönyvbe is ott hagytam a lenyomatomat, ott írtam a vendégkönyvbe, fantasztikus étel volt.
1: Na.
2: Úgy, ahogy beér az ember Balatonfüredre, jobbkéz felé van egy csárda, ilyen kis nádfedeles világbajnok, olyan, mint a Jancsi és Uliska meséből a tényleg a boszorkánynak a vízes kalácsháza, rettenetesen jól néz ki, úgyhogy azt szerintem nézzétek meg, látogassatok
1: nekem
2: el oda.
1: Nekem is nagy kedvenc Zamárdiban van egy csárda, mindig a csárdák a jók.
2: A csárdák a
1: jók,
2: úgy látszik, hogy mi az ilyen kockásterítős csárdákat
1: igen,
2: szeretjük.
1: Igen, mi is, akár ha megérkezünk, az az első, már bőröndel még megyünk be oda is.
2: Miénk a csárda, nem a bisztró.
1: Így van, így van. Na ez legyen egy záró akkor erre a 9-es blokkra. 10 után jövünk vissza hozzátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a

0: kisebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zeneritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szólisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz létre ritmust. Női tánc. A női táncok általában más mozgásvilágot képviselnek, finomabb, folyamatos mozdulatok mellett fontos szerepet kap a csípő, a váll és a kar mozgása. A női táncokban gyakran jelenik meg a visszafogott elegancia és a játékosság is. A táncos a zenéhez igazodva folyamatosan változtathatja a mozdulatok intenzitását. Páros táncok. A páros táncokban két táncos egymás mozdulataira reagál. Ez nem feltétlenül jelent szoros testi kontaktust, sok esetben a táncosok egymással szemben, egymás mozdulatait követve, vagy egymásnak felelgetve táncolnak. A páros táncokban különösen látványos lehet az improvizáció, hiszen az egyik táncos mozdulatára a másik azonnal válaszolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egressi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egressi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

szeretni oly nehéz, mégis muszáj. Életem törvénye, örök szabály. Feledd a tegnapot, s a vánoké, a csókos tavasztól soha se félj. Elmúlik minden a rossz és a jó, életünk nem más, mint papírhajó.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, szerda van és 9. hó 9-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Na, szeptember van. Sziasztok, elindultak a szeptemberi műsorok. Gyuszikám, mondd, mit nézel?
1: Hát képzeljétek el, hát Balaton ide vagy oda, hát azért este az ember ugyanúgy már lefekszik a kiszállodai szobájába, és ugye kapcsolgatja a televíziót, ugye a földelt adók, ugye MTV, RTL és TV2, ugye általában ezek vannak minden hotelben, meg német csatornák persze. És hát felnőtt, elkezdtük szombaton.
2: Felnőtt német csatornák.
1: Az már talán nincs. De elkezdtük nézni, hát ugye elindult egyszerre, ugye szándékosan természetesen elindultak ugye a Megasztár és az X-Faktor legújabb évadai, hogy hanyadik, azt már ne is kérdezzétek, szerintem már magák a szerkesztők se tudják már, hogy hanyadik évadok.
2: Váltogatva nézed?
1: Váltogatva mindenképpen, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi fejlődött, vagy mi változik, ugye új zsűri van részben, mind a két csatornán, mind a két versenyben. És hát azt kell, hogy mondjam, gyerekek, hogy rögtön bele a közepébe, hogy a Megasztár nagyon gyenge. Nagyon gyenge.
2: Versenyzők szempontjából?
1: Nem, műsortematika szempontjából. Műsortematika? Tehát, hogy egyszerűen, amit ott most már csinálnak, az most már tényleg a Mónika Show-nak egy olyan formátuma, egy modern 2026-os Mónika Show lett, hogy így csak pislogtunk.
2: És mit szólsz ahhoz? Hát ugye zengett tőle a sajtó, és meg akartalak várni nyilván ezzel, hogy kibeszéljük. Mit szólsz ahhoz, hogy Dalos Bogi így beleállt finoman a Tóth Gabiba? Mi a véleményed?
1: Hát figyelj, igen, láttuk, amit látni kellett. Hát alapvetően én azt gondolom a Dalos Bogi szerepeltetéséről, hogy nagyon-nagyon érdekes a hölgy jelenléte így a média világában, ugyanis annak idején ugye X-Faktorban is teljesen random mód bekerült, ugye, mint mentor, és aztán ugye összejött a Puskás Petivel, akivel összeházasodtak, most van egy csodaszép gyerekük, rendben is van mindez. Viszont ugye fölmerül az emberbe a kérdés, hogy a Bogi amúgy mit csinálna, vagy milyen apropóból szerepelnő bármilyen műsorban, vagy írnának róla az újságok, ha ő nem a Puskás Petinek lenne a felesége. Az e válasz szerintem nemes, egyszerűen az, hogy semmilyen szinten nézd, nem írnának
2: azért
1: róla.
2: Persze, ez egy jó, ez tök jó ez a kérdés, mert az nagyon sok celeb lett így, aztán utána a műsorokban főszereplő, például itt egy csomó ilyen emberről tudunk, már régről.
1: Igen,
2: volt a Berki Krisztiánnak az összes felesége. Ugyanígy lettek híres emberek, celebek, tehát hogy azt hiszem, nem tudom, hogy a Bogi valami tehetségkutatóban volt, vagy nem volt, nem tudom az
1: már
2: ő...
1: Mint versenyző?
2: Mint versenyző,
1: szerintem
2: igen,
1: nem.
2: Nem tudom az ő karrieres pályafutását, minden esetre az, hogy volt, történt ez a Tóth Gabival való incidens, ugye, hogy ott parodizálta a Gabit, hogy meg a szájára vette, hogy lerakja az érettségit. Én azt gondolom, és nem védek senkit, mert mindenki meg tudja magát védeni. Én csak kívülállóként, nekem volt egy ilyen gondolatom, ugye az első reakcióm az nekem is az volt, hogy most ezt miért kellett, és de csúnya volt. De a második gondolatom az meg az volt, hogy ennyire kell a reklám, és így hozzák a Megasztárnak a reklámot és a negatív reklám
1: van,
2: is reklám. És tudom nagyon jól, hogy ez egy szerkesztői fogás volt.
1: Persze,
2: és az
1: persze.
2: Emberek nem tudják. Hirtelen én sem. Tehát hirtelen nekem sem volt ez a gondolatom, hogy hó, hát itt a szerkesztők azért jó belenyúkálnak, de aztán utána meg eszembe jutott,
1: hogy...
2: És eszembe jutott más is, egy nagyon érdekes történet, mert ültem egyszer hát most ezt így elmesélgetem nektek. Na. Ültem egyszer a TV2 büféjébe, valamire vártam. Ja, igen, tudom, egy castingra vártam, és addig ott megebédeltem. És közben körülöttem ültek egy másik asztalnál szerkesztők, akik ott beszélgettek így egymás között, és akarva akaratlanul is hallottam, hogy miről beszélgetnek. És ezek a szerkesztők, ezek a ellenszemvüket, a nem tetszésüket tárgyalták ki emberekről, mindegy, hogy kiről, de így hallottam, hogy mennyire nem szimpatizálnak emberekkel. És innentől kezdve teljesen egyértelmű az, hogy ez egy háttérfogás volt, ez egy szerkesztői utasítás, de ugyanakkor, aki ott ül, az meg mondhatja azt is, hogy gyerekek, ne haragudjatok pénz ide, vagy pénz oda. Nem akarok ilyen, igen, nem akarok ellenszenves lenni a nézőknek, nem akarok a Tóth Gabival egy csatározást elindítani, nem akarom ezt az egészet, én nem fogom mondani, mondja más. Hát csinálja meg más, aki akarja, de nem én leszek az, de látod? Szóval, hogy valaki pénzért ezt bevállalja, mert hát ez egy vállalás.
1: Abszolút, abszolút.
2: Hogy akkor jó van, akkor mondd, te Bogi meg azt mondod, hogy akkor te meg támad vissza Tóth Gabi, csak nem értem, hogy miért kell egy olyan embert fricskázni, aki egy évvel ezelőtt még műsort csinált nekik.
1: Igen, igen, ennél a csatornánál vannak nagyon érdekes döntések, és olyan saját magukkal sokszor szembe mennek. Tehát ugye már a Farm kapcsán beszélgettünk erről, ugye, hogy két ex-felnőtt filmes is most ott van a Farmon, ugye az egyik a Rokkónak a fia.
2: Már egy nem is elég.
1: A másik meg gyerek. Ugye az Aleska, aki ugye most már hivatalos nevén Sáfrányemeseként fut mindenhol, de hogy ettől függetlenül most már légtornász, meg festő, meg mindent is csinál.
2: Igen,
1: de
2: igen,
1: hogy...
2: amúgy szépen fest.
1: Persze, meg amúgy most is például tegnap ő miatt nyertek egy kalácsütő versenyt, tehát hogy most nem azt az oldalát mutat, nem egy ellenszenves karakter, feltétlenül nem erről mond, nem ezért mondom, hanem maga az, hogy hova tolódott ez az egész tévézés dolog. És hogy pont a TV2-nél azt érzem én személy szerint, hogy úgy saját magukkal mennek szembe sokszor. Ez a családbarát tévé vagyunk téma, meg nem, hogy ugye annak nem. Idején ugye ők nagy kormánypárti tévé is voltak, sem adták a reklámokat, itt-ott-tam-ott, ugye propagandát, minden. Most meg azt az embert,
2: nem volt
1: aki,
2: ellenőrizve soha.
1: Igen, és most meg az az embert, igen, jól mondod, aki tavaly még velük volt,
2: igen.
1: Ő is ugye nyíltan kiállt ugye politikai nézeteivel,
2: minden,
1: akkor jó
2: is.
1: Volt.
2: Igen.
1: Most, hogy már ugye kormányváltás történt, most már a Gabi most meg
2: már
1: a Körtis,
2: rá
1: most
2: kell
1: már
2: dobni
1: ciki,
2: a földet.
1: Most már őket nem vesszük alapul,
2: most
1: meg nem vesszük izébe.
2: Tehát most már dobjátok rám a földet,
1: igen,
2: mert már kormányváltás volt.
1: Igen,
2: ez nagyon gáz.
1: Nekem is, ez nekem sem volt szimpatikus.
2: Hát ne haragudjatok, de ez a vezetőségtől nem szimpatikus.
1: Hát, hogy
2: nem,
1: mindig a fejétől bűzlik egy halt.
2: Hogy engedheti meg egy vezető ezt, hogy tavaly még az az ember, aki tényleg nézettséget csinált, mert biztos vagyok benne, hogy a Gabi nagyon sok múlt, és tudom, hogy a Gabinak is voltak kiadva a szerkesztői utasítások, hogy most ezt a versenyzőt igyekézz, úgyekézz, ezt csináld, azt csináld, tehát azért kell a műsort csinálni.
1: Igen. Nyilván ő is megcsinálta ezt pénzért, igen. Azért mellett sem megyünk el.
2: Nyilván ő is megcsinálta pénzért, de nem ekézett
1: más kollégát,
2: igen, de mostanában nagyon nagy divat lett más kollégákat ekézni. Tehát ez most ilyen divat lett, igen. Hogy a zenészek egymással
1: mondjuk
2: szemétkednek, beszólogatnak, most igen. Nem is tudom, már nem is olyan, hát már nem most, hanem már jó ideje megy ez,
1: igen,
2: hogy
1: és
2: ki milyen díjat kap,
1: el,
2: nem gratulálunk a másiknak, hanem
1: lecikizzük,
2: lehordjuk, igen.
1: Igen. Na,
2: miért kap
1: Kossuth
2: díjat, miért igen, kap ezt, miért kap
1: igen. Azért azt se felejtsük el, persze tényleg nem a Gabit akarjuk itt védeni, mert azért a Gabi is megtette, amit neki meg kellett ahhoz, hogy ő most ilyen célkeresztbe kerüljön, azért ezt is tegyük oda zárójelbe, de az, hogy a Dallos Bogi visszakerült a tévébe, mert ő eddig ugye nem nagyon volt, tehát ugye az X-Faktor mentorság volt, mit tudom én, hány évvel ezelőtt neki az utolsó, ő azóta nem volt, és azért így visszatérni a tévébe, hogy ő rögtön ilyen ellenszenvet vált ki, olyan szekunder szégyen volt nézni is ezt, ahogy ők ott az Erikával teszik-veszik magukat. A két fiú nagyon nem szólt bele, néha egyszer-kétszer a Marics úgy beleszólt, hogy haha, igen, nem hiányzik nekünk a Gabi, ennyi.
2: Na hát.
1: És akkor úgy ezzel le volt tudva, Tídeni nem nagyon avatkozott ebbe úgy közbe, de hogy nekem alapvetően ez a zsűri összetétel is nagyon kellemetlen, és pont tegnap este ment egy ilyen előzetes majd az eheti hétvégi műsorról, amiből megint semmit nem tudunk meg, hogy a versenyzők hogy énekelnek, lesz-e jó hang, vagy lesz-e megint nagyon gáz, azt tudjuk majd meg, hogy annyira összeveszik megint a két lány, hogy hol az Erika, hol a Bogi áll föl adás közbe, és hagyja el a stúdiót.
2: Aha.
1: Tehát ez már nekem
2: szóval
1: nézőként...
2: Tavaly a Körtisszel ment az Erikával. Tehát az Erika csinálta ezt a Körtisszel.
1: Ó, most a Tídenivel is össze fog veszni. Majd ott is
2: de
1: majd követi
2: volt...
1: őt a kamera, és
2: bocsánat,
1: majd mondja, hogy
2: akarok...
1: egy kisfiú, és hogy ő nem akar vele veszek. Ja. Most is be van már ilyen vágva. Persze.
2: Nem akarok szemtelen lenni, de nem arról volt szó, hogy a Tídeniről lekerül a maszk, mikor elindul már a Megasztár. Tehát itt én úgy tudom,
1: ez nem
2: hogy...
1: Nem az állartos, hogy a maszkot le. maszkot le.
2: Pedig már én megnézném.
1: És akarok szemét lenni, de tényleg kellemetlen amúgy, tehát, hát, hogy ne, na mindegy.
2: A gyerekem nézte, és így nem tudta hirtelen, hogy ki a Hideni, nem az a generáció és korosztály. Persze. És akkor így kérdezte tőlem, hogy anya, miért van ez az ember maszkba? Neki ijesztő volt, és nem tudtam neki megmagyarázni, hogy mit mondjak erre. Mit mondhattam volna a gyerekemnek, aki 9 éves, hogy miért van maszkba? Hát mert gyerekem szétment az orra.
1: Igen.
2: De miért ment szét az orra? Baleset,
1: hát ezt majd egyszer elmondom, vagy, de tudom. Majd hogy, legyi 20
2: de hirtelen mondd már el, hogy mit mondasz egy 9 éves semmi, gyereknek, semmi. Hogy miért ül ott maszkba. De nem arról
1: meg,
2: volt
1: eltört
2: szó.
1: Az orra. Azt mondanám, de aztán évekig. Mi meg tudjuk a... Igen.
2: De nem arról volt szó, hogy ahogy elindul szeptemberben már rendben lesz, és akkor
1: lehet,
2: ott már maszk.
1: Az élősóra elveszik róla, nem tudom. Ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy ezt már leforgatták ugye nyár elején ezt a válogatót.
2: Kicsit ilyen operaház fantomja érzésem
1: igen,
2: van
1: igen,
2: már.
1: Igen, meg az orros, igen, a történet.
2: Sose kerül le már.
1: És főleg úgy, hogy mindenki tudja, hogy miért. Ez nekem ez is egyfajta olyan dolog, hogy igen, hogy mit mondasz egy gyereknek, na. Vagy bárkinek, hogy miért van azon a fiatal emberen egy állat.
2: Most bárkinek az más, de egy gyereknek, hát kérdezi hogy a gyerekem, csak bevágást
1: hát,
2: látott.
1: Igen.
2: Azt mondja, miért? Anya, miért ülök maszkba? Hát mondom, miért tudom én, biztos ez a divat.
1: Ja.
2: Nagyon
1: ez gáz. Ez is jó verzió, amit mondtál, igen. Na jó, visszatérünk még erre.

0: Halló?
1: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
0: Halló, ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
1: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz, nem?

0: makagyuszi nem árulnak mire litrudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra 33, vissza is jöttünk hozzátok, és ott hagytuk abba, hogy.
2: Igen.
1: Elindultak ugye a tehetségkutatók, hát elindul az ősz, elindulnak a tehetségkutatók, ugye, és ráadásul egymásra teszik őket szándékosan, és ki is derült már a nyertes azóta, ugyanis tegnap osztotta meg Majka, hogy egy cikket, amiben a felméréseket végezték, és hogy hát az X-faktor torony magasan verte a Megasztárt, amit... Hát az elmúlt 11 perces beszélgetésünk után én is azt gondolom, hogy teljes mértékben megértek és elfogadok, mert sajnos tényleg a Megasztár oldalról már csak tényleg a zsűriről szól a történet. Tehát olyan szinten, hogy mondom, az előzetesekben már nem látod azt, hogy kik jönnek versenyzők, milyen hangok jönnek, hanem azt látod, hogy a két nő annyira összeveszik, hogy hol ez áll föl, hol az amaz áll föl.
2: Lesz majd még ott verekedés is.
1: Lesz majd még biztos asztalborítás, mit tudom én. Tehát már annyira egy Mónika show, de tényleg, hogy
2: már nem a tehetségkutatásról van szó feltétlenül a műsorban, mint régen. Jó, ha megnézel most egy nagyon régi Megasztárt, akkor elunod az életedet, mert tényleg nincs benne semmilyen fűszer, hogy most ott valami úgy
1: de
2: látszik,
1: hangok
2: hogy...
1: meg voltak.
2: Ha hangok, az biztos, azok hogy voltak. De ott tényleg a tehetségkutatásról szólt az akkori zsűri összeállítás, azok a Megasztárok, az az adás, most nem tudom. Jó, mondjuk ettől függetlenül azért a tavalyi és a tavaly előtti évadban is azért csak ki tudtak hozni
1: hát igen, a Gudics Máté és a Lengyel Johanna
2: egy
1: nyertek.
2: Jó győztest, igen, tehát a torony magasan ott a Lengyel Johanna a tavalyi hát, évadból ő volt
1: vitt persze,
2: mindent.
1: Persze.
2: Tehát, hogy csak megtalálták, csak hogy maga lehet, hogy a műsor tematikája már egy elavult, egy unalmas. Már hogyha a régieket vesszük
1: hát
2: elő.
1: Akkor ne indítsuk.
2: Hát jó.
1: Akkor indítsunk vicces műsort, hozzunk vissza régi műsort, vagy vegyünk új formátumot, tele van pénzzel a tévé. Miért kell akkor visszanyúlni régi műsorhoz?
2: Igen, akkor legyen.
1: Dancing with the Stars, az már régóta nincsen.
2: Igen, és azt szeretik az emberek. Mi van az X-faktorban? Mert ott nem ismerem a hölgyet.
1: Igen, mindjárt arról is, hogy mondd csak még a Megasztárra, hogy amúgy még a Mónika Showhoz hozzátéve, hogy igaz az, hogy Mónika Show, hogy azért persze beengednek nagyon sok olyan embert, aki tényleg sajnos más bolygón él, és tényleg nemhogy nem Megasztárban, hanem sehova nem való az ő énektudása, de ő nagyon elhiszi. Ez mindig volt, ez a régi X-faktornál is, Megasztárnál is volt, most is van. De az, hogy most már Megasztárban konkrétan szinte szó szerint kimondva hajléktalanok is bementek, mert volt most egy olyan versenyző brigád, ahol az egyik, az kifejezetten egy hajléktalan ember volt.
2: Uh-huh. Tehát, jól énekelt?
1: Na, gondolhatod, persze. Szóval, hogy nem, hát meg teljesen teljes őrület volt ott ugye a színpadon, és ez is nekem egy olyan pillanat, hogy és ott mondták is, még a zsűri is, mert hozott nekik ilyen kannásbort, mindig is mondták, hogy ott eljött a pult előtt, és ott mondták, hogy úristen, de büdös, meg izemítani.
2: Jaj.
1: Érted? Tehát, hogy ilyen iszonyatosan kellemetlen.
2: Nem elég, hogy, tehát, hogy még akkor ott le is degradálják azokat az embereket,
1: igen,
2: akik bemennek.
1: Igen, az elkezdők meg ezeket beküldik, a zsűri, tehát, hogy egy iszonyatos kellemetlenség egyvelege a történet.
2: Ezt azért csinálják, csak azért voltam kíváncsi, hogy találtak-e ott jó hangot, mert azért volt arra példa évekkel ezelőtt, biztos, hogy láttad és emlékszel te is erre, hogy megállt egy piros lámpánál, egy hajléktalan odament egy piros lámpánál egy illetőhöz, aki éppen egy rádió főszerkesztője volt, és pénzt kért, és meghallotta a hangszínét az úriembernek, és azt mondta, hogy atya úristen, ilyen hangszín kell nekem a rádióba. És felkarolta az embert, ez Amerika egyébként, nem Magyarország.
1: Aja, azért mondom, ki volt ez?
2: Amerika. Felkarolta az embert, helyre pofozta, és onnantól kezdve az ember rádiós, tehát hivatalosan nice. Rádiós, és station voice, tehát, hogy betanították minden, olyan hangszíne volt az embernek, hogy gatya. Szóval, hogyha...
1: Ez is csak Amerikában van, tudod, ez a tényleg az álmok országa, hogy mész, koldulsz az utcán, és valaki fölfedett. Hát engem a kutya nem fedezett így, hogy oda mentem, hogy jó napot kívánok.
2: Sokan nem tudják, hogy Rod Stewart ugyanígy került be a popzenei történelembe. Ő egy takarító volt. Oh. És mosdókat takarított, és éppen takarította a férfi-női mosdót valami plázába, és ott énekelt. És ott meghallotta valaki, és azt mondta, hogy ez igen, ilyen hanggal, hogy lehet így énekelni, és Rod Stewartnak ugyanígy indult el a popzenei karrierje, vagy hát rockzenei karrierje.
1: Igen, de
2: így készült el neki az első, a legelső lemeze, hogy ő egy takarító volt, és ott egy mosdót takarított.
1: Sírok. Na, hát ez is Amerika. Igen, alapozunk haza, kicsiny hazánkba, és az X-faktor. Hát én még mindig azt gondolom, és bárki nyugodtan vesse rám a követ, hogyha ő nem így gondolja, én gondolom így, ez egy privát vélemény, hogy azért ott a Majkának a jelenléte azért ad egy komolyságot a műsornak. Ad egy szakmai komolyságot az ő jelenléte, az ő kritikái, az ő iszonyatos nagy tévés múltja.
2: És Gáspár Lacié?
1: A Lacié is, de a Laci már sokszor azért bohózkodja, mert a Laci már 30 éve ott ül az X-Faktor mentor székébe, ő már azt látod rajta, hogy ő már úgy ugyanazokból a panelekből dolgozik. Uh-huh. Ugyanazokból a panelekből él az elmúlt nem tudom hány évadban már, és tényleg, tehát már vagy 10 éve ott van, vagy mióta, tehát hogy nyilván meg tudod unni, és ki tudsz égni.
2: Valamiért a Lacit szeretik. De akkor miért nem állsz
1: föl? Vagy igen, a szerkesztők valószínűleg szeretik, de hogy miért nincsen akkor, tehát hogy nekem ő már tényleg ugyanazokat a paneleket durroktató ember. Visszahozták a By Alexet, akit azért volt csak egyedül felesleges, az Alexen meg azt látott, hogy rohadtul unja az egészet. De akkor meg miért? Tudom, pénz nagy úr, én is ülnék több millió forintért abba a székecskébe,
2: vagy
1: és
2: nem
1: mondanám a kritikákat.
2: Inkább eljátsza a komolyat? Nem arról van szó, hogy kell egy komoly is?
1: Elég őszintének tűnik, úgyhogy szerintem ő őszintén unja. Tehát, hogy ő rajta úgy azt érzed, hogy ő úgy őszintén unja.
2: De a hajósnál is volt ilyen, emlékszel, amikor a hajósnál is láttuk, hogy viccesen unta.
1: De
2: ő még vicces sem.
1: Ő még vicces, tehát a By Alex még vicces sem. Na és akkor itt van az új kisasszony, Soler nevű hölgy, aki amúgy azzal lett híres, hogy a Coldplay előtt ő volt a felvezető zenekar, vagy nem is tudom, hogy mondja, előzenekar, bocsánat, és ő egy nagyon szép üdeszínfoltja lett ennek az X-faktornak. Nagyon látszik rajta, hogy nagyon akar akklimatizálódni a fiúkkal, fölveszi a fonalat, vicceskedik, de nem...
2: Nem bántón, és nem sért meg másokat.
1: Nem, most nem mondhatom ki ezt a szót, hogy mit nem csinál, ami nagyon pozitív, tehát nem ilyen.
2: Nem proli? Értem. Tehát nem pipiskedik?
1: Igen, köszi. Igen, na, nem pipiskedik, nem teszi az agyát, hanem tök normálisan el van a fiúkkal, fölveszi a fonalat, vicceskedik is a srácokkal ott a zsűripultba, mond kritikát, mond vélemény, kedves, tehát hogy őszintem egy jó döntés volt ilyen szempontból, hogy nem csinál olyan cikis dolgokat, mint a másik csatornán, például a Kokáira dallos kisasszony,
2: neked, mint nézőnek, akkor az X-faktor sokkal közelebb áll hozzád.
1: Eddig maximálisan, mert ott is voltak persze elgurult gyógyszerű emberek a válogatón, de voltak jók is, amit mi elcsíptünk.
2: Nincs.
1: Illetve, jaj, de megijedtem hirtelen, gyerekek, mert hallottam valamit itt magam mögül, bocsánat, hogy elhallgattam, azt hittem, hogy megint megtámadott egy, tudjátok, mi ki sem mondom. Tényleg nincs mögöttem
2: nincs
1: semmi?
2: Mögötted
1: de megijedtem. Jézus Mária, gyerekek, megállt a szívem egy másodpercre.
2: Halucinált, de kár, hogy nem vagyunk élő.
1: Láthatóak, ez most láttatok
2: volna. Online közvetítésben. Én most meghalok.
1: Igen, na, szóval, igen, X-faktor. Igen,
2: úgy,
1: szóval
2: ha jól
1: te, most...
2: mint valami, nem tudom, mit valami, mint ha Jackie Chan, vagy nem tudom, valaki így ütött volna felé, Bruce Lee ütött volna felé, úgy, ha jól te, értelme
1: semmiből. Ilyenkor nagyon fit vagyok, tudod, de utána persze beáll a nyak ettől az elhajlástól,
2: mondani,
1: tudod.
2: Hogy ilyenkor nem áll be a derekad,
1: de
2: ettől
1: nem.
2: A hirtelen mozdulattól.
1: Dehogy nem, hát majd később egyből tudod, izé, majd fájni fog.
2: De szeretem ezért az élő műsorunkat, de kár, hogy nincs itt egy kamera, ami tényleg 0-24-ben ezeket a reggeleket rögzíti.
1: Igen. Na szóval még egy mondat, igen, hogy hogy ott mit kérdezte, igen, az X-faktor nekem jobban. Ja, és hogy hát a műsorvezetők is. A Mega oldalon azért az Ördög Nóra és a Lékai Kis Ramon azért természetesen nagyon profin, nagyon cukin, jók együtt. Jó együtt a két csaj, tehát abszolút kicsit huncutak, kicsit viccesek, komolyak, szívják a vért, ha kell. Tehát ők ketten amúgy nagyon, nagyon jó ötlet volt ez a vezetőség részéről, hogy őket végre összeraktak, soha nem vezettek úgy együtt műsort.
2: És az X-faktorban mondhatom én, hogy milyen meglátásom?
1: Mondhatnám én, hogy
2: én meglátásom az, hogy pontosan azt érzem Köllő Babett és Ember Márk műsorvezetői páros kapcsán, mint tavaly Ördög Nóra és Szépréti Rolandnak a műsorvezető páros összetételét. Tehát az az érzésem van, hogy most ott ugyanezt láthatjuk. Tehát,
1: Babett nem érti néha, hogy mi történik. Mármint, hogy azért, mert hogy a Márk egy kicsit más világ, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ő ebbe a színház világból jön, ő egy elmélyült művész típusú csávó, amúgy, amiben nincs is baj, rengeteg rajongója van, rengeteg nagy szerepet játszik az Erkel színházba.
2: Neked is van ez az érzésed, igen, hogy a Nórival a Szépréti Roland pontosan ugyanez a páros volt, igen, mint ami most a Babett és a az Ember Márk között.
1: Igen,
2: nem
1: igen
2: is illenek úgy össze, nem, sehogy sem, tehát, hogy képernyőn
1: sem. Nem a humoruk sem,
2: sem.
1: Ilyen, hát azért én dolgoztam a Babettel nem egyszer, a Babettnek egy nagyon jó energikus, jó lendülete van.
2: Igen.
1: Most nyilván egy ilyen felvett, mert ugye ez is természetesen már egy leforgott adás a válogató. Nyilván nem tudsz annyira abban a kis időben, még oda jönnek hozzád a családok, hogy ja, és támogatjátok őt, na jó, hát akkor hajrá ott az ajtó, hajrá, sok sikert
2: persze
1: neked.
2: Persze, tehát ott nem tudsz annyit belevinni, igen, önmagadból.
1: De azért vannak ilyen átkötők, amikor ott őket mutatják, és akkor ott igen, ott a Márk
2: erőltetett.
1: Köszi. Ja, uh-huh. Igen. Ott nekem ő az, aki ott kakuktojás ebben
2: is
1: a történetben,
2: ezt láttam, mert
1: illetve
2: kiment,
1: mondom a Lacinál
2: kiment a versenyzőköz, láttam egy szösszenetnyit, tényleg nem néztem, mert lekapcsoltam, mert nem volt hozzá rendszerem, meg idegállapotom, hogy most ezt nézem, inkább jobban esett a csend, tényleg őszintén ezt éreztem, és abban pont abban a pillanatban láttam, hogy kiment a versenyzőköz, és beszélték a semmit, fölpróbált az egyik versenyzőlánynak a papucsát, a Crocs papucsát, vagy hát ilyen különleges Crocs volt, tehát hogy a Márk fölvette a lány papucsát, és akkor így néztem, hogy én most azon gondolkodtam, hogy én ezt most miért nézem.
1: Igen, én ezt most nem értem.
2: Én ezt most miért nézem, nem is az, hogy nem értem, hanem hogy miért, szánok erre egyáltalán időt, és aztán utána úgy voltam vele, hogy jó, majd talán visszakapcsolom akkor, amikor majd érdemlegesebb dolgok történnek, és majd akkor visszatérek erre. Viszont szeretnék majd, nem tudom, hogy most elmegyünk zenélni, ugye?
1: Már csak 11-kor jövünk, majd igen, de azért igen, azt tegyük hozzá, mondom, hogyha a Babett kapott volna egy jobb társat, akkor az X-faktor, akkor azt mondanám, hogy teljes egészében egy így is nyert, tehát így is, ugye, amit mondom, tegnap megosztott a Majka, az a Nielsen felmérés alapján torony magasan verte az X-faktora Megát, de még hogyha még ez is, tehát mondom, hogy én talán a Lacinak is adtam volna egy év pihenőt, Lacikám, 10 éve csinálod a mentorságot, picit pihenjé testvérem, visszajössz jövőre,
2: beraktam
1: vagy ott van
2: volna
1: most
2: egy lányt
1: van
2: helyette.
1: Aha, és vagy akkor nagyon nőt színes lett volna, két csaj, két fiú,
2: igen,
1: a Báj Alexnek adnék a forgatás előtt egy 20 liter kávét, egy kicsit ébredjen föl, és hogy ne unja már annyira, és a Majka pedig tényleg torony magasan viszi a hátán ezt a műsort, uh-huh, és tegyük hozzá, hogy a szíve is a helyén van, mert volt ott egy fiúpáros, akik gyűjtés miatt jöttek, ők nem is akartak tovább jutni, ők megmondták, hogy azért jöttek el, hogy a megírt dalt, amit ennek a beteg kisfiúnak írtak, uh-huh, meg hogy járnak így ezért fellépni, és ilyen támogatásokat gyűjteni, ők csak ezért jöttek.
2: Uh-huh.
1: És rögtön ott kezdődött az egész, hogy még egy hangot nem csináltak, csak ezt elmondták, hogy a Majka egy papírra leírta, hogy mondta, hogy hajtsátok be rajtam, azt mondja, 5 kilóval én beszállok a buliba.
2: Na, nagyon nagy lelkű.
1: Lacinak is, itt azt is tegyük hozzá az igazság jegyében, hogy a Gáspár Laci rögtön rácsatlakozott vagy bocsánat, nem a Laci, bocsánat, nem a Laci volt, na, az Alex.
2: Aha, bár,
1: Alex is rögtön azonnal, ő is azt mondta, hogy rajtam is, azt mondja, itt van az én 5 kilóm is most,
2: na,
1: még csak papíron.
2: Ez nagyon szép gesztus.
1: Igen,
2: a
1: hölgy és a Laci nem tette ehhez most így egyelőre semmit, aztán nem tudjuk, hogy a háttérbe ők is mit tettek hozzá, vagy mit nem, de mondom, a Majka kezdte, és mondom, Báj Alex unása ide vagy oda, azért tegyük hozzá, hogy ahogy ezt a Majka kimondta, a Báj Alex azon nyomba látszódott, hogy írt valamit, azt mondja, én is, aztán szeretnék én is 5 kilóval hozzájárulni.
2: Nagyon szimpatikus.
1: Szóval ez nagyon-nagyon szép volt.
2: Na, figyeljetek, mikor 11-kor visszajövünk, nagyon szeretnék elmondani valamit, és szeretném majd kibeszélni veled, Gyuszi.
1: Okay.
2: Herceg Dávid írt ki az oldalára még augusztusban valamit, amit nem tudtunk még megbeszélni, de erről jó szeretnék beszélni így rádió szinten a hallgatóknak.
1: Rajtam nem múlik, úgyhogy 11 után pár percet

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni.

0: sugárzóg a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Nem sülünk fel. 100.3 rádiódik, süss fel nap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 darab perccel, még mindig szerda van, és szeptember 9, tehát 9. hó 9. Jó reggelt, sziasztok!
2: 0909?
1: 0909.
2: Nem 0707, tudom.
1: Az már nem
2: 07, már 0909. Divatos szám. Na, ha már beszélgettünk arról az előző órákban, hogy megasztár, mennyire szokták egymást csipkedni itt az előadók az elmúlt időszakokban, mindig van valami, nem csak azok között van évődés, akik mondjuk együtt dolgoztak, vagy egy csapatban voltak, aztán külön váltak, hanem itt már mindenki szájára vesz, mindenkit bátran. Most ez egy dolog. A másik az, amit nagyon-nagyon jól összefoglalt és leírt Herceg Dávid, amire rá akartam mindenképp világítani, hogy szó szerint idézem, és valószínűleg engedélyt is kapok rá, mivel nyilvánosan osztotta meg ezt a bejegyzését, ezért úgy gondolom, hogy ez úgy mindenkinek globálisan szól.
1: Ez úgy szokták, tudod, hogy ha változtatás nélkül közlöd, akkor az hivatalos. Tehát
2: igen, és itt nagyon jól összefoglalt valamit, amit én már régóta én is látok, és örülök neki, hogy nem én vagyok ebben az idős és a boomer, hanem ugye mivel Herceg Dávid is egy fiatal előadó, ezért azt gondolom, hogy jó neki is a...
1: Mennyi tehát
2: jó
1: Dávid, az, hogy velem korú, vagy nálam is fiatalabb?
2: Nálad is fiatalabb. Na azt írta a Dávid ki, hogy fiatalok, attól, hogy ma a trendi zenékben úgy beszélnek a fűről, a drogokról és a gyógyszerekről, mintha ezek teljesen természetes, menő és veszélytelen dolgok lennének, vagy mintha a problémátokra ezek jelentenék az egyik legjobb megoldást, még egyáltalán nem azok. Ne hagyjátok, hogy ezek a zenék elhitessék veletek, hogy ettől lesztek ultralazák, vagányak, vagy nem is tudom mik. A droghasználatnak komoly testi, lelki következményei vannak. Nem minden menő, amit annak állítanak be, és nem mindenki példakép, akit annak láttok. És ennyi egyébként, amit így Dávid kiírt, de nagyon-nagyon tetszett az, hogy ezt így összefogóan, átfogóan megfogalmazta, és tényleg üzenetet küldött a fiataloknak, és ezáltal az előadóknak is, meg a zeneszerzőknek és dalszövegíróknak. Én tudom, hogy ugye a 2000-es években egyáltalán nem volt még az divat, sőt, még a 2000 utáni években sem, hogy ennyire nyíltan beszéljünk hát nem tudom másképp kimondani, de a futtatókról, azokról a hölgyekről, akik pénzért árulják a kincseiket, szóval, hogy annyira nyíltan elkezdődött ez a zeneiparban, ez a közönséges beszéd, hogy már-már sokszor, sok esetben nem engedem a gyerekemnek azt, hogy modern zenéket hallgasson, mert ömlik belőle az ocsmánság.
1: Teljesen értem, és nagyon jót írta a Dávid, és még egy picit hagy utaljak vissza az X-faktorra, mert ott volt egy srác, egy 17 éves srác, aki rapperként érkezett, és már ott akkor ugye az ember belindul egy ilyen, hogy na, akkor biztos majd megint csajok,
2: szkeptikus vagy már ilyenkor, mi? Igen, hogy mi lesz a szöveg?
1: És rögtön azzal kezdte, hogy olyan dalszövegeket ír, ami pontosan a drog és az ital ellen szól, és hogy mitől, hogy ettől nem leszel menőbb. És ez egy 17 éves srác, úgyhogy még van remény, mert vannak ilyen jó srácok, meg lányok, akik cikinek tartják ezt, és nem szégyellik elmondani, hogy gyerekek, ez ciki. Sőt, ez a gyerek ugye be is ment az X-faktorba, és országvilág előtt milliós nézettség mellett mondta el azt, hogy ő 17 éves, és ő bátran, büszkén vállalja, hogy ez ciki, és most ő el is reppeli, hogy miért ciki a drog és az ital használat.
2: Kellemetlen.
1: Van remény, de teljesen értem, amit mondasz, tehát, hogy ma azok a példaképek fiataloknak, és akkor nem is akarom teljesen névvel mindegyiket, de hát az ilyen alapból K. Kevin, Vini, még akár a Tideni is, és társaik.
2: És Des. Akit egyébként szeretsz.
1: Akinek a zenei világát szeretem valóban, de nagyon sokszor olyan dalszövegei vannak tényleg, hogy egy nem értem legtöbbször, de amit meg kihallok belőle, az meg tényleg olyan, hogy...
2: Nem adnád oda a gyerekednek,
1: hát nem,
2: hogy fiam, hát nem, 10 éves lettél, és akkor itt egy desalbum. Jó, nem. Tudom, nem akarok álszent lenni, mert Most én nem vagyok álszent, mert nekem mondjuk soha nem voltak csúnya szövegezésű dalaink, tehát hogy mi teljesen más vonalat képviseltünk, nyilván nem rapperek voltunk, úgy látszik, hogy a rapperek között ez, de azért annak idején egyértelműen Dope Man és a Kártel olyan albumot, mondani. Ugye?
1: Gangsta Zoli és a Kártel egész pontosan.
2: Vagy a Gangsta Zoli, mi van velem, de Dope Man is hát ugye akkor még együtt voltak, nem tudom, már összevontam őket. Igen. Így hirtelen, de nekik volt az, szerintem az olyan első, olyan album, amit folyamatosan blőrözni kellett volna egy rádióba, vagy egy televízióba.
1: És náluk volt először az itt Magyarországon, legalábbis amit én emlékszem, és nekem az összes CD-jük meg volt, hogy rá volt írva, hogy vigyázat szókimondó szöveg. Ott volt fekete-fehéren egy kis kockába ez a CD-jükön, meg kazettájukon. Szóval igen, ne legyünk álszentek, mert én is gyerekként titokba, és nem is tudom, tehát rajtam kívül még százezer másik gyerek ugyanezt tette, hogy Halál Sutyiba, Titokba, Gangsta Zoli és a Kártelt hallgattunk, és mai napig tudom a dalszövegeiket.
2: Hogyne.
1: Annyi különbséget azért hagy mondjak el, hogy a Gangsta Zoliéknál azért többé-kevésbé, persze nekik is voltak ilyen, hogy nőket tárgyasítjuk, dalok, stb.
2: Hóha,
1: de ma már szinte csak ilyen dal van. Tehát azért, mert a gangstaiknál azért, mit tudom én, egy vátolókó, vagy egy rossz vér, vagy a nem is tudom most hirtelen a dal címeket, de bele tudnék mindegyikbe rappelni, de hogy inkább mondjuk nem. De hogy ott azért szólt másról is. Na, tehát azért ott szólt másról is.
2: Igen, volt ma az albumon más
1: ma is. Ma meg már annyira összemosódik, és én ezért nem is tudok, jó, nem is nekem csinálják a zenéiket, se a K. Kevin, se a Vini, meg ezek, tehát nem nekem készülnek a dalaik.
2: Akkor hanem kinek?
1: Hát az ilyen 10x éves tinédzsereknek.
2: Mm-hmm. Igen, értem.
1: De nekünk nem mi vagyunk a
2: értem,
1: célközönség.
2: Értem, csak tudod, az a baj, hogy pont ez a 10x éves célközönségnek pont egy jó példát kellene mutatni.
1: Egyetértek
2: maximálisan. És a zenén keresztül is. Jó, oké, igen, régen ott volt Gangsta Zoli és a Kártel, akiknek olyan szövegezésű albumaik voltak, amit tényleg nem is lejátszott a rádió, vagy ott volt Tankcsapdának is, tehát hogy nem voltak szép szövegeik, egy erős szókimondó szövegeket hallhattunk. Tényleg nem akarok öreg boomer lenni, de az, ami most folyik, ami már tényleg olyan nyílt ki van közölve, így a fiataloknak a mostani szövegekből, hát nagyon nagy, és gondolom, hogy Dávidnál is azért pattant el a cérna, és azért írta ki azt, amit kiírt, mert ő is már egy szülő, egy
1: hogy
2: apa.
1: Hogyne. A másik meg, hogy egyszerűen az, hogy most régen igen voltak a Gangsta Zoliék. Ott volt a Dope Man. Akkor még úgy csinált ő is dalokat, és ugye, mint helyi 8. kerületi csinálta az ilyen 8-kerről szóló izéket, hogy mi zajlik a 8-kerbe. Olyan hitelesek voltak, önazonosak voltak.
2: Aha.
1: Ma meg már ők akkor, ez a gárda volt csak a Gangsta Zoli és a Kártel, Dope Man és finish.
2: Igen.
1: Most meg, ha megnézed, hát 10-ből 8 ilyen. Tehát igen. Most már nem az van, hogy csak jó van, most is 10-ből 1-2 ilyen akad, de a többi az. Nem, 10-ből 8 előadó, akit most a Budapest Parkba, Szigetre, Barbanegra, és sorolhatnám ezeket a helyeket, olyan helyeken csinálnak teltházas bulikat, akiket egy, mi nem ismerünk, javarészüket, kettő pedig, hogy minden dalszöveg pontosan ugyanarról szól, még a beatek is nagyjából ugyanazok, hogy igyál, drogozzál,
2: igen,
1: szexeljél, használd ki a nőt, tárgyasítsd a nőt, mindegyik erről szól. Amiket én hallottam, mert mondom, azért attól függetlenül nem ismerem, nyilván azért hallom, meg bele-bele futok én is, akár a YouTube-on, akár más egyéb platformokon. Hát most csináltak a Balázsék is ebből egy viccet, hogy abban a Most Wanted-be ugye kergették a Vinit, aki az egyik ilyen mostani nagy befutott rapper srác, és mondta a Balázs, hogy ő amúgy tényleg nem ismer, hát ő is ugye a Balázs, aha, is egy 50-es, vagy 40 évét végét
2: 50-es
1: járó.
2: 50-es
1: férfi.
2: Igen.
1: És vérszívásból is, meg valószínűleg őszintén is azt mondta, hogy hát ő fogalma nincs, hogy ki ez a srác, és hogy milyen zenét. És a fecó betett neki a kocsiba ott egy zenét, és ott hallgatták hárman, ugye a Joci, fecó, meg a Balázs, és az egészet ki kellett sípolni.
2: Persze.
1: Konkrétan. És a Balázs sírt a nevetésbe, és azt mondta, hogy ez dal.
2: Aha.
1: Tehát, hogy itt ott, de tényleg az, amikor úgy tudod, így marták egymást, annyira nevettek, és kiégett teljesen a Balázs is ezen, hogy ez egy dal.
3: hal.
2: Igen, én is ki tudok, és ráadásul ugye mivel most hát azért egy rádióban dolgozunk, meg dolgozom, azért nekem is szűrnöm kell azokat, az előadókat, sorry, de nem mehet le minden. Tehát nálunk sem lehet minden, tehát nálunk is vannak olyan dalok, amiket szó szerint ki kell blőrözni, tehát nem hagyhatjuk azt, hogy ez menjen ki, és ezt sugározzuk. Igen. Tehát egy valami értéket gyerekek kell képviselni, és én mint régi zenében dolgozó ember, egyszerűen nem, ezt nem akarom elhinni, igen, hogy efelé haladunk, és ide tartunk, hogy ezt nyomjunk ennek egy stoppot, és nagyon örülök, hogy a Dávid ezt kiírta, mert teljes mellszélességgel mellé tudok állni ebben az ügyben.
1: Amúgy még az Azaria is nagyon kettős, mert az Azariának is nagyon sokan dalszövege van, ami amúgy, ha nem is edukál, de nem ront, hanem úgy ad egy hangulatot. Ad egy hangulatot, és úgy, mivel nem értett ki a dalszövegének a háromnegyedét.
2: Lehet jobb is, nem is tudjuk kiblőrözni.
1: Lehet jobb is, de nem, mert amit én ismerek tőlük dalok, vagy az Azariának olyan híresebb dalai, abban úgy nincs feltétlenül olyan bántó, vagy olyan nagyon rossz szájízű.
2: Pedig szerintem
1: történet.
2: Többé-kevésbé azt is des tollából született, mert
1: az
2: Ariával...
1: Az Azaria is nem? Nagyon sokat ír zenét, mm-hmm. nem, meg ők mostanában már nagyon külön is mozognak inkább. Mm-hmm. Tehát az elmúlt talán egy évben, de a Des és Azaria rajongók biztos jobban tudják, ők elkezdtek úgy az ég eléggé külön válni. Megjelennek egymás mm-hmm. koncertjén, de hogy már hát úgy nem úgy lépnek rosszban. Föl, hogy Azaria és Des, mm-hmm. hanem Azaria, pam-pam-pam-pam, és Des. Igen. Tehát, hogy úgy nem együtt mozognak. De nincs is ezzel se gond. De való igaz ez, és jó, hogy a Dávid ezt kiírt. Aztán egyre több zenésznek lehetne ezért nyugodtan szólni. És tessék, itt van megint csak a Majkát tudom fölhozni. Oké, hogy ő is egy másik generáció, de ő is a Gangsta Zoliékon nőtt fel, ezt ő maga is mindig elmondta. És a Majkának a zenéjébe se találsz nagyon csúnya. Egy-kettő csúnya szó elhangzik, azért de reppernek ez kell.
2: De hát a Majka nem koncertjein is csúnyán beszél. De.
1: Igen, de nem én, akkor úgy mondom, hogy nem reppel arról, hogy tárgyasítsd a nőt, meg hogy használjál szereket, meg mit tudom, ilyenről nem lehet, reppel a igen. Majka. Az, igen. Hogy vannak csúnya szavak benne, hát reppel, hát nem lehet, egy rep azért nem lehet egy Petőfi vers feltétlenül,
2: igen.
1: Érted?
2: Tehát,
1: hogy a Majka soha nem ösztönzi a fiatalokat, vagy az időseket arra, hogy na most akkor ezt a szert használjátok, mert
2: apuka.
1: Ez de jó.
2: Hát neki is példát kell mutatni a gyerekeinek.
1: Mondom,
2: igen.
1: Hát azért most vegyünk, most eszembe hirtelen egy dala jutott az eszembe, a Tündi-Bündi, nem tudom, emlékszel-e rá. Na, ott saját magát oltja le, hogy ő mennyire rossz pasia volt akkor a Fresh Andival járt, ugye az neki szólt az a dal, és hogy az anyját hívogatta a Fresh Andi, hogy a fia milyen gázó viselkedik. Erről szól egy nagyon jó pofa vicces repnóta.
2: Amúgy most például, így belegondolok, hogy a Curtisnek sincsenek arra buzdító dalai, hogy a szerhasználat mennyire jó, és mennyire jó delíriumba lenni, tehát hogy így nála sem fedeztem ezt föl. Ez inkább
1: fiatalok.
2: Most ez egy új jelenség.
1: Az a 20 éves elején lévő uh-huh. fiatal srácok, akik mondom most ezeket hívják a Szigetre, a Budapest Parkba, stb. Akik tényleg több ezres tömegnek reppelik ezeket a dolgokat. Hát figyelj, erre nem tudok más mondani, megy a világ egy olyan irányba, ami tudjuk nagyon jól, hogy nem jó irány, de mentségére szóljon a magyaroknak, hogy pont tegnap meséltem ezt feleségemnek, hogy ezt el fogom ma itt mondani, hogy mindig, hogy ki vagyunk akadva ezen, te is, meg én is, azért javarészt, hogy például egy fan VIP-be az eseteknek a 80%-á, 70%-ában ne legyünk rossz fejek, 70%-ában fogalmunk nincs, hogy ki az az illető, akit meghívnak. Pont belefutottam, Zamárdiba voltunk, és TikTokon láttam egy ilyen videót, hogy az új amerikai Dancing with the Stars, aminek mit tudom én már 80. évada van ott, hogy kik a táncosai, és akkor tudod ilyen videóklippek, hogy befordul a kamerába, a táncos ruhába, és ezért figyelj!
2: Kik az?
1: Figyelj!
2: Influencerek.
1: Kardashianéknek a barátja, influencer, modell.
2: Kardashian barátja.
1: Hát ilyenek voltak ott, hogy a Kardashian showból valami aha. barát, vagy mit
2: tudom.
1: Egy No Name TV-nek a hostja, ugye a hosta ugye a műsorvezetőt aha. jelenti. A Jimmy Fallon showjából az egyik ilyen mindenes, ilyen humorista mindenes. Az
2: tapsoltató
1: is,
2: ember?
1: Igen, köszi, uh-huh. ilyen nálunk is Imit Sanyi. képzeld el amúgy, igen, pontosan egy Simics Sanyit képzeljünk el, csak a Jimmy Fallonnál, na és ő ilyenek.
2: Akkor ilyenek. Úgy látszik, hogy nem csak nálunk lett ez trend, hanem úgy látszik, hogy az új celebek, azok nem már az énekesek, színészek és sportolók, hanem az influencerek és azok az emberek, gamerek.
1: Igen, igen. Csak azért azt is tegyük hozzá az igazsághoz Amerika javára, hogy azért azt nem tudnám elképzelni, hogy egy, meg tudnák fizetni, kettő, hogy ráérne rá, például egy Anne Hathaway, aki csak idén 3 filmet dobott piacra, mármint 3 olyan film van most a mozikban, amiben Anne Hathaway szerepel, ergo azt neki egyszer le kellett forgatni, tehát a nő konkrétan forgatásról forgatásra jár, úgyhogy például őt egy, nem tudják egyeztetni, kettő,
2: nem tudják megfizetni.
1: Nem hiszem azt el, hogy igen, hogy van nem. Annyi pénz a büdzsébe, hogy egy Anne Hathaway például elvállalja.
2: Azt gondolom, hogy akkor ez így van jól. Akkor most már ez így van jól,
1: hát
2: akkor nézegethetjük innentől kezdve azokat a celebeket, mert most már ők az új celebek, akik igen. mondjuk influencerek, gamerek, vagy bármilyen interneten nagyobb elérés számot tudnak teljesíteni a közösségi platformjukon.
1: Igen, csak tudod, ezeket kiszakítod a mindennapjukból, és tudod, nem lesznek izgalmasak. Tehát ez itt a nagyon érdekesség. Itt van például ez a Most Wanted. Mi imádjuk a feleségemmel ezt a műsort, mert a Balázs, Fecó, Joci trió iszonyatosan vicces, nagyon jókat nevetünk rajtuk, nagyon izgalmas, amikor, hogy kapnak el valaki, milyen taktikákhoz folyamon. Nagyon viccesek ők.
2: Na és
1: hárman.
2: Ki nem volt izgalmas?
1: És
2: Perton?
1: Már például.
2: Nem volt például, érdekes?
1: Aha. Például. Most tehát el is kapták őket tegnap, úgyhogy ők már nem
2: is addig
1: lesznek.
2: Jó, amíg saját tartalmakat gyárt, és
1: igen,
2: onnantól
1: amíg
2: kezdve...
1: az ő kis mikrokörnyezetében van, az ő kis lakásában, ugye mindig ott csinál tartalmat, és bevallom őszintén, szoktam is nézni őt, és vannak érdekességek, mond ajánl tök jó ékkajáldákat, volt, amit már ki is próbáltunk feleségemmel, a
2: influencereket, tehát kimondottan szeretek influencereket, nekem is megvannak a kedvenc influencereim, akik mondjuk vicces tartalmakat gyártanak, ilyen Stumpf Patrik, vagy ott van Forgó Márk, aki mindig a Katit meg a... Na mindegy, egy roma srác, aki mindig így nőket parodizál, és nagyon jól, tehát nagyon jól csinálja. Megvannak
1: tudom,
2: nekem
1: de...
2: is a kedvenceim, vannak
1: persze,
2: újak
1: biztos
2: is.
1: Biztos sokan követik őket, de és igen, a mikrokörnyezetükben jók, érted?
2: Megtervezett videókban jók, úgy érdekesek, igen. De amikor már valami extrát kéne hozzátenni, akkor
1: amikor
2: már...
1: valami szaft kéne abba a műsorba, akkor például egy Vispertont alig vágtak be az apukájával, mert nyilván nem voltak izgalmasak. Mm-hmm. Most például tegnap azért vágták be őket többször, mert őket üldözték, és Füreden jöttek át kompa, vagy hajó, nem is tudom, ahogy volt, és a Fecó elbújt is úgy kapta el ők, vicces volt nagyon, de ott is a Fecó meg a Balázs Joci trió miatt, az üldözők miatt volt vicces, meg jó pofa szitu, de hogy őket például alig mutatták. Tehát, hogy őket így
2: hát gondolom,
1: alig...
2: nem volt köztük vita, nem volt köztük balhé,
1: persze,
2: nem volt
1: nem
2: köztük
1: kell, mert
2: a...
1: Most, igen, de például akik viszont jókat lehet rajtuk nevetni, mert tényleg egyszerűen, mint hogyha a Solti Ádám másik világban lenne, az Árvai Laci, aki amúgy Józa Laci, és Solti Ádám duó, mert ott ők ketten, figyelj, teljesen elborul nekik a gyógyszer. Ott sokszor teljesen olyan kérdéseket tesznek fel egymásnak, és egymásra a strófon, és egyszerűen így néha, hogy az ülsz, hogy ezek miről beszélnek, vagy hogy mit csinálnak, meg nem tudom, de nagyon jó pofán, tehát nem úgy, hogy buták, hanem hogy viccesek, mert itt egy teljes izébe vannak ettől az üldözéstől, teljesen ki van az idegük, és akkor egymás szédítik a hülyeségeket, úgyhogy ők például jó pofa, hogy benne vannak, nézd. A Laci meg a Milán is amúgy jók együtt.
2: Én azt gondolom, hogy azért kellenek bele ezek az emberek, és nyilván a költségvetésben nem mindig fér bele olyan páros, olyan emberek, akik nem csak influencerek, nem csak az a céljuk, hogy még több elérést tudjanak generálni, hanem azért tehát vannak olyan szereplő is a műsornak, és azokat meg kell fizetni, akik mondjuk színészek, énekesek, sportolók, tehát ők azért egyértelműen nem fognak.
1: Igen, csak ők jobb alapanyagok is.
2: Jobb alapanyagok, így
1: nem?
2: Van.
1: Tehát most
2: igen.
1: Ezt te magadról igen. is tudod nagyon jól, hogy azért más, aki már mondjuk régebb óta tévézik, jár ilyen műsorukba, vagy igen. színpadon áll, hogy azért
2: több,
1: tudja, hogy mi
2: több
1: kell.
2: Több a háttér, meg több a rutin. Igen.
1: És tudod, hogy
2: hogy csinálj sót.
1: Így van.
2: Tudod
1: így
2: nagyon jól, hogy mit fog szeretni a közönség, mit fogsz mondani, mivel tudsz jó sót csinálni.
1: Így van, és amikor úgy nincs ez meg, ez a rutin, mert tényleg ahogy nem csak magamat tudom ismételni, hogy ebben a kis mikrokörnyezetben ezek az influencerek, akár a Whisperton, akár akiket te mondtál, biztos jó felzastunk, Patrickról még talán hallottam is, a másik fiatalemberről nem hallottam, de hogy ez nem az, ez nem, nem, nem, nem, nem ez, nem, attól még lehet nézett, hogy én nem hallottam róla.
2: Fogod
1: de
2: tudni, hogy... ha megmutatom, ismerni fogod, mert biztos, hogy láttad már a srácot.
1: Csak
2: így
1: lehet elgörgetni mindig. Nem, de lényeg, hogy ők abban a mikrokörnyezetben ügyesek, jól csinálják, igen, amit csinálnak, csak hogy ma már az is gáz, hogy ezt is szakmának kell neveznünk, már pedig az. És van már ilyen képzés is, gyerekek.
2: Influencer képzés?
1: Valamelyik nem, nem az a neve. Online tartalomgyártó képzés.
2: Atya világ.
1: Bizony, hagyok erre időt, olyannyira, hát hogy mindjárt végzünk is, de hogy azért vegyünk egy mély levegőt, és gondoljuk ezt végig, hogy ma van olyan képzés, amit elvégezhetsz, felnőtt képzés természetesen, tehát a régi OKE helyén ugye most ezek a felnőtt képzési ízék vannak.
2: Levettem a szemüvegemet.
1: Vedd is le, mert ez tényleg, ez
2: online tartalomkészítő tanfolyam.
1: Online tartalomgyártó. Aha. Tanfolyam képzés nagyon tulajdonképpen, kemény. Ami nem tudom hány hónapos képzés, nem tudom mennyibe kerül, mert nem is érdekel, mert csak nem is kattintottam rá, csak láttam egy hirdetést ezzel kapcsolatban.
2: Elájulok.
1: És ma már tényleg azt kell, hogy mondjuk gyerekek, hogy ez egy szakma. Tehát az, hogy eddig azt mondtuk, hogy valaki pincér, ács, szakács, pék, mit tudom én, focista, sportoló, villanyszerelő, nem tudom, ma már azt most már be kell látnunk, hogy nem csak viccből írják oda egy-egy szereplő alá, amikor itt ott beszél a tévébe,
2: most
1: és akkor mit
2: tudom én, kis
1: Géza influencer. Ma már ez egy frankó szakma, amit nekünk, ha tetszik, ha nem, le kell nyelni, és el kell fogadni, hogy valakinek az a munkája, hogy ő online tartalom gyártó.
2: És tudod, mi a durva? Egy pár hónappal ezelőtt megkérdeztem a gyerekemet, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Most már szerencsére korrigálta magát, nem tudom, mi történt, mert már azt mondja, hogy angoltanár, de egy pár hónapja még azt mondta, hogy influencer. És úgy nyeltem egyet.
1: Hát...
2: Úgy nyeltem egyet.
1: A te lányod pontosan az a generáció, aki mire felnő, mert ő még picike, 10 éves, tehát még nagyon messze van neki a szakmaválasztás.
2: Teljesen az a generáció.
1: De ő pont az szegény, akinél már ez lesz, amire oda jutunk. Hát már most ott tartunk,
2: hát hogy
1: szakma.
2: Már addigra igen. Addigra már diplomát is lehet belőle szerezni.
1: Simán lesz az ELTE-n ilyen képzés. Igen. Simán el tudom képzelni, hogy te fölvételizel majd az ELTE egyetemen, vagy a Károlin, vagy bármelyiken, és te online média.
2: Nevetünk rajta,
1: online
2: de tartom. Igaz.
1: De én nem nevetek már. Az a baj, hogy mióta én tegnap láttam ezt a felnőtt képzés tanfolyamon, én nem nevetek egy másodperccel sem már. Inkább szomorú vagyok. Mérhetetlenül szomorú, és sajnálom nagyon, hogy itt tartunk most, hogy ez szakma, és hogy ezek jobban keresnek, mint te meg én, akik tényleg tanultunk.
2: Nagyon jól keresnek.
1: Nagy, tudom, azért sajnálom, és nem ők tőlük sajnálom, mert mindenki azt itt keres, amennyi jól esik. Én azt sajnálom, hogy ma már nem egy taxissal beszélek, akik tényleg 10-12 órát kell már, hogy taxizanak azért, hogy kijöjjenek pluszba, mert hogy a taxitárság leveszi ezt, az autót, ha bérled, lemegy az, és közben vigyél is haza, de közben tankold is a kocsit, mert hogy
2: nem,
1: mész az utasért?
2: Most már nem ez lesz, meg nem közgazdász, nem a közgazdászok fognak nagyon jó keresni, nem látod az influencerek.
1: Akkor tudok ügyvédről is, aki azt hittem én is, hogy az ügyvédek biztosan jól keresnek, figyelj, tök átlagos fizuval ülnek benn napi 8-9 órát egy ügyvéd irodába.
2: Azt lehet, hogy egy influencer jobban keres, mint
1: és olyan komoly tudás van egy ügyvéd mögött, hát a római jogot nekik így csukott szemmel meg kellett tanulni. Azok keresnek havi, mit tudom én, pár százezer forintot, az influencer meg van, hogy egy poszttal keres pár százezer forintot.
2: Igen. Hát akkor, lányom, menj influencernek.
1: Amúgy.
2: Oda megyünk lakni, ahol tehet kapni.
1: De jó végszó volt ez. Úgyhogy én ezt nem is mondok semmi más, csak annyit, hogy használjátok ki a 2026-os utolsó legmelegebb napot. Tényleg, mi ma feleségemmel megyünk kirándulni.
2: Használjátok ki ezt a szép napot, és igen, azt hittem, hogy használjátok ki a közösségi oldalat,
1: ja,
2: a lehetőségeket.
1: Azt szépen lezártad valami... ezzel, oda megyünk lakni, ahol ennél jobban nem is lehetett volna ezt a témát lezárni. Én csak ösztönzöm a hallgatókat, hogy mivel 2026-ban ilyen 30 fok fölötti hőmérséklet már nem lesz, ma használjátok ki, mi is megyünk ma kirándulni a kedvesemmel.
2: Hová mentek?
1: Kérlek szépen, valószínűleg a Margit szigeten fogunk bringóhintózni, ebédelni.
2: Mm,
1: sétálgatni.
2: Ez
1: bizony,
2: igen,
1: bizony.
2: Nagyon romcsiba vagytok. Már
1: muszáj.
2: Most ez valamilyen évforduló, vagy az már meg
1: évforduló,
2: volt?
1: Évforduló hivatalosan vasárnap lesz, aha, jól emlékszel, de mi már ez Zamárdiba azért mentünk le amúgy eredeti tervünk szerint, azért volt ez a 4 nap 3 éjszaka, hogy az egyéves házasság évfordulónkat megünnepeljük.
2: Na, akkor már megvolt.
1: Idézőjelben meg, de hivatalosan vasárnap 13-án lesz, de doesn't matter, ahogy
2: na,
1: a tanult angol mondaná.
2: Vigyázzatok magatokra a bringo hinton, bringo,
1: bringo
2: hinton. Bingo hinton, nem tudom, hogy megyek
1: tényleg. Én sem tudom, hogy a bingo az a játék, amit az öregek otthonában lehet játszani.
2: Persze, azt fogom játszani, imádom.
1: Valószínűleg nem az. Na jó, nézzük, csodaszép napot nektek.
2: Nektek is, sziasztok, szia Gyusz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatok.

0: egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, Ádám névnapja, mely név egy rendkívül ősi héber eredetű férfi név, amelynek elsődleges jelentése ember, vagy maga az emberi faj. A Biblia szerint Ádám volt a legelső ember, akit Isten a föld porából teremtett. A név jelentés rétegei elég gazdagok, például földből való, vörös. Ez szoros kapcsolatban áll a héber Adamah szóval, amely földet vagy talajt jelent, illetve a szó alapjelentése a vörösnek lenni kifejezésre is vissza vezethető, utalva a vörös földre, amiből az ember készült. Így a név összetett jelentése a földből való ember, vagy vörös színű. S ha már ott többféle jelentésnél tartunk, akkor meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez bizony sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát. Nézzük ezt az esetet például Michael Jordanre alkalmazva, akit széles körben a világ legsikeresebb kosárlabdázójának tartanak, és ő volt a generációja a legjobban szponzorált játékosa, valamint kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az NBA népszerűsége a 80-as és a 90-es években világszerte egyre növekedett. Szóval Jordan, amikor játékosból csapattulajdonos lett, arról beszélt, hogy, s most idézem, játékosként más szögből hatottam a dolgokra, most csapattulajdonosként pedig teljesen más perspektívából, szemszögből látom a történetet, és más eszközökkel igyekszem befolyásolni azt. Eddig az idézet, ami jól mutatja, hogy néha nem a helyzet változik meg, csak te kerülsz át a másik oldalára, és hirtelen minden más értelmet nyerhet. Nézzük most az útinformat, aztán pedig jön az időjárás jelentés. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egressy út között, mert vízvezetéket javítanak. Délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt. Szintén csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizi úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen estig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Kapunk még egy emlékeztetőt az idei forró nyárból, ugyanis a nap folytatásában napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutánra 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő. Ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, amikor is az Ádámoknak kívánok Istentől megáldott boldog névnapot. Nevük jelentése a földből való és vörös szín mellett még sumér gyökerekre is visszavezethető, mert hogy egyes kutatások szerint az Ádám szó még a bibliai időktől korábbra, a sumér korszakra vezethető vissza, pontosabban az Adda szóra, amelynek jelentése atya vagy atyám, és ebből vezethető le Ádám, mint az emberiség atya. Szóval van itt többfajta nézőpont, és egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát is. Egy újabb példa az eltérő nézőpontokra nem más, mint Tom Hanks, a Ryan közlegény megmentése és a Számkivetett című sikerfilmek sztárjától jön. Aki közvetlenül egymást követő két évben nyert Oscar-díjat, ráadásul mindkétszer a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Talán emlékeztek rá, ez az 1993-as Philadelphia című film, illetve az azt követő évben, 94-ben a Forrest Gump. S a 2013-as Philips kapitány címszerepével kapcsolatban a megformálás előtt találkozott a valódi kapitánnyal és annak feleségével. Tom nem igazán találta, hogy hogyan játssza el ezt az embert. Aztán a feleség elejtett egy mondatot. Otthon a férjem egy könnyed, vidám fickó, de ha felmegy a hajóra és kapitány lesz, akkor teljesen átváltozik. Hanks azt mondta, ez mindent átírt benne, és hirtelen összeállt a szerep. Szóval néha tényleg egy apró külső mondat billent ki abból a zsákutcából, amiben csak te magad forgolódsz. Nézzük most az időjárás jelentést, és előtte az útinformot. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyás-Egyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál is a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton, kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Kapunk még egy emlékeztetőt az idei forró nyárból, ugyanis a nap folytatásában napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutára 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő. Ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszter.

0: Továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, mégpedig Ádám névnapja, Isten éltesse az Ádám nevű urakat, minden jót kívánok nekik. Egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát is. Itt van Bono, a kétszeres Golden Globe és többszörös Grammy-díjas ír, énekes és zenész, zeneszerző, szövegíró, a U2 együttes frontembere. A dalaiban, írásaiban az élet végső értelmét kutató fenegyerek, önéletrajzi műve, a színpadi műsora és a róla készült film után arról beszélt, ma már jobban érti, hogy honnan jött, mi létének az eredete, mi miért történt úgy az életében, ahogy, és hogy mi dolga volt és van a körülötte élő emberekkel, családtagjaival és barátaival. És az pedig, hogy hová jut, mondja Bono, attól függ, hogy mit kezd mindezzel az ismerettel. Olyan ez a sok kis megértett momentum, vallja Bono, mint egy tükörterem. Sok arc, élmény és minden mögött egy új látásmód néz vissza rád, és valahogy mindig az. Nem az van, hogy eddig hamis voltál, most meg hirtelen igaz lettél, hanem hogy több igazság simul össze egyetlen kapcsolódásra. És most ezek után én összekapcsolnám az útinformat és az időjárást, aztán pedig folytatjuk a muzsikákat. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egressy út között, mert vízvezetéket javítanak. Délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret, a Murányi és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt. Szintén csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton, befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen estig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A nap folytatásában napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutára 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő, ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dit.
1: Finyú, baby! Finyú, baby!

Volt a telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek legyen egy tökéletesen szerethető szerda délutánja. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, az Ádámokat köszöntöm névnapjukon. Nevük egyik jelentése földből való, illetve vörös színű, mindkettő a földre utal, amelyből a Biblia szerint Ádám vétetett. Egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát is. Ehhez kapcsolódhat Al Pacino, a Keresztapa, a Sepp helyes arcú és az Ördögügyvédje című filmek főszereplője, aki azt mondta az új látószögről, hogy, s most idézem, ahogy öregszel, minden nap új perspektív látószöget kapsz az életről. Ebben az a szép, folytatja Pacino, hogy nem kell mindig nagy dráma a változáshoz. Sokszor az idő elvégzi a dolgát. Ami ma falnak tűnik, mondja el, az holnap lehet, hogy ajtó lesz. Következem most az útinform és az időjárás jelentés. Egy sávban és váltakozva halad a forgalom a második kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a második kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a harmadik kerületben a Folyondár utcában a Mátyás-egyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál is a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműkarbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton, kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában, kifelé a Szabolyai Jenő térnél, sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutára 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő. Ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

gyereket, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, mit Tony mondaná, ha mire föl Tony, Tony, de az a dogszik Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreót hajt végre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára reagál. A táncosnak lehetnek saját, jól ismert lépései és mozdulatai, amelyeket különböző helyzetekben variálhat. Ezáltal két ember ugyanarra a zenére is teljesen másképpen táncolhat. A férfiak táncában gyakran nagyobb szerepet kap a virtus, az erő és a ritmikai játék. Jellemzőek lehetnek a tapsok, csapások, dobbantások és különböző ritmikus mozdulatok. A táncos sokszor a zenészekkel is párbeszédet folytat. Egy-egy erősebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zeneritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szolisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz

0: keresik, azonnal válaszolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Mindenkinek szép szerda délután kívánok. Mellé minden lehetséges jót. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, Ádám névnapja, mely név egy rendkívül ősi héber eredetű férfi név, amelynek elsődleges jelentése ember, vagy maga az emberi faj. A Biblia szerint Ádám volt a legelső ember, akit Isten a föld porából teremtett. A név jelentés rétegei elég gazdagok, például földből való, vörös. Ez szoros kapcsolatban áll a héber Adamah szóval, amely földet vagy talajt jelent, illetve a szó alapjelentése a vörösnek lenni kifejezésre is visszavezethető, utalva a vörös földre, amiből az ember készült. Így a név összetett jelentése a földből való ember vagy vörös színű. És ha már ott többféle jelentésnél tartunk, akkor meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez bizony sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát. És az új látószöghöz kapcsolódhat Presser Gábor egy mondata, aki így szólt: a dalszerző megír egy dalt, ért alatta valamit, de a hallgató lehet, hogy sokkal tágasabb összefüggéseket ismer fel, nagyobb megértésre jut annál. A hallgatóknál van az igazság egy része, mondja Presser, amit te magad sem tudsz, pedig te írtad a dalt. Ez szerintem pontosan arról szól, hogy a saját munkádat, vagy akár saját magadat is néha mások látják tisztábban. És a másik látószögből tanulhatsz önmagadról, érdemes meghallgatni, és ezért nem is kell ellene védekezned. Most pedig következik az útinform és az időjárás jelentés, aztán pedig a zenék folytatása. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. Délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret, a Murányi és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt. Szintén csatorna felújítás az oka, hogy lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszükületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton lehet közlekedni. Kapunk még egy emlékeztetőt az idei forró nyárból, ugyanis a nap folytatásában napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutára 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő, ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

0: Rádió Dick.
1: Legyen mindenkinek szép szerda délutánja, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 9-e van, amikor is az Ádámoknak kívánok Istentől megáldott boldog névnapot. Nevük jelentése a földből való és vörös szín mellett még sumér gyökerekre is visszavezethető, mert hogy egyes kutatások szerint az Ádám szó még a bibliai időktől korábbra a sumér korszakra vezethető vissza, pontosabban az Adda szóra, amelynek jelentése atya vagy atyám, és ebből vezethető le Ádám, mint az emberiség atya. Szóval van itt többfajta nézőpont, és egy új látószögből ránézni ugyanarra a helyzetre nagyon hasznos lehet, hiszen az új és mások által feltárt másik nézőpont egy jóval tágasabb kép ugyanarról a szituációról, és ez sokban mozdíthatja elő az újabb további megoldások számát is. Az új látószöghöz jól kapcsolódhat Rosie Murphy, a korábbi Molokó formáció énekesnőjének egy mondata, aki azt mesélte, hogy amikor anya lett, más dolgok váltak fontossá, és ettől a munkáját is más szemmel kezdte elnézni. Nem arról volt szó, hogy kevesebb lett, hanem hogy máshogy lett fontos. Néha ez a legnagyobb csavar. Nem egy dolog vagy egy szituáció természete változik meg, hanem az a látószög, ahogyan ugyanarra helyzetre ránézünk egy másik oldalról. A kép teljessé válik, és sokkal több összefüggés, és ezáltal pedig többféle megoldás kínálkozik a számunkra. Következik most az útinform, aztán pedig az időjárás jelentés, és azután a zenék is tovább pörögnek itt nálunk a Rádió Dickben. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a harmadik kerületben a Folyondár utcában a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál is a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton, kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben, a Leányka utcában, kifelé a Szavolyai Jenő térnél, sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát, a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A nap folytatásában napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A szél erős marad, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a hőmérsékletet abban, hogy délutára 32, sőt 33 fok köré melegedjen a levegő, ami este 6 órakor 32, 8 órakor pedig 27 fokra vált. Este 10-kor 24, éjfélkor 21 fok lesz, s holnap hajnalra 18 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén, hogy a következő csütörtöki napon már egy igazi klasszikus őszi időben legyen részünk, egy hideg front hatására egyre növekvő felhőzettel, de csak kevés helyen várható esővel. A holnapi maximum az már csak 24 fokot jelent, míg a pénteki esős napon pedig elvileg maximum 17 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok, információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van

0: A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton. Hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcshőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is természetesen a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 százas telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok. Pontosan ezt bebizonyítva, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Pistikétől, így szól. Szia, Pistike vagyok, szeretnék egy számot a Ricsinek és az összes pesti dolgozónak, a számot rád bízom, köszönöm. Na hát végre egy szorgalmas dolgozó, tisztességes, becsületes brigádnak is fog most zene szólni, úgyhogy Ricsinek és az összes kollégának Pistike kérésére már el is indítok egy tök jó kis zenét, és én arra gondoltam, hogy ez most legyen LL Junior, hiszen ha tetszik, ha nem, ha szúrja valakinek a szemét, hanem LL Junior 20 éve király, és a mai napig király, sőt, király is lesz, úgyhogy hallgassuk meg LL Junior Azaria és a Farkas Pisti közös szerzeményét, Jamai Dur.
3: Mámoros éj diabló van, még az angyalok is sír.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: nem, ne sajnálj!
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

hatalmas szeretettel és tengermély tisztelettel hívnám fel a figyelmeteket arra, hogy ez most éppen a Bódi kívánságshow, tehát ez azt jelenti, hogy én amúgy minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a kívánságokat, méghozzá a lehető legtöbb zenei kívánságot, úgyhogy kapjátok elő gyorsan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, úgyhogy kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki Brown néven mutatkozott be nekem, így szól az SMS. Sziasztok, szeretnék kérni egy jó zenét Pacók Dávidnak, aki nap mint nap vezeti a céges autót, és nem kevesebb, mint 600 kilométert megy egy nap. Ezúton is nagyon köszönjük neki, hogy minden nap biztonságban úton van, vigyázz ránk, és mindig számíthatunk rá. Dávid, ez a zene most neked szól. Köszönjük, hogy vigyázol ránk, és jó utat minden kilométerhez. Üdvözlettel, Brown. Na hát, hogyha itt Magyarországon kell szegénynek napi 600 kilométert vezessen, hát le a kalappal előtte, mi is, amikor megyünk fellépni, és mondjuk van egy csúcsidőszak, mondjuk egy augusztus 20-a, ahol naponta ilyen 1000-1200 kilométert megyünk, augusztus 20-a előtt, közben és még utána is szoktak lenni rendezvények, rengeteg ország szerte, hát tényleg én át tudom érezni, és értékelni tudom, hogy a Dávid, ha már ennyire megfogalmazták, akkor biztos, hogy nagyon ügyes, és nagyon jól tud vezetni, mint mondjuk a Jason Statham a szállítóba, úgyhogy vigyázz, Dávid, légy szíves az utakon. Sosem lehetsz elég óvatos és eléggé körültekintő, főleg itt Magyarországon, úgyhogy jó utat neked, és ez a dal neked fog szólni Jamie-től. Haza kell menni, hogy kellemesen teljen majd a hazafele vezető út a meló után.

0: becsapolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár András utca a Tököli út közelében, illetve le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton, hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcshőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Azért, hogy a nyári élmények után ne az elhúzódó panaszok határozzák meg az őszt, a szakember segített a díványnak a nyaralás utáni füldugulás vagy épp a repülés követő fülfájdalom hatékony kezelésében. A szakorvos kezelési tervekkel és a tanácsokkal segít a kellemetlen tünetek enyhítésében. A Budai Egészségközpont fülorgégésze dr. Szőnyi Magdolna hangsúlyozza, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az apró fájdalmat sem. Aki hajlamos az orr- és füldugulásra, allergiás vagy gyakran jelentkezik nála nyálkahártya irritáció, kiemelten kell, hogy foglalkozzon az olyan nyaralás utáni tünetekkel, mint a füldugulás, a fülben maradt víz, a torok szárazság, illetve a repülést követő fülfájdalom. Őszintén hozzáfűzök egy mondatot, hogy nem értem, hogy ezért miért kell felhozni a figyelmet. Tehát, hogyha valakinek problémája van, az szerintem egyértelmű, hogy mindenféleképpen megnézeti. Tudom, hogy vannak olyan emberek, mondjuk 2011-es akkori luxus meg prémium autókkal, akik közlekednek a mai nap folyamán például, és mondjuk kiadja a check engine lámpát, és akkor úgy van vele, hogy ó, kit érdekel, vagy ó, kitöröltetem majd Pistikével a gépet, bedugja, és majd kitörli, eltűnik az, vagy ó, odaragaszok egy fekete matricát, és akkor figyelmen kívül hagyja az autó problémáit. Én ezt értem, de vannak azok az emberek, akik meg azonnal megnézetik, és meg is csináltatják a problémát. Na most ugyanez igaz, hogy mi értelme van annak, hogy nagyon durván köhögünk, csak egy példa, és minden köhögésnél egyre jobban fáj a tüdőnk, és mindenféle váladék meg cucc jön fel, meg nem szeretném részletezni, hogy ő miért nem megy el egy tüdőszűrőre? Miért kell legyinteni rá, hogy ó, majd abba hagyja? Tehát, hogy ha valami problémánk van, egészségügyi problémánk, akármilyen elhanyagolhatónak tűnik egy probléma, igazából akkor is mindig kell vele foglalkozni. Van egy nagyon ősi, nagyecsedi mondás, igazából szinte már túl primitív és túl ősi, azért mondom az ősi szót, mert szerintem ezt még az ott élő ősemberek találták ki, annyira rövid és egyszerű. Addig nincs baj, amíg nincs baj, csak akkor van baj, ha már baj van. Tehát, hogy ó, nincs ezzel semmi baj, de közben, ha elmennénk egy szűrésre, látnánk, hogy ott van mondjuk 17 ezer daganat. Csak egy példát mondtam, tehát, hogy mindenféleképpen a legkisebb problémára is úgy kell reagálni, főleg, hogyha egészségügyi probléma, mint hogyha a világ vége következne holnap délután 2-kor. Úgyhogy szerintem, ha valaki érzékel akár fülproblémát, a szívritmusával kapcsolatban, esetleg az emésztésével kapcsolatban, bármilyen problémátok van, nagyon szépen kérlek titeket, kedves hallgatóim, hogy mindenféleképpen nézessétek meg, mert lehet, hogy most csak fáj a hasad, de eltelik 3-4 év, és rájössz, hogy ó, hát ott végig volt egy valami csúnya dolog, egy betegség, csak nem akarom már kimondani. Úgyhogy szerintem, aki teheti, és van rá pénze, energiája, meg ideje, mindenféleképpen rakassa rendbe magát, főleg addig, amíg még életerős. Tehát mi lesz, amikor már ágyhoz kötöttek lesztek? Na, akkor ki fog segíteni? Majd az unoka, aki csak azért jön át egy héten egyszer, hogy hát, hogyha kap 20-30 ezret? Hát ő nem fog már segíteni. Mindenki még az életerős szakaszába oldja meg a problémáit, hogy mire idős lesz, igazából problémamentes és gördülékeny idős éveit tudja majd szépen megélni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: 06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. De mivel ez most sincsen másképp, már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Antitól kaptam, nem is olyan nagyon régen, így szól az üzenete. Szia, Anti vagyok, szeretnék küldeni egy számot bátyáimnak, Vilinek és Alexnak, Kunu Máriótól. Köszönöm szépen. Hát ne köszönd, drága kedves Anti, hiszen lehet, hogy másnak ez rajság, nekünk természetes, hogy a lehető legtöbb zenei kívánság teljesül, úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel el is indítom Kunu Máriótól a Nehogy testvér című slágerét. Amíg szól ez a dal, várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
1: Túl későn ébredjél,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digitálisan.

0: most kell. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes számba, hogy naká.
3: Igen.
4: Csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról,

0: hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár András utca a Tököli út közelében, illetve le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton. Hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcshőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat SMS, illetve betelefonálás formájában is egyaránt, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért köszöntöm is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia mester, hogy hívnak?
3: Csenki Csaba is. A munkatársainak szeretném küldeni, legjobban Kocsis Gábornak és a Fatalának.
2: A további munkatársaidat fel tudnád kérlek sorolni?
3: Ferenc és Pista.
2: Mivel foglalkoztok ti?
3: Kőművesek vagyunk, Nyíregyházáról.
2: Tehát akkor mondhatnám úgy is, magyarul, hogy akkor a kőműves királyoknak fog szólni egy jó kis makula kincsó. Jól dolgoznak a fiúk, őszintén?
3: Igen.
2: Akkor megérdemlik a dalt, sok szeretettel fog szólni. Köszönöm, hogy hívtál, szép napot, szia!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a változatlanul és a rendületlenül a Bódi Kívánság Show, a 100.3 Rádiódik délutáni élő kívánságműsora. Minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy most következzen Rádai Sándor és kedves SMS-e. Szia, Rádai Sándor vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a volt feleségemnek, Orsós Mirellának. Üzenem neki, hogy soha többet ne keressen. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Hát, amikor mondom nektek, hogy nekem úgy se tudtok újat mutatni, mert már elég sok mindent olvastam és hallottam is, pont az ilyenekre gondoltam, úgyhogy ha bármilyen különleges üzenetetek van, nyugodtan mondjátok meg nekem, én meg továbbítom, hiszen ettől már nem lehet, tehát olajat a tűzre már nem lehet még jobban

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show.

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár András utca a Tököli út közelében, illetve le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton. Hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcs hőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Sokan nem tudják, de többek között a szív- és érrendszeri betegségek is akadályt jelenthetnek a jogosítvány megszerzéséhez, vagy megújításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokon. A vizsgálat elsősorban azt hivatott kideríteni, hogy az adott egészségi állapot jelent-e közvetlen veszélyt a közlekedés többi résztvevőjére. A jogosítványhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálatot házi orvos végzi, ám ha olyan egészségügyi eltérést tapasztal, amely ronthatja a reakcióidőt vagy a biztonságos vezetés képességét, szakorvosi véleményt kérhet. Súlyosabb, krónikusabb betegségnél pedig igazából a döntést már nem is hozhatja meg egyedül házi orvos. A sonline.hu által megkérdezett Csuka László barcsi házi orvos szerint jelentős látásromlás, kettős látás, szűkült látómező vagy a szürkületi látás zavara esetén például szemészeti szakorvos bevonására lehet szükség, de alapos kivizsgálást igényelhet a hallásvesztés, vagy a nagyot hallás is. Én mindenképp javaslom a szakszerű vizsgálatot szívinfarktus után szívritmus szabályozó beültetését követően, vagy súlyos billentyű hibáknál, tette hozzá a szakember, aki szerint bizonyos neurológiai, pszichiátriai, diabetológiai és belgyógyászati problémák is indokolhatják a szakvizsgálatokat. Amennyiben valaki nem ért egyet az elsőfokú döntéssel, másodfokú vizsgálatot kérhet, amelynek költsége az életkortól függően sávosan változik valamiért. A díj 40 év alatt 10.800 forint, 40 és 60 év között 7.200 forint, 60 és 70 év között 4.800, 70 éve felett pedig 3.200 forint. Hát igazából ez a vizsgálat igazából szerintem ugyanannyi időbe telhet meg munkát, ha valaki 3 éves, vagy mondjuk 9783 éves. Tényleg nem értem, hogy miért drágább. Valószínűleg, mert a 40 éves jobban rá van utalva, hogy mindenféleképpen kell neki jogosítvány, és akkor ő kifizeti a 10.800 forintot. A 70 éve feletti pedig lehet, hogy legyint rá egyet, és úgy van vele, hogy figyelj, Én már vezettem eleget, viszont most feljött bennem egy másik kérdés, amit föltennék nektek, és hogyha van gazdasági szakember, esetleg valaki hozzátenne a mondandomhoz valamit, ő mindenféleképpen reagáljon erre SMS-sel. Tehát, hogyha mondjuk van egy klíma, a klíma előállítása, és ezt most mindenki tegye a szívére a kezét, akinek van ehhez köze, nem lehet drágább készülékenként mindennel együtt 50 ezer forintnál. És mondjuk a klímás beszerzi 80 ezer forintért, aki felszereli nekünk mondjuk 200 ezer forint plusz szerelés 50 ezer, 250 ezer forintért. Ez eddig stim. Így működik az élet. De akkor az lenne a kérdésem hozzátok, hogy például télen miért olcsóbb a klíma, mint nyáron? Ugyanaz a klíma, ugyanannyiba került előállítani, ugyanannyiba került legyártani, ugyanannyiba került a csomagolása, ugyanannyiba került a szállítása, hogy nyáron miért kell egy kicsit rárakni? Tehát miért nem elég csak mondjuk 500 millió forintot keresni, miért kell 540 millió forintot keresni erőszakkal? De tényleg így kajakra.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódi kívánság show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy 06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot kell tárcsázni és vagy megírni SMS-be, vagy pedig felhívni és úgy megmondani nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis, mint ahogy mondtam nektek mindig is, én a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Tamástól így szól. Szép napot kívánok neked, Tamás vagyok, Pestről szeretnék kérni egy dalt, egy romantikus számot a páromnak, Maszatnak. Rád bízom a választást, előre is nagyon szépen köszönöm, ha már csak beolvasod, legyen szép napod. Na hát, kedves Tamás, nagyon imádlak, nagyon szeretlek, én az ilyen SMS-eket nagyon szeretem, nagyon élem, ez éltet engem a kultúra és az intelligencia, úgyhogy nagyon sok szeretettel Maszatnak, tehát Tamás élete szerelmének, ez a beceneve, mert idézőjelbe írták, tehát őneki fog szólni egy jó kis dal, ami most legyen egy GVM-től, a Te vagy minden gondolatom című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Oroszország kemény, és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, garatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár András utca a Tököli út közelében, illetve le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton, hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcshőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról,

Hol? Szia, Dániel vagyok, és szeretnék kérni a kollégáimnak egy zenét. Itt dolgozunk a műszakban, nyomjuk a melót, és a Szombat az esetem című dalt kérném, ha megvan nektek. Na de hát, hogy ne lenne meg, kedves Dániel? Josh és Betty, valamint Curtis közös szerzeménye fog szólni nagyon sok szeretettel. A Szombat az esetem a címe, Dániel kérésére. Neki, na meg természetesen a műszakban dolgozó munkatársainak, meg akik éppen mondjuk szabadnapon vannak, na még mondjuk azoknak is.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kívánságoké és a kéréseké a főszerep, tehát csak és kizárólag a tiétek vagyok, mert a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőben. Na de mivel ez most sincsen másképp, teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Lukács Brigittától kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia, Lukács Brigitta vagyok, és a férjemnek szeretnék küldeni egy dalt Bódi Csabitól. Előre is nagyon szépen köszönöm. Na hát akkor gyere babám, ezt énekli most idézőjelben Lukács Brigitta élete szerelmének, akit sajnos nem nevezett meg, úgyhogy ha írtok nekem SMS-t, sajnos kijön az igazam, nem elég, hogyha csak azt írjuk, hogy apámnak, a kollégámnak, a férjemnek, a keresztnevét is írjuk már oda, mert most milyen jó lenne, hogyha most tudnám mondani, hogy Lukács Brigitta nagyon szereti XY-t, ezért most sok szeretettel szól neki a dal, de mivel ez most nem adatott meg, ezért csak annyit tudok mondani, hogy Lukács Brigitta szíve választottjának fog szólni a Gyere babám!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár András utca a Tököli út közelében, illetve le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében is útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, mint ahogy a Laborc utcánál is a Bécsi úton, hát ott a külső sávot szerintem elfelejthetjük. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Szép Juhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, egy kicsit azért jobban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Szerintem az idei év utolsó nyári órái a mai nap folyamán vannak, ugyanis ma még napos idő várható, csapadék nélkül. A déli délkeleti szél ugyan feltámadhat, de a mai meleg 35 fok körül fog tetőzni, viszont a holnapi nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet 23 fok lesz országszerte, és hát erősen felhős lesz. Pénteken pedig az van nekem ideírva, hogy viharos, zivataros, záporos, a lényeg, hogy fog esni az eső, méghozzá 7 mm, és a pénteki csúcshőmérséklet mindössze 18 fok lesz, amúgy 15 fok lesz a jellemző országszerte, úgyhogy teljesen jogosan mondhatom azt, hogy ma van az utolsó idézőjeles nyári időnk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Hivatalosan is megkezdődött a szarvas bőgés időszaka a magyar erdőkben. Ilyenkor a vadak aktívabban mozognak, ezért az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük. Hát igazából én nem értem, hogy ezért miért kell külön hírt írni, hogy hát mostantól szarvas bőgés lesz, úgyhogy most fokozott figyelemmel vezessetek, amúgy ne vezessetek fokozott figyelemmel egyáltalán, sőt, ne is nézzetek ki a szélvédőn. Tehát nekem most ilyenkor ez jön le. Érdemes, ha szarvas bőgés van, ha mondjuk nyúl ugrás, vagy mondjuk ló nyerítés, tök mindegy, hogy mi van, mindig oda kell figyelni, hiszen attól még, hogy mondjuk az őzek éjszakai állatok, ha én jól tudom, attól függetlenül én már többször is találkoztam őzekkel, igazából napközben, fényes nappal délután, tehát ez most olyan, hogyha mondjuk mi a leálló sávba kisorolunk az autópályán, akkor igazából fölösleges belenézni a visszapillantóba, elvileg úgy sem jöhet senki. Na és ha pont akkor jön valaki szabálytalanul, tehát hogy ez szerintem túlságosan egyértelmű, hogy sosem lehetünk elég óvatosak, főleg, hogyha vezetésről van szó, főleg, hogyha magyar emberek között vezetünk Magyarországon. Szóval én minden nap csodálkozva megyek haza az M1-M7 kivezető szakaszán, és látom, hogy milyen emberek vezetnek, tehát hogy az egész napi fáradtságuk és az elkeseredésük benne van a vezetésükbe, és az ember nem győz a jobb sávból kerülgetni, jobbra menni, balra menni, mert mindenki csak megy a csorda után, úgymond, mint mondjuk egy birkanyájban, és észre se veszik, hogy mondjuk indokolatlanul lassan mennek 80-90-nel a belső sávba, pontosan ugyanannyival, mint a mellettük lévő sávban, és ezért nem értem, hogyha az emberek egy kicsit aktívabban vezetnének agyilag, akkor belátnák, hogy figyelj, én megyek 83-mal, ő megy 85-tel, de akkor inkább megyek én is 85-tel, mint ő, és beállok mögé, mert hogy most ugyanannyival megyünk egymás mellett, vagy egymás mögött, már nem oszt, nem szoroz, cserébe mindenki más meg tud haladni. Szóval most, hogy ezt megbeszéltük, a helyes megfogalmazás szerintem nem az, hogy megkezdődött a szarvasbőgés időszaka, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni, hanem közlekedjünk mindig fokozott figyelemmel, főleg most, hogy megkezdődött a szarvasbőgés időszaka, főleg úgy, hogy a szarvasok azért nem őzek. tehát szerintem így fizikailag is, testsúlyra is, illetve mindenhogy, hát sokkal durvábbak, és hogyha mondjuk valaki még meg is úszna egy őszgázolást, hát nem hiszem, hogy a szarvasbikák gázolását már megúszná, nyilván az anyagi kár jelentős lenne, főleg, hogyha még az ember meg is sérül. De közben meg, hogyha belegondol az ember, most én hiába figyelek, és mondjuk megyek 90-nel nagyon-nagyon figyelve, hogy jaj, mikor jön egy szarvas, ha pont azért fogom elütni, mert végig 90-nel mentem, és lehet, hogyha mondjuk végig mentem volna 120-szal, abban a pillanatban már réges-rég, már mondjuk egy kilométerrel a szarvas után lennék, aki keresztbe futott az úton. Ennyi erővel meg lehet, hogyha 70-nel megyek direkt, hogy még jobban odafigyelek, pont akkor fog kiugrani elém, mert mehettem volna 90-nel, és akkor mögém ugrana, aki nem elém. Tehát, hogy fokozott figyelemmel kell vezetni, de Isten útjai kifürkészhetetlenek, ami elkerül hetetlen. Azt akárhogy fogjuk erőltetni, hogy elkerüljük, úgysem fogjuk tudni, de azért vezessünk óvatosan, illetve hát tényleg ügyesen, és kicsit figyeljünk oda jobban szerintem a többi közlekedőre is, mert az előbb mondtam, hogy észre se veszik az emberek. Tehát akárhogy villog, akárhogy dudál a másik az előtte lévőnek, látszik a visszapillantóba, hogy bele se néz, mert rá van feküdve a kormányra, és még perifériából se lát a visszapillantókba, hanem csak néz ki a semmibe.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

sajnos elérkeztünk a mai nap azon pontjához, amikor el kell köszönjek tőletek, hiszen a mai műsoridő eddig tartott, és mi legközelebb csak holnap délután 3-kor találkozunk, viszont akkor újult erővel érkezem, és teljesítem majd a további zenei kívánságaitokat, méghozzá annyit, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Én addig is kellemes délutánt, előre is így jó estét, holnapra jó reggelt, mint a Truman Show-ba, mindent kívánok nektek, mindenkor, mindenhova, mindenhogy. Búcsúzásul azért még itt hagyom nektek Lorenzót, Leilát, valamint Rocco és Ricardo duettjét is, úgyhogy senki nem mondhat rám egy rossz szót sem, hiszen méltóképpen zártam le egy eléggé jó műsort. Holnap visszatérek, addig is sziasztok, Dévészárom!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dig. Rádió Dig. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Digben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreót hajt végre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára reagál. A táncosnak lehetnek saját, jól ismert lépései és mozdulatai, amelyeket különböző helyzetekben variálhat. Ezáltal két ember ugyanarra a zenére is teljesen másképpen táncolhat. A férfiak táncában gyakran nagyobb szerepet kap a virtus, az erő és a ritmikai játék. Jellemzőek lehetnek a tapsok, csapások, dobbantások és különböző ritmikus mozdulatok. A táncos sokszor a zenészekkel is párbeszédet folytat. Egy-egy erősebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zeneritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szólisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz létre ritmust. Női tánc. A női táncok általában más mozgásvilágot képviselnek, finomabb, folyamatos mozdulatok mellett fontos szerepet kap a csípő, a váll és a kar mozgása. A női táncokban gyakran jelenik meg a visszafogott elegancia és a játékosság is. A táncos a zenéhez igazodva folyamatosan változtathatja a mozdulatok intenzitását. Páros táncok. A páros táncokban két táncos egymás mozdulataira reagál. Ez nem feltétlenül jelent szoros testi kontaktust, sok esetben a táncosok egymással szemben, egymás mozdulatait követve, vagy egymásnak felelgetve táncolnak. A páros táncokban különösen látványos lehet az improvizáció, hiszen az egyik táncos mozdulatára a másik azonnal válaszolhat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dig roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
5: Nocsi, aki a gyűjt speciál, száj a dengé, én ilyengé, nem amaresú.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Borok Szabina vagyok, és hát elkezdődik a kedvenc kívánságműsor, ami csak is rólatok szól. A Csominaptum 6 órától este 8 óráig szól számotokra, és itt a lehetőség arra, hogy kedveskedjünk dalokkal, üzenetekkel. Benne vagytok? Készen álltok? Kövessetek be a TikTokon, hiszen ingyenesen itt lehettek a mai műsorban is.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szia Szabina! Az Isten áldjon meg erőben és egészségben, sok boldogságban a családottal együtt. Esztike Nátán, Ricsike nevű felhasználó írt, és itt van velünk Hanna Pusztai is. Millió puszit nektek, és köszönöm, hogy velem tartotok. A következő dal addig hallgatóknak is megy.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nonchita szeretné a szerelmének küldeni a következő zenét, sok-sok szeretettel. Hát akkor legyen a következő dal egy jó hangulatú zene, mondjuk a Nino, sok-sok szeretettel a szerelmednek, és remélem, hogy a te szívedet is elropja a párod.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Janika, Laurának szeretné a következő dal felajánlani a szerelmének, valami nagyon szép romantikus szerelmes zenét választana, Gyöngyösre. Úgyhogy a Laura, remélem, hogy most nagyon boldog, és látja ezt a fontos üzenetet, mert kedves Laura, Janika, oda meg vissza van érted, úgyhogy becsüld meg a párod, a következő dal Gyöngyösre szól egyenesen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Ruth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Facebookon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Menjünk tovább a fontos üzenetekkel, és nézzük meg, hogy velem vagytok-e. Aranka Kótai azt írja, hogy szia Szabina, én Adrián fiamnak szeretnék kérni egy zenét, Nagy fára, hogyha lehet GVM-től, köszönöm. Hogy szóljon akkor a következő zene, sok boldogságot kívánok hozzá, és a legjobbakat. Mert...

0: kapcsolódik.
1: Kedveseim, 6 órától este 8-ig megy Magyarország kedvenc kívánság műsora, Csumi Daftume, úgyhogy igyekezzetek, írjatok kommentet, hiszen a TikTokon, kommentben, az élő kívánság műsorban, ami szerdán is csütörtökön van, az pedig Messengeren keresztül 6 órától este 8-ig megy. Tartsatok hát velem itt is és ott is.

0: 103 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Monika Kovács az apukájának és a barátnőjének szeretné küldeni a következő zenét. Jó hangulatot kívánok hozzá. Legyen valami jó kis kedvterítő nóta. Mit szólnátok mondjuk egy jó kis táncolóshoz? Úgyhogy legyen valami jó kis pörgős. Ja!

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kedves hallgatók, erőt, egészséget, boldogságot, ma lejárt a műsoridő, de folytatódik. Kövessetek be a TikTokon, és látjátok, hogy mikor vagyok élőben. Ha élőben vagyok, pedig kommenteljetek, hiszen akkor díjtalanul itt lehettek, és mégis többet ér ez minden szép dolognál, ajándéknál, mert a szeretet a világon a legfontosabb és legértékesebb dolog. Szóval ingyenesen itt lehettek, hogy elmondjátok, hogy kit szerettek, kire gondoltok, és utána továbbítjuk ezt az üzenetet, és bízunk benne, hogy ő is megkapja és hallgatja éppen. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, folytatódik a műsor, tartsatok itt velünk!

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Nem, ez csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreót hajt végre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára reagál. A táncosnak lehetnek saját, jól ismert lépései és mozdulatai, amelyeket különböző helyzetekben variálhat. Ezáltal két ember ugyanarra a zenére is teljesen másképpen táncolhat. A férfiak táncában gyakran nagyobb szerepet kap a virtus, az erő és a ritmikai játék. Jellemzőek lehetnek a tapsok, csapások, dobbantások és különböző ritmikus mozdulatok. A táncos sokszor a zenészekkel is párbeszédet folytat. Egy-egy erősebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zene ritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szólisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz létre ritmust. Női tánc. A női táncok általában más mozgásvilágot képviselnek, finomabb, folyamatos mozdulatok mellett fontos szerepet kap a csípő, a váll és a kar mozgása. A női táncokban gyakran jelenik meg a visszafogott elegancia és a játékosság is. A táncos a zenéhez igazodva folyamatosan változtathatja a mozdulatok intenzitását. Páros táncok. A páros táncokban két táncos egymás mozdulataira reagál. Ez nem feltétlenül jelent szoros testi kontaktust, sok esetben a táncosok egymással szemben, egymás mozdulatait követve, vagy egymásnak felelgetve táncolnak. A páros táncokban különösen látványos lehet az improvizáció, hiszen az egyik táncos mozdulatára a másik azonnal válaszolhat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. A következő órába a hazai roma jazz muzsikusok kiválóságait hoztam el önöknek. A Rádió Dick magyarom a jazz óráját a Varga Tivadar trióval indítjuk, majd itt lesz velünk Csóka Anita a Toxic című felvétellel, és ezt a blokkot zárja Botos Debi és az Armandos Rumba Gypsy Jazz. Maradjanak velem!

0: Rádiódi.
1: Botos Debbie muzsikált nekünk. Itt az FM 100.3 Rádiódi magyar-roma jazz órájában Kökény Annát hallják. Gáspár Károllyal megyünk tovább, és a More Walking című felvétellel. Aztán itt lesz velünk Szakcsilakatos Béla Someday My Prince Will Come című feldolgozása, és ezt a blokkot zárja Nagy Csomor András és zenekara, ad talán majd egy napon című felvétellel. Maradjanak velünk!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódi magyar-roma jazz órájában, és Novák Évával megyünk tovább, illetve az Esővízben című dallal, nem mintha szeretném szugerálni ezt az esőt ma estére, de a dal mindenképpen megérdemli, hogy lejátszuk. Aztán Szőke Nicoletta és a Swingala Django a Szép lehetett volna című dallal, és ezt a blokkot Rafael Mario Feel Free című felvételével zárjuk. Maradjanak velem!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Rafael Mário felvételét hallották itt az FM 100.3 Rádió Dick Magyar Roma Jazz órájában, és Kökény Attilával, illetve a Swingala Django-val megyünk tovább. Azt a kutya minden itt a dal címe. Aztán itt lesz velünk Heres Sár és Sárközi Lajos a Maradok című dallal, és ezt az órát Babos Gyulával zárjuk. De ne felejtsék el, hogy 21 órától magyar roma folkzenét hallhatnak itt az FM 100.3 rádiódikben, amit magam válogattam össze a hallgatók számára. Jöjjön tehát Kökény Attila, a Swingala Django és az Azt a kutya mindenit.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználó körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dik. Magyar-Roma folkórájában, mert hogy a következő egy órában a hazai autentikus cigány muzsika remekeit hoztam el önöknek. A Romengóval és Lakatos Mónikával indítunk, majd itt lesz velünk az Olá Gypsy Beat, majd ezt a blokkot zárja a Pécsi Gandhi iskolának a zenekara a Zöld az erdő című dallal. Maradjanak velünk!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik.
1: Tökélyen áthallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma Folk órájában, és megyünk is tovább a Muroprállal, Nézem a csillagos eget a felvétel címe, majd itt lesz velünk Pápai Jóci, és az Itt maradt velem című dal, és ezt a blokkot zárja Balogh Kálmán, és a Romano Coccolo, maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar Roma Folk órájában, és Bangó Margittal megyünk tovább, valamint a Vándor Élet című felvétellel. Aztán itt lesz velünk a Ternipe, és ezt a blokkot zárja a Szilvási Gypsy Folk Band Házunk Előtt Halastó című felvétele. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: A Szilvási Gypsy Folk Band muzsikár nekünk, itt az FM 100.3 Rádiódik, Magyar Roma Folk korájában, és a romanyi rótával megyünk tovább, valamint a románok kokkáló is érkezik utána, és ezt a blokkot zárja a románodrom. Maradjanak velem!

A Románodrom muzsikált itt az FM 100.3 rádiódik magyar-roma folk órájában, és megyünk tovább a Párnograsztal, akik ma tripláznak az adásban, hiszen három remek dalt választottam egymás után. Remélem fog tetszeni az önök ízlésének is. Kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz. Ha bemegy-

0: 100.3 Rádió Di.
1: Utazz a Dik Rádióval.
2: A Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Di. Magyar-roma folk órájában, amelyben még három nóta fér bele, én búcsúzom is, és ne feledjék el, hogy 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Tehát a három utolsó dal, a Muropráltól az Eléd megyek, aztán itt lesz velünk a Karaván Família, és ezt az órát zárják a Kanizsa Csillagai. Köszönöm, hogy velem tartottak. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok, és maradjanak a Rádió Dikkel.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Sunen Vólyasza,
1: 100.3 Rádiódik,
2: Romaszalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Romaszalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. Mai vendégem Szuhai Péter, néprajzkutató, múzeológus, aki több évtizede kutatja a magyarországi cigányság történetét, kultúráját és társadalmi helyzetét. Munkásságának fontos kérdése, hogyan látja a többségi társadalom a romákat, és hogyan jelenítik meg saját magukat a roma közösségek. Beszélgetésünkben szó lesz identitásról és előítéletekről, a cigányság kulturális örökségéről, valamint arról is, hogyan változott a romák helyzete és megítélése Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Vendégem tehát Szuhai Péter, néprajzkutató. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, megtiszteltetés, hogy itt vagy közöttünk.
4: Én is örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
3: Hogyan kerültél kapcsolatba a romákkal?
4: Úgy szoktam mondani, hogy 1988-ban, amikor Hans Gustav Erdős a Néprajzi Múzeumba jött, és az akkori főigazgatóval, Hoffmann Tamással próbált megegyezni, hogy akkor ő hoz egy kiállítást a Néprajzi Múzeumban, Sorsok az arcok tükrében címmel. És mint minden kiállításnak, hát ennek is kellett legyen egy kurátora, és én vállalkoztam, jelentkeztem a kurátori szerepre, és azt javasoltam, hogyha Hans Gustav Erdős arról beszél, hogy mindannyiunk arcára van írva a sorsunk, a történetünk, tehát hogy az azonosságunkat mutassa meg a fotó erejével, én azt mondtam, hogy vannak különbözőségeink is, és mutassuk meg másfajta fotók erejével, hogy egy másik kultúra

a mozológia kiállítás eszközeivel valamit lehet tenni a társadalmi előtéletek visszafogására, vagy elnémítására. És aztán rájöttem, hogy amikor saját magamat kellett meghatározni, akkor nem ez volt az első alkalom, de ez volt az első jelentős alkalom, mert ezt követte, ez 1989-ben nyílt a Néprajzi Múzeum régi, tehát a Kossuth téri épületében, és akkor ez megnyílt valamikor tavasszal, és lényegében, hát ilyen idézőben mondom, népszerű pasi lettem, mert Rász Gyöngyi a, ugye most róla van elnevezve az Újpesti Közösségi Ház, hogy akkor nagy beosztása volt, roma értelmiségieknek szervezett mindenféle formákat, és akkor ő is, ha úgy tetszik, megtalált engem, és akkor elvitt az ő táborába, ott ismerkedtem meg akkor sok roma értelmiségével, Péri Tamástól kezdve, Lakatos Mennyérten, Csori Darolcin, át Kovács József Fontranna, és így tovább. És akkor nem sokkal ezt követte, hogy az Almarodrom szerkesztőségébe, illetve kuratóriumába kerültem. Akkor Bíró András, aki akkor nagyjából jött haza, ő is megtalált, és munkákat ajánlott, az Autonómia Alapítvány szervezője volt. És később rájöttem, hogy nem ez az első mozdulat, ami engem valamilyen módon a cigányok, romák világához köt. Az első 72-ben volt, amikor gimnazista voltam, és Kardos Ferenc társadalmi előítéletek címmel csinált egy tévésorozatot, és ennek egyik része a cigányokról szólt. És a mi önképzőkörünk, a Toldi Ferenc gimnázium önképzőköre volt az egyetlen, ha úgy tetszik, pozitív példa, akik nem csak előítéletes, hanem megértően tekintenek az akkor azért elég rossz helyzetben lévő cigányokra, cigányságra, és ez ugye 72. Akkor Lakatos Mennyhért már, na mindegy, ő már akkor felfedezték, és rá akart őt venni, rá is vette Kardos, bocsánat, a magvető igazgatója, hogy írjon könyvet. És akkor írt, akkor lett a Füstös Képek, akkor indult el a Füstös Képek. De hogy aztán, amikor egyetemre kerültem, akkor 75-ben interetnikus tábort szerveztem, és amikor még folkloristának készültem, akkor ismerkedtem meg egy mesemondó bácsival, Babos Istvánnal, akinek a meseanyaga meg is jelent három muzsikus cigány címmel a Lármattan kiadónál, amit én gyűjtöttem, ez több, mint vaskos kötet. Tehát fönt van különben a neten, tehát el lehet olvasni az Örökségtár magyarországi romák, és azon belül a könyv otthon kötetet. Aztán arra is rájöttem, hogy 82-85 között, amikor tábort, tehát egy kutatást szerveztünk Besenyőtelken, akkor a besenyőtelki több mint 10%-ot kitevő, ez egy egykori kisnemesi falu volt, és volt egy több mint 300-400 lelkes cigány közösség benne. És ugyanúgy a kutatás tárgyának tekintettük a romákat, a cigányokat, és akkor ugyanúgy a kérdőíveket, a háztartáslapokat, az interjúkat ugyanúgy velük is kitöltöttük, és csináltuk, és megvégeztük. Tehát lényegében ezek voltak az előzményei, amikor én belemásztam ebbe. És mondom, ha már egyszer belemásztam 89-be, akkor gyakorlatilag nem is másztam ki belőle, mert hogy akkor már ez úgy mindennapos életem lett. A 89-es kiállítást követte a 93-as, de közben Szederkinyi Júli csinálta a Paramicsa című filmet. Akkor szakértőnek hívtak, akkor ez a szakértőség átadott egy másik, és aztán 92-ben ismerkedtem meg Kőszeg Edittel, akivel mind a mai napig rengeteg filmet készítünk, illetve készítettünk, és vele kerültünk le, amikor az Én ellenségem című filmet készítették, én meg ott

0: lábatlankodtam, akkor volt 92. szeptemberében az úgynevezett etnikai háború két egyházán. És akkor én azt mondtam, talán akkor menjünk le, és egy aktuális konfliktust kutassunk, és ne rekonstruáljuk, vagy ne csak kérdésekben. Na, le is mentünk, persze a filmben nem került be, ezzel szemben két egyháza bekerült a mi történetünkbe, és több filmet is készítettünk két egyházán, és baráti kapcsolatokat alakítottunk ki. És akkor innentől kezdve ilyen kiállítás, olyan kiállítás, filmkészítések. Ez volt gyakorlatilag 2017-ig, amíg 18-ig, amikor el nem mentem, el nem küldtek pontosabban, nem én akartam menni nyugdíjba, hanem hát 65 éves vagy 64 és fél éves lettem, és akkor ez volt a borhatár. Na, mindegy.
1: Melyek voltak azok a döntő pillanatok szerinted a cigányság kutatásában, amik úgy máig meghatározóak, tehát kezdve mondjuk Erdős Kamilnak a munkásságától. Erdős Kamilnak a munkásságának az örökségének a feldolgozásában is nagy részt vettél.
0: Hát abban vettem részt, hogy tehát én, amikor írtam már a cikkeket, tanulmányokat, könyvet, esetleg a katalógusba, a 93-as kiállítás nagy katalógusába már használtunk Erdős Kamilt, tehát akkor megjelent már valami tőle, és használtuk Erdős Kamilt természetesen, de hát olyan igazán nagy, hogy mondjam, korszakalkotó tudósá ez az Erdős Kamilt kiállítás, a Néprajzi Múzeum kiállítása és Vándor kiállítása tette, mert azért aztán elment sok-sok helyre, tehát utazott a múzeum állományával, és akkor de ugyanígy fontos, tehát akkor abban a pillanatban, amikor Erdős Kamil megjelent, annyira nem volt talán még átütő Erdős Kamil. A munkásságának nagy része 56 és 62 közé tehető. Tehát filmezett, fotózott, leírt, táncot kutatott, zenét kutatott. Azt gondolom, hogy az igazi hatás az talán most ezután a kiállítás után. De mondom, használtuk többen. A kemény kutatás nagyon fontosnak tartom, ami 71-ben volt, az a társadalmi előítéletek, vagy mi volt a cím ennek a kutatásnak, és ebben többen dolgoztak, akikből Soltó Tília, Havas Gábor, Lengyel Gabriella, Matulai Magda, Csalog Zsolt, tehát akik ilyen nagyon szolidáris és nagyon megértő, ha úgy tetszik, cigánykutatók vagy romákkal foglalkozók lettek, akik nagyon sok területen megjelentek. Tehát részben a szamizdat is valamilyen módon a kemény iskolából is, ha úgy tetszik, kinőtt. Tehát, hogy az a társadalmi felelősség, az részben a cigányokkal, romákkal szemben megmutatkozott, de gyakorlatilag az egész társadalommal szemben megmutatkozott. Én ebben az értelemben nagyon fontosnak tartom a 71-es kemény kutatást, ami aztán megismétlődött valamivel később, sőt 2000-ben volt a Cigány Gyerekek Iskolai Szegregáció című kutatás, ebben én is dolgoztam, elmentem tanulni kérdezőbiztosnak, és akkor pedig nem voltam már 10 éves vagy 20 éves, de hogy elmentem tanulni, és nagyon jóba keveredtem akkor Kemény Istvánnal, akkor egy kis könyvecskében is részt vettünk, írtunk, amit szerkesztett és kigondolt. Tehát volt egy nagyon, nagyon élénk, szolidáris cigányokkal, romákkal foglalkozó magatartás, társadalmi munka, vagy van munka. De ebben, hogyha most a keményt mondom, akkor azt is mondhatom, hogy Schiffer Pál. Hát van egy fotó a előszobában, a szekrény tetején, amit a Jávor Pityesz készített a Cséplő Gyuri forgatásán, ahol Kemény ül, Kemény István ül egy klubteremben a földön, és körülötte fiatalok, gyerekek vannak. Ugye ez a Cséplő Gyuri 76-ban készült, 76-ban forgatták. és tanácsadó, meg segítője volt a filmnek, de akkor már csinált 3 dokumentumfilmet a Schiffer Pali. Csinált a Fekete vonatot, csinált a Faluszéli házakat, és csinált a Micsának a cigány gyerekeket. Tehát gyakorlatilag egy majdhogy nem szociológusi felvértezettséggel vagy érzékenységgel rendelkezett, és azt gondolom, hogy ezeket a filmeket hát a kemény is valamilyen módon legitimálta. És ebből nőtt ki, ebből a 3 dokumentumfilmből nőtt ki a Cséplő Gyuri, ami hát gyakorlatilag ezeket a problémákat úgy szintézisszerűen vizsgálja és nézi. Tehát, hogy én ezt nagyon hasznosnak tartom, de azt is mondhatom, hogy a Tamás Elvi, Révész Tamás könyve a Búcsú a cigánytelepről is, és ennek a korszaknak az alkotása, ami egy ilyen megértő szociográfikus, vagy hogy nevezzem, munka, ahol a szövegeket a Tamás Ervin és a fotókat a Révész Tamás készítette. Tehát nem a cigányok lekezelő attitűdje, hanem annak a helyzetnek a megértése, amiben az emberek sokasága él. És gyakorlatilag hát azt is mondhatom, hogy 1957-ben László Mária, amikor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének lett az elnöke, hát nem sokáig volt, és azon dolgozott, hogy a cigányok társadalmi befogadása valamilyen módon megtörténjen, sőt, hát akkor gyakorlatilag ha úgy tetszik, párthatározatot készítettek elő, a 61-es párthatározatot, aztán mondom, László Máriát levették a polcról, és Ferkovics Sándor lett az utódja, nem is lett gyakorlatilag igazán semmi abból, amit itt elképzeltek, szerveztek. Tehát, hogy ez hogy a cigányok, romák integrációja, társadalmi felemelkedtetése, ez nem következett be, és nem sikeredett sem a 61-es párthatározattal, sem ennek a szövetségnek a munkája során. Annyi, hogy gyakorlatilag a 70-es évek eleje az, amikor elkezdődik egy cigány-roma értelmiség kialakulása és megfogalmazódása. És ebben Péri Tamás, Csoli, ott is vannak gyakorlatilag a 75-ös vagy a 76-os forgatáson a Csori Daróczi Józsefnek volt egy klubja. És ebben a klubban ez a bizonyos fénykép, amiről meséltem, ott ül a terem közepén Kemény István, körülött a gyerekek, meg nagyobbacskák, de egy kultúrban ülünk, és ezt a kultúrt, tehát ezt a klubot a Csori Daróczi vezette. És ott ült az asztalnál Daróczi Ágnes, tehát gyakorlatilag többen, akik a Péri Tamás, most mindenkit nem sorolok föl, meg lehet nézni a filmet, és ez már egy lakatos mennyit, egy bontakozó roma-cigány értelmiségi mozgalom volt. 83-ban Péri Tamás megfestette a Tiszadobi gyermekvárosban, az egykori Andrássy kastélyban, annak is az ebédlőjében egy 9 méter széles, 4,5 méter magas pannót készített Születés címmel, amiről aztán ez 83-ban, és megfestette az ő barátait, vagy elvtársait és harcos társait. Tehát ott van Kovács József Hontalan, ott van Lakatos Mennyiért, ott van Fátyol Tivadar, ott van Csori Daróczi József, ha még nem mondtam volna. Tehát ott vannak többen megfestve a képen. De gyakorlatilag a cigányok eredete és története van megfestve, és ebben ott segítkeztek, akár ideológiailag, akár az ecsetvonásokkal a Szent Andrássy István, és hogy aztán ugye ennek Születés lett a neve, Születés Pannó, mert hogy az van a kép közepében, hogy Káli megszüli Manust, ahogy ezt Lakatos Menyhért mondta, az első embert, és Kál istennő felmutatja a gyermekét az Istennek. És aztán elindulunk, és majd eljutunk egészen a második világháború idején a népírtásig, a holokausztig. Erre most nem megyek bele, hogy Poraimos, Paraimos, ez egy külön történet, ki hogy mondja és kinek mit jelent, mi a nemi kitárolkozás és mi a valódi. Akkor eljutunk addig, hogy ez történt. És aztán most ez a kép, ez egy külön történet, mert most nem megyek bele, hogy mi van ezzel a képpel. Egyszer még láthatta a közönség a BTM, tehát a Budapesti Történeti Múzeum dísztermében évekkel ezelőtt. És akkor mi csináltunk egy filmet a Néprajzi Múzeum keretén belül Küszegi Edittel, és Kései Születés lett a film címe, és gyakorlatilag akiket most felsoroltam, azok többen megszólaltak a filmben, és elmondják ezt a Kései Születést, tehát ezt a cigány-roma értelmiségi mozgalomnak a megszületését, és ezeket a dicső szép pillanatait.
1: Ha a legfontosabb műveidet vennénk gorcső alá, akkor mindenféleképpen meg kellene említenünk a magyarországi cigányok kultúrája, etnikus kultúra vagy szegénység kultúrája 1999-ből, amely egyébként egyik alapvető összefoglaló munkádnak is tekinthető, vagy 98-ból a cigánykép romakép, a cigányság vizuális és társadalmi reprezentációjáról. És én egyébként, ahol találkoztam is így személyesen az írásoddal élőben is, az a Liszt Ferenc és a cigányzene volt, amely egy 2011-es kiállítás volt a Néprajzi Múzeumban, ami egyébként engem nagyon megragadott, hiszen ott volt az a mondat is, amikor Liszt Ferenc azt mondta magáról, hogy én vagyok a Magyar Királyság első számú cigánya, miután megírta a Liszt rapszódiáit, és ez benne van egyébként ebben a kis füzetben is, amit én nagy becsben tartok egyébként otthon. De említhetnénk itt egy későbbi kiadásodat, Sosem lesz cigányország az Osiris kiadóban 2012-ben, ami szintén egyébként életművednek egyik fontos kötete. Te hogy gondolod ezeket? Hogy tekintesz ezekre vissza? Tehát ezek valóban egyfajta kiemelt jelentőségű művek az életművedben? Vagy esetleg más tartasz fontosabbnak?
0: Azt nem tudom, hogy van életművem, de hát ha neked ez már megüti a mércét, akkor legyen életmű, vagy az életmű. Na, mondom egyenként, mert hogy természetesen hálával tartozom Orsós Évának és munkatársainak, hogy az 1999-ben megjelent, ahogy soroltat, hogy a magyarországi cigányság kultúrája, etnikus kultúrája, szegénység kultúrája kötet megjelent. Ez nagy mértékben köszönhető annak, hogy volt egy ilyen rábeszélés és kvázi megrendelés, hogy tudnélik az egészségügyi dolgozók, az egészségügyben dolgozók, és akkor voltak már ilyen problémák, hogy a cigányok, a látogatók másképp viselkednek, mint a nem cigány látogatók, és akkor talán próbáljuk meg az egészségügyi dolgozók számára elmagyarázni, elmondani és megmutatni. És gyakorlatilag ez volt a kötet, hogy mondjam, ezért rendelték meg, vagy ezért szedtem össze magamat, és ha úgy tetszik, egy ilyen szintézi szerűséget csináltam. Akkor túl voltam már a második kiállításon a világ létre, amelyen az egyik fel másik lemegy. A magyarországi cigányság története napjainkig valami ilyesmi volt a címe, és ez egy 740 valahány fotót tartalmazó tanulmányt és idézeteket tartalmazó szöveg volt. Tehát, hogy ennek ez az eredete, ennek amit mondtál, a Magyarország felfedezés sorozatban megjelent az Osiris kötet, az gyakorlatilag akkor nem voltam még a kuratórium tagja, de az Őrszigeti Erzsi volt az elnöke, akivel együtt dolgoztunk besenyőtelki kutatásban, és aki már akkor két könyvet írt, Asszonyok férfi szerepben és a Birsalma sajt, ami a besenyőtelki szomszédfalu Dormándról íródott, és akkor ő rábeszélt arra, hogy hát talán írjam meg a tapasztalatokat. Ez a Sosem lesz cigányország, ez tulajdonképpen rímel Bartos Tibor Sosem volt cigányország kötetére, és gyakorlatilag három olyan jelentős terepmunkánk interjúi, megfigyelései, beszélgetései jelennek meg, és az a dolog lényege, hogy amit Kőszegi Edittel együtt végeztünk, tehát két egyháza. És az alcíme az, hogy aki nagyon cigány, aki nagyon nem cigány, és akinek hát nem ez úgy mindegy. Tehát, hogy három település, tehát két egyház, ahol olácigányok laknak, Felsőtelekes, ahol noha cigányok laknak, de van egy családi mitosz, tehát őket cigánynak tartják, ők magukat nem tartják cigánynak. Az a családi mitosz, hogy valamelyik dédnagypapa, Vilmos császár leszármazottja, és ők így tartják magukat számon. Ők nem akarnak cigányok, és tulajdonképpen én onnan az ismeretségünk most kalandozók, de fontos azt hiszem, hogy említettem, hogy elmentem kérdező biztosnak Kemény István iskolai szegregáció kutatásába, és ott több mint 10 településen voltam, köztük Felsőtelekesen is. És Felsőtelekesen, ugye hát mindenütt kellett csinálni egy interjút valamelyik iskolai igazgatóval vagy helyettesével, meg kellett nézni egy-két órát, és el kellett menni 10 szülőhöz, akik hát is cigány származás volt, cigánynak tartott szülők voltak, és Edith is ott volt, és ő is elment egy pár helyre, én is elmentem, egymástól függetlenül a kérdőíveket töltöttük ki, és mind a ketten azt értük meg, hogy tulajdonképpen kikérték maguknak az emberek, hogy mit keresünk mi itt, ők nem cigányok. Jól lehet, a naplóba ott volt a C betű, tehát az iskola onnan tudta, hogy számon tartotta, hogy őt kit tart cigánynak és kit nem. Na minden esetre ebből a kutatásból egy nagyon mély kapcsolat lett, és csináltunk is egy hosszú dokumentumfilmet Felsőtelekesen. Kitagadottak volt a címe. Aztán két egyházán is csináltunk sok-sok filmet, és a harmadik pedig Szentrőlád volt, az a harmadik része volt a kötetnek. Szentrőlád pedig úgy keletkezett, hogy volt már némi fogalmam Szentrőládról, mert hogy amikor még néprajzos koromban mentem és utaztam Szentrőlád környéki Falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus korában címmel írtam a szakdolgozatomat 78-ban, akkor kellett leadni, és akkor elutaztam mindig, mert hogy az Szendrő környéke volt, ugye Szendrőlád előtte van Szendrőnek, és a vonatban mindig csodáltam a két templomos Szendrőládot. Meg volt egy fotó sorozat, amit Szolnoki Lajos készített 53-ban, Horváth Lajos, két, nem látják a hallgatók, két hatalmas kosártoronnyal, szilács kosárból készített szilács kosarak voltak, ment a vásárba vagy a piacra, és előtte őt lefényképezte a Szolnoki Lajos. És amikor volt a 93-as kiállítás, akkor én megkértem Bodzi Verát 92-ben, hogy menne le Szendrőládra, és biztos él még ez a kosárkötés, és ugyan fotóznál a sorozatot. És elment és lefotózta. És közben hát megismerkedett Rácz Boldizsárral, és Rácz Boldizsár, amikor volt a kiállítás 93-ban, fel is jött a múzeumban, mert nem csak hogy kiállítottak a munkáit, meg megjelent a fotósorozat, mert akkor a Vera csinált egy részletes sorozatot, hanem akkor eljött, és jól megismerkedtünk, vagy lementünk, szóval gyakorlatilag egy baráti viszony kezdett kialakulni vele, és onnantól kezdve, de nem 2000-ben a múzeumban egy kutatókört szerveztem, ahol olyan fiatal kollégák, főleg kolléginák vettek részt, akik számára a társadalmi előítéletek, a konfliktusok súlyos kérdést jelentettek. Tehát a társadalmi konfliktusokat ki csenyétén, ki ormánságban, szóval, hogy ezt nem kezdem sorolni, tehát foglalkoztak vele, és akkor gyakorlatilag ezen a majdnem önképzőköri alkalmon, hetente, két hetente egyszer a múzeumi szobámban összejöttünk, beszélgettünk, és én akkor határoztam el, hogy akkor már tudtuk Szendről Ádról, hogy egy közel 2000-es nagyságú település, és ennek 70%-a cigány-roma. És akkor azt feltételeztük, hogy hát itt prognosztizálható vagy elképzelhető egy társadalmi feszültség, tehát kilobbanhat valami kis kvázi etnikai háború. És akkor elmentünk két egyházára. És kiderült, hogy hála jó Istennek kialakult két olyan kör, amit úgy neveztünk egyszerű katolikus, meg egy református megoldás. A katolikusok a Decolores mozgalom segítségével, ez egy Spanyolországból eredő lelkiségi mozgalom, ahol a mély szegénységben élőket próbálják meg integrálni, és az egyház segítségével felemelni. És itt magyarok és romák, cigányok lettek egyszerre bevonva a Decolores mozgalmába, tehát egy héten egyszer összejöttek, beszélgettek, énekeltek, előadták az Átok és Szerelem című darabot. Tehát láthatóan a könyvtáros és a polgármester nagyon éle jártak ebben. A másik út pedig én református útnak neveztem, ahol a református vallású egyik fontos tanár, aki ilyen kultúrmissziós volt, ő szervezte mindig a születi felvonulásokat, az öregek napját, és képzeljük el, amikor a születi felvonuláson a csőszlegények és csőszleányok mind roma fiatalokból állnak. Amikor az öregek napján a nyugdíjas idős embereknek a köszöntőt és a műsort cigány gyerekek adják. Tehát ez a pászítás, meg ez a két dolog. Tehát a pászítás, egy dokumentumfilm sorozatot csináltunk, 6 részből állt, aminek pászítás, vagy pászítás, vagy az együttélés volt a címe. Hogy gyakorlatilag itt a cigányok és a parasztok, vagy a romák és magyarok együttélésének, egymás megértésének, elfogadásának a pászítása, az összehozása, az összefésülése történik. És mi ezt dokumentáljuk. És nagyon sok dolog kinőtt azóta. A Bimbró Egyesület megalakult, a Káló testvérek vezetésével, Szendről Ád ma Fete egyik kulcs települése, ez a felzárkózó települések sarába tartozik. Még a tanodát még 5 településen megszervezték, tehát Zádor falvától kezdve, most nem sorolom fel a településeket. Tehát, hogy egy nem lett konfliktus szerencsére. Persze azóta a magyarok többsége, a megmaradt magyarok többsége kiöregedett, 70-80-90 éves lett, elköltözött a gyerekükhöz, Kazincbarcikára, Miskolcra, Edelénybe, és azt az utcát, ami a 70-es években épült Szendről Ádon, amit akkora magyar főső középosztály részben értelmiségiek kerültek oda, már emeletes lakások voltak, vagy azt az utcát most jobbára romák lakják. Tehát középosztály, vagy ilyen alsó középosztály cigányok, romák.
1: Szuhay Péterrel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. A viszonthallásra!
2: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsópetény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
5: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyelőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit. Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél a beszélgetésre.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Rádiódik hallgatóit is.
5: nem is olyan rég találkoztunk egy pár nappal ezelőtt egy megemlékezésen. Méghozzá Farkas Gyula 105. születésének évfordulójára emlékeztünk a Fiumei úti temetőben. A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek az alapítója vagy Szomora Zsolttal együtt, Farkas Gyula unokájával, aki ugyebár a Rajkók atya volt. Tehát beszélgessünk egy picit kezdésnek erről, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy csatlakozz Szomora Zsolthoz, ennek az egyesületnek a megalapításához?
6: Én azt gondolom, hogy az első felkérésre igent mondtam Zsoltinak, hiszen én is muzsikus cigány családból származom. Sajnos az én apai nagyapám, aki 38 évesen az akkori népbetegségben, a TBC-ben elhunyt, ő prímás volt. Egy az Alföldön híres neves prímás, prácsás muzsikus ember volt, aki Nagyköröstől Abonyig, Abonytól Kecskemétig járta a településeket, és egyszer jött fel egy rádió felvételre, és az Inács Kapucsi vonat állomáson meglátta a nagymamámat. És abban a pillanatban nem csillátás a szerelemet, a szerencsétlen leszállt a vonatról, lement be a rádióba, és azután ugye megszülettek a gyerekek, és ezzel csak azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag én is egy muzsikus cigány család sarja vagyok. Sajnos én már nem vittem tovább ezt a zenei vonalat, viszont abszolút hallásom van, és nagyon szeretek énekelni, notákat énekelni, hallgatókat énekelni. És visszatérve kérdésedre, azt gondoltam, hogy Farkas Gyula egész életében méltatlanul nagyon kevés elismerést kapott. És én azt gondoltam, hogy az a fajta iskola, az a fajta tradíció, az a fajta tevékenység, amely az ő munkásságát hát jellemezte, azt mindenféleképp a magyar kultúra részévé kell tenni, és nagyon sokat kell beszélni a közbeszédbe róla, vissza kell hozni a közbeszédbe, mert nincs szinte olyan jelenlegi népszerű muzsikus testvérünk, aki nem a Rajkón keresztül került be a reflektorfénybe, ahol nem csak a hangokat meg a hangképzést tanulta meg, hanem azt, hogy kell öltözni, hogy kell beszélni, hogy kell étkezni. Farkas Gyula egy olyan tehetséggondozó oktatási modellt épített ki, amely most hiányzik. És azt gondolom, hogy ez a hiánypótló tevékenység, ez erre igény lenne. És a Farkas Gyula Tradíció Egyesület arra lenne alkalmas, hogy megtalálja annak a lehetőségét, hogy egyrészt a közbeszédbe kerüljön ismét Farkas Gyula munkássága, ismét olyan oktatási modellek kerüljenek az oktatási kormányzat asztalára, amely esetleg lehetőséget kapna újból, és azt gondolom, hogy a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés, az oktatási modell, ami jellemezte, az gyökeret verhetne ismét a didaktikailag az oktatás.

0: Én 8 éves koromig éltem egy klasszikus cigán telepen, ahol egy gyűrűs kút volt. Petróleummal világítottunk, és akkumulátorról ment a Junos TV. A világ legnagyobb becsapódása volt, mert kiraktak minket a társadalomból, társadalmilag is, meg földrajzilag is. Nem voltak közműveink, poros útjaink voltak, és amint említettem, nem volt infrastruktúrája ennek a nyomortelepnek. Mi az egész indiános tévésorozatot lejátszottuk, és reggeltől estig játszottunk, amikor nem mentünk iskolába, mert óvodába senki nem járt. Akkor még nem volt kötelező óvodába járni. Viszont ez a felhőtlen gyerekkor egy igazi közösségben szocializálódott. Az emberek nagyon tisztelték, szerették egymást. Az volt a legnagyobb vita felület, hogy kinek volt nagyobb disznaja. Ki nevelt, gondozott nagyobb disznót, és egyes játékoknál, rekreációs lehetőségeknél, amikor kártyáztak az idősek, egy-két óra után el is szállt ez a vita, ez a harag. Egy nagyon-nagyon szép, zárt közösségben éltem, és társadalmilag egy kirekesztés volt, egy szegregáció volt, gyerekként viszont egy csodálatos világ volt, ahol szerették, tisztelték egymást az emberek, és egy nyelven beszéltek, a megbecsülés nyelvén, a tisztelet nyelvén, az alázat nyelvén. Az ünnepeinket, a fájdalmainkat is közösen éltük meg. Nekem az életem egyik legboldogabb időszaka volt ez az első 8 év egyébként. Ami egyébként nagyon fontos egy gyermek személyiség fejlődésében.
1: És hogyan kerültél kapcsolatba a gimnazistaként a Prálipe mozgalommal?
0: 1990-ben a rendszerváltásnál megjelent a Prálipe, és ugye Budapestről 35-37 kilométerre, nem messze. Az édesapám ennek a helyi tagszervezetnek volt az egyik vezetője. És én már akkor 17 éves voltam, gimnazista voltam, illetve középiskolás. Nekem nagyon lassúnak tűnt, nem volt dinamikája a vezetőségnek, nehezen kommunikáltak a település felé, és én mindig ott voltam köztük ezeken a beszélgetéseken, amikor a vezetőség tagjai mondjuk arról beszéltek, hogy még a közművek fejlődtek a településen, mert ugye az állam a közművekre óriási támogatásokat adott az önkormányzatoknak. Addig a cigányok lakta település részeken ez meghiúsult. Az nem volt természetes, hogy a cigányok lakta település részeken kiépüljön a csatorna, a víz, a gáz, az aszfaltos út, a járda. És apujék lassabban dolgoztak, lassabban gondolkodtak. Én meg azt mondtam, hogy nem, oda kell menni az önkormányzathoz, és el kell mondani, hogy mi nekünk ugyanúgy, mi is emberek vagyunk, és jár nekünk a közmű. És innentől kezdve, hát a sorsom eldőlt, mert nekem a vénáimból jött ez az elégedetlenség, hogy mi ez a megkülönböztetés. Én még nem tudtam, hogy faji megkülönböztetésről beszélünk, vagy rendszer szintű rasszizmusról beszéltünk. És akkor így kerültem kapcsolatba a Prálipe országos vezetőivel, Osztolyken Bélával, Isten nyugtassa, Horváth Aladárral, vagy Bengolá Tiborral, vagy Zsigó Jenőkkel, Daróczi Ágiékkal, a régi rendszerváltó nagy romákkal. És nekem ők voltak az első olyan szereplők, akik mintaként, példaként jelentek meg, és a fiatal erős vérmérsékletem pedig nem engedte ezeket az igazságtalanságokat, és bizony ez a következő választáson, amikor 93 után lehetőség volt arra, hogy a kisebbségi önkormányzati testület felálljon, mi is kezdeményeztük, és azt a kezdeményezést már én irányítottam, én koordináltam, és akkor már érettségim volt, és így kerültem be gyakorlatilag a közéletbe.
1: Ebben az időszakban találkoztál Sötét Jenővel is, és említettem, hogy akkor erre még vissza fogunk térni, és most lenne itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy milyen hatással volt rád az ő személyisége, hiszen nagyon hasonló irányba indultatok el.
0: Jenővel 92-93-ban találkoztunk a

0: Felippel Tavaszmező utcai székhelyénél, a 8. kerületben, és azt láttam, hogy egy elég testes, fehéringes, erősen izzadt fiatal ember pakolta a székeket, a szendvicseket, a papírokat, és odajött hozzám, és mondta, hogy figyelj, szia, Jenő vagyok, segítenél nekem? Mert ugye ilyen idősebb, középkorú, meg idősebb román hölgyek és férfiak voltak a teremben, lila ruhában, zöld zakóban, makkos cipőben, és úgy nem igazán voltak fiatalok, és a Jenő folyamatosan kérdésekkel bombázott, és olyan őszinte kérdésekkel bombázott, ami nem ez a kötelező protokollás kérdés, hogy hogy vagy, mi van veled, hogy battog, egyél szendvicset, így elvizet, hanem megkérdezte azt, hogy hogy élünk, mennyi roma van, mi a legjelentősebb probléma a közösségünkben, mi az, amivel a helyi szervezetünk meg tudja szólítani a helyi önkormányzatot, mi a helyi szervezetünknek a legnagyobb problémája, ők miben tudnának országos szervezetként segíteni, és mi az én elképzelésem az elkövetkező 5 évben. És csak lestem, mint Borjó az új kapura, hogy most ez a cigány most mit akar tőlem? Hát én ezt nem szoktam meg, hogy hasonlókorú srácok, lányok ugyanúgy gondolkodnak, mint én, ugyanazt képviselik, mint én, és annyira őszinte volt a kérdés sorozat, hogy még 20 évig, 30 évig együtt maradtunk, és próbáltunk közösen gondolkodni.
1: Amikor azt mondjuk, hogy roma kultúra, pontosan miről beszélünk? Létezik egyáltalán egységes roma kultúra, vagy inkább különböző roma közösségek kultúráiról kellene beszélnünk? Te ezt hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy egységes roma kultúráról nem tudunk beszélni. Nekem a legnagyobb veszőparipám az, hogy jelenleg nem élünk közösségként. Különböző identitásaink vannak, és ami nem baj. És az sem baj, hogy különböző kultúrákat élünk meg. Ugye jellemzően 3 kulturális csoportra bontható a magyarországi roma közösség, és akkor még a szintokról nem beszéltünk, akiknek teljesen más kulturális gyökerei vannak.
1: És történelmi természetesen.
0: Természetesen. És én azt gondolom, hogy ez nem baj, ez egy érték. És van, én láttam már átjárást egymáshoz. Láttam már hogy mondják ezt, koalíciókat, ahol ezek a kultúrák nagyon is megfértek egymás mellett, és kiegészítettek egymást. Nincs ezzel semmi gond. Ott van a gond, amikor ezeket a kulturális másságokat, mondjuk egyes elemek arra használják, hogy ezeket a repedéseket még jobban szétszedjék. Mi meg azt képviseltük, az ide tartozunk egyesületben is, és Jenővel is, és Jenőn kívül is, hogy Nem szabad a különbségeket felnagyítani, azt kell felnagyítani, ami összeköt bennünket, és abból kell építkeznünk. Azt kell hagyományként tisztelnünk, mindegy, hogy milyen roma kultúrából érkezünk. Én egy romungró muzsikus cigány családból származom, de amikor gyakorlott cigány önkormányzat vezető voltam, a helyi közösségben megjelent a folklór, autentikus folklór zenekar.
1: Ami nem feltétlenül a romungróknak a saját zenéje.
0: Így van, és azt menedzseltük, mert az érték, és bizony voltak vitáim édesapámmal, aki radikálisabban fogalmazott, mint én. Elmesélek neked egy történetet. Hát egy falulap volt, és a folklór zenekarunk, akik egyébként nívósabb országos rendezvényekre is már meghívásokat kapott, a Kaiag és a Ternipe és az Andodrom együttesnek így a közös portfólióját képviseltük, hogy definiáljam, hogy milyen zenét játszottak a srácok, Kakucsi Romadrom néven, és készültünk a falunapra, és előtte valónap diszkó is volt, mert kétnapos volt a falunap is, és a kannás kolléga nem tért magához, amire fel kellett volna lépni. Hát ki volt más, mint én, aki az együttes menedzser volt, hát én beugrottam is az édesapám. És az édesapám ott állt egy picit illuminált állapotban szimbad, és mondta, hogy gyerekem, hát mit csinálsz telkannával? Hát mondom, édesapám, tudod, hogy a zenének a ritmus az alapja. Hát hogyha nincs ritmus egy dinamikája egy zenének, hát te tudod a legjobban. És akkor jött a polgármester, látta, hogy ott feszültségek fognak konfliktusok generálódni, és akkor nagy motivációval a sörcsaphoz elvitte édesapámat, és akkor letudtuk a koncertet. Na, szóval meg kell, hogy férjen egymás mellett a kultúra, és én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Mi Magyarországon igazi világzenét játszunk akkor, amikor folklorzenét, igazi magyar zenét játszunk, amikor igazi. Tehát én beszéltem bozsukus barátainkkal, és az igazi magyar zenét azt mi játszunk, cigányok játszák. De egészíts ki, vagy javíts ki, ha rosszul mondom, mert te vagy ennek a tudója és a szakértője, de én azt gondolom, hogy mi játszunk az igazi magyar zenét, és ennek az ötvözete egy csodálatos hangzást ad, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és örömmel hallgatom mindkettőt, sőt, mindháromat, mert imádom a Kanizsa Csillagai zenéjét is. A szóló énekesét mindenhol követem, mert olyan jellegzetes hangja van, dallamvilága van, hangszintje van, ami az én fülemnek nagyon kedves, úgyhogy nagyon szeretem a Bejár zenekarokat is.
1: Most egy picit maradjunk ennél a témánál, hogy ez a megosztás, hiszen azért régóta tudjuk, hogyha megosztunk egy társadalmat, egy nemzetet, de ha akár egy családot is megosztunk, akkor sokkal gyengébbek lesznek. Valójában én azt tapasztaltam, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért ez sokkal jobban érezhető volt, ha vár akkor én még sokkal fiatalabb voltam, de jobban érezhető volt az, hogy elváltak jobban a különböző cigány csoportoknak a kulturális megjelenése, és ez az Oszd meg és uralkodj elvez akkor még talán jobban érvényesült. Aztán persze miután jöttek ezek a roma polgárjogi aktivisták, mozgalmak is, így mintha egyfajta összetartás kezdett volna kialakulni az utána következő évtizedekben. Nem tudom, hogy ezt hogy érzed, ezt hogy tapasztaltad, mert hiszen te voltál akkor intenzívebben benne ebben a kérdésben. Tehát most a 90-es évekről beszélgetünk mondjuk.
0: András, én abban látom a problémát, hogy több évtized, akár a rendszerváltás óta túljuk magunk előtt azt a szükségszerű konzultációt, ami arról szól, hogy a roma közösségek kulturális másságai nem lettek kibeszélve, nem lettek átbeszélve. Ezek mind olyan tabu témák, ami az adott közösségben beszélnek róla, sőt azt látom, hogy most hát reneszánszát éli, hogy egyre nagyobb a feszültség a kulturális közösségek között. Épp a napokban a Facebookon jelentettem meg egy posztomat, ahol hát hideg-meleget kaptam, és ott arról volt szó, hogy az olajcigány közösségből jövő gyerekek a strandon nagyon csúnyán beszéltek a romangró közösségből jövő romákkal, és én ezt szóvá tettem, hogy erről beszélnünk kellene. Tehát ott van a legnagyobb baj egyébként, mint a magyar társadalomban, ezt is egyébként a nem romáktól tanultuk meg, hogy nem beszéljük meg a traumáinkat és a tabu témáinkat, és nem tudunk előrébb lépni. És hogy ez hova fog kicsúcsosodni, arról én nem akarok beszélni. Én hallottam már arról is, hogy különböző koncerteken egymással szemben állt a két közösség, mert egyszerűen nem tudtak egymás mellett meglenni. Na most ez, hogy minek hatására, az egy teljesen más téma, de ez is annak a konklúziója, hogy nem beszélik ki egymással a roma közösségben, sem az értelmiség, tehát a csoportokért, mert az ő felelősségük lenne felkészíteni a közösséget. Mindegy, hogy romungró vagy olácigány, vagy bejárcigány, vagy szintó közösségből jövünk. Ezt ki kellene beszélni az értelmiségnek, és erről párbeszédet kellene folytatni a közösségen belül, ha létezik közösség. Nem a Facebookon, nem a nyílt platformokon, hanem a közösségen belül kellene zárt térben erről beszélni, mert a rasszista, előítéletes többségi társadalom nem fogja nem fogja mérlegelni, hogy az önazonossági törvény csak az olá cigányokra szóljon, vagy csak a romokra, vagy a bejásokra. Bocsánat, de ez egy ilyen mondat, amit ki kell hangosítanunk. Tehát a rasszista ember, a skinhead, ha oda megy hozzá, nem fogja megkérdezni, melyik roma kultúrához tartozó, olyan sallert vág le, hogy a faladja a másikat. És a rasszista politikai pártok sem, az ő műhelyükben sem gondolkodnak arról, hogy milyen kultúrához tartozol. Tehát nekünk feladatunk van ezzel. Jézus is a farizeusokra volt mérges, és az írástudókra volt mérges, mert náluk van az információ, náluk van a tudás. Bocsánat, hogy ilyen vallásos hangot is ütöttem meg, de ezek tények. És én azt gondolom, hogy nekünk ebben feladatunk van. Antropológusként meg azt gondolom, ha felveszem az antropológus sapkámat, hogy ebben a métejben, amit Kárpát-medencének hívunk, ahol annyi nemzetiség, annyi náció él, ha meg tudunk egymással férni, és egymástól ellopjuk a táncokat, a zenét, a gasztronómiát, az öltözködést, hát akkor legyen annyi bölcsességünk nekünk, romáknak is, hogy találjunk arra a lehetőséget, hogy leüljünk, és beszélgessünk egymáshoz. Építsünk bizalmi hidakat egymás felé, vagy átjárjunk egymáshoz. Hogy tényleg ne arról beszéljünk, ami szétválaszt minket, hanem ami összeköt minket. Most az, hogy több száz év telt el a Magyarországra történő érkezésünkben, az egy dolog. De itt élünk ezekkel a törvényekkel, ebben a társadalomban, és nekünk látnunk kell ebben a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk egymás erőforrásait kiegészítve hasznos tagja lenni a társadalomnak, és úgy megélni, hogy egyébként a gyerekkoromban olajcigány kultúrából jövő vállalkozók szedték a ruhákat, a rongyokat, az üvegeket, nem tudom milyen hasznos dolgokat csináltak, és ebből pénze volt a romongróknak. Az olajcigányok, tudtuk, hogy jönnek az olajcigány közösségek Vecsésről, Ócsáról, gyárról, és felvásárolják azokat, ami nekünk nem volt érték. Mi nem tudtuk pénzért tenni. Tehát kiegészítettük egymást, és a mai világban is azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy egészítsük ki egymást. Rengeteg vegyes házasság van, és én azt gondolom, hogy ők is élen járhatnak ebben, hogy hogyan kell az én gyerekeimnek a nagymamája, a anyajágon nagymamája egy olajcigány asszony volt, egy nulestjó kultúrájú olajcigány asszony volt. Az apjuk romungró volt, és az is vegyes házasságban születtek. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk ebben óriási felelősségünk van, András, és ezen az éteren is azt üzenem minden barátomnak, és aki hallja, hogy ebben lépéseket kell tennünk, és nagyon gyorsan, mert sajnos eszkalálódik ez a kulturális válság, és sajnos mindig lesznek a politikában olyan aktorok, akik ezzel visszajönnek, és nekik érdekük, hogy ez a feszültség, ez a konfliktus, ez megmaradjon.
1: Természetesen a műsorban alapvetően azért távol tartjuk magunkat a politikától, de viszont nem lehet ennélkül kultúráról beszélni. Mint tudjuk, Magyarországon sok pénzt fordítottak az elmúlt évtizedekben roma integrációra és felzárkóztatásra. Nem is arról szeretnék beszélni egyébként most, hogy vajon valóban oda került-e az a bizonyos összeg, ahova szánták, vagy ahova szükséges lett volna ez, hanem inkább maradjunk a kulturális részén ennek a kérdésnek, és végül is sok gondolat folyik arról mostanában a napokban is, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát. Van egy bizonyos újfajta platform is, ami megjelent az elmúlt hetekben, ahol egy közös gondolkodás indult el abba az irányba, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát, vagy egyes részeit.
0: Van egy mozgalom, ez a Méltóságot a romáknak mozgalom, én ennek az alapító tagja, vezetője vagyok, és már a kampányban, illetve a kampány követően, április 12-e után a választásokat követően, bocsánat, egy egész intézkedési tervet, egy csomagot, egy kormányzati programjavaslatot tettünk le az asztalra. Egyrészt megjelentettük a social médiában is, és elküldtük megfelelő helyekre az illetékeseknek, ahol erre számottevően generáltunk programokat, elképzeléseket, javaslatokat. De mindennek az alapja az a megbecsülés, hogy egy kormányváltásban, egy rendszerváltásban részesévé kell tenni a választópolgárokat, így a nemzeti kisebbségeket is, az etnikai kisebbségeket is, és a magyarországi cigányság ebben a balanszban van. Egyelőre azt látjuk, hogy kísérletezik a mainstream politika ezzel a kérdéssel. Nem akarok belemenni, a social médiában hónapok óta ez tapasztalható, de nem igazán látjuk a javaslatainknak hogy megjelennének azon a bizonyos platformokon. Van egy Roma Kulturális Fórumnak nevezett egy ilyen párbeszéd, ahol miniszterek, társadalom koordinátorok, kormánybiztosok és a roma kultúra reprezentánsai voltak jelen. Mi azt mondjuk a Méltóságot a Romáknak mozgalomban, hogy addig nem lesz rendszerváltás, és nem lesz kormányváltás, és nem lehet profin kezelni bizonyos ügyeket, ha kihagyják a romákat, amíg nem jelenik meg a roma emancipáció és a roma reprezentáció. Hogy ebben a roma fórumok ma meghívott neves előadóinkat, művészeinket meghívták, hogy ennek lesz a folytatása, és azt jelenti-e, ami kívánatos lenne, hogy a roma kultúra különböző ágait, az oktatástól a módszertani központokig, és most így halmozba tettem ezt a kérdést, meg fognak-e jelenni olyan lehetőségek, amely évek óta, évtizedek óta hiányzik, az még nagy kérdés, hiszen nem látunk szakmai szervezeteket, nem látunk szakmai egyesületeket. Én nagyon szívesen látnám a Farkas Gyula Tradíció Egyesületet, nagyon szívesen látnám a Rász Gyöngyi Közösségihez vezetőit, én nagyon szívesen látnám a Romanok László Együttes vezetőit, én nagyon szívesen látnék a Roma Parlament képviseletében, az országos önkormányzat képviseletében, és minden olyan platform érdekképviseleti szervezet részéről olyan képviselőket, akik akár az UCI alapítvány, vagy az Egy Magyarország egyesület, tehát akik jellemzően a roma kultúrával, a közösséggel konkrétan, közvetlenül találkoznak. Évtizedek óta jelen vannak. Az hiba, ha a hatalom azokat a aktorokat nem hozza együttműködési szintre, párbeszéd szintjére, akik ebben alkottak. És akkor itt nem hagynám ki a kávéházi roma zenekar, vagy az autentikus roma zenekar képviselőt, hiszen azt gondoljuk, hogy a rendszerváltás óta 36 év telt el. Az elmúlt 16 évben láttuk, hogy egy autoriter berendezkedés volt, láttuk, hogy a családon belüli osztogatás volt, de rendszer szintű támogatási rendszerek nem jöttek létre.
1: De hát volt például egy muzsikáló Magyarország program is.
0: Igen, ezek szigetszerű történetek. Azt gondoljuk, hogy például a mi programunkban ez a Muzsikáló Magyarország program az január 1-től december 31-ig tart. És ezzel együtt a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, a kulturális politika egy asztalra kerül, és ki kell dolgozni ennek a struktúráját, mechanizmusát. Amíg külföldre milliárdokat tudtunk küldeni a határon túlra, Erdélybe, Báskába, Baranyába, Vajdaságba, Szlovákiába, addig ez a Muzsikáló Magyarország, ez filléreket jelentett a költségvetési fejezetekben. Ehhez csoportosítani kell olyan forrásokat, ahol január 1-től december 31-ig működik ez a rendszer. Tovább megyek. El kellene helyezni az oktatási intézményekben a Rajkó iskolát. Újból Farkas Gyula oktatási módszerét el kellene venni. ez a tehetséggondozás, ez a tehetségfejlesztés, ez egy hiánypótló lenne az oktatási rendszerben, és én azt gondolom, hogy erre is intézményt, struktúrát és forrásokat kell elkülöníteni.
1: Ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezzek meg néhány gondolatot. Tehát valójában az 50-es évektől beindult ez a fajta népi kultúrának a támogatása. Hiszen ez volt az egyik kultúrpolitikai cél, aminek a keretében természetesen a cigányzene is egy kicsit új köntösbe került, hiszen itt akkor a régi smokingot levetették a régi kávéházi cigányzenészek, megalakultak ezek a fajta népi zenekarok, amiket jól ismerünk, megalakult az Állami Népi Együttes, megalakult a Rajkó Farkas Gyula vezetésével 1952-ben, és ezek mind kultúrpolitikai célok voltak. És természetesen ez az országimást is elkezdte kialakítani. Hiszen az volt a benyomása egy külföldinek, amikor idejött később, a későbbi évtizedekben is, hogy a puszta, a gulyásleves, és hát természetesen a cigányzene. Tehát végül is ide vezetett ez a fajta kultúrpolitikai cél, hogy így határozták aztán már meg Magyarországot, mert így ismerték meg azokban az évtizedekben. Ez természetesen még most is ér, és még most is kitart, de ez valójában csak a régi időknek az emléke. Tehát valójában a gulyásleves meg az Alföld még megvan, de a cigányzenészek már sajnos nincsenek a helyükön, ezt azért el kell mondani.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli volt, aki roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és társadalmi esélyegyelőségért. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit? Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. De hogyha visszatérünk még egy pillanatra. Nagyon fontos volt számomra egyébként az, amikor a miniszterelnököt beiktatták, és megjelentek a kisgyerekek, a soküzdi gyerekek a tambura zenekarral. Ez is egyfajta jelképes üzenet volt, még a rendszerváltás előző idejében is, hogy a Rajkó zenekar karácsonyonként megjelent a parlamentben, és ott adtak előadást, és ezt természetesen közvetítették. Nem csak, hogy létrehozták a Rajkó zenekart, és hogy a körülötte lévő iskolát, hanem ezt erősen támogatták. Volt hozzá egy kommunista ifjúsági szervezet, ami ennek az ernyő szervezete volt, tehát mindenféle szükségletekkel ellátta, autóbusszal, szervezéssel, menedzseléssel ezt a zenekart, ezt a gyerekzenekart, ahol természetesen generációk nőttek föl. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos elemei, és természetesen nélkülözhetetlen volt, bocsánat, ezt azért ne hagyjuk ki, Farkas Gyula, hiszen ő volt az egésznek a motorja. Ez egy olyan kultúrpolitikai támogatás volt, ami meghatározta az egész rendszert. Én ezt a fajta kultúrpolitikai támogatást hiányolom az utóbbi 36 évben.
5: Jenő barátom mondta mindig, hogy nehéz vitatkoznunk, hogy egyetértünk. Tehát abszolút egy nyelvet beszélünk. Ez a kultúrpolitika adja vissza a rangját ennek a népi kultúrának.
4: Presztízs volt.
5: Ez legyen most is presztízs.
4: Így van.
5: Nagyon örülök. Én berováztam, amikor a süküzdi gyerekek a parlamentben voltak. Hogy annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 36 évben. És kihullottak a könnyei. És ott voltak ezek a gyerekek. És eljátszották a két himnuszt. De nem fogunk jól lakni a gesztus politikával. Tessék ezt a kultúrpolitikát komolyan venni. Ha a Roma Kulturális Fórumnak ez a küldetése, akkor örülünk, akkor tapsolni fogunk. Nézzük meg, hogy ez milyen struktúrába torkollik. Hogyan gondolja az új kormányzat azt a fajta kultúrpolitikát, amire igény van ebben az országban. És én azt gondolom, hogy elég a gesztus politikával, végre történjenek operatív dolgok. Ezért tettük le a javaslatunkat, a javaslatainkat. És mi Józsefvárosban abban nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok olyan program van, kulturális program van Józsefvárosban, a cigányzenészek éjszakájától, a muzsikusok éjszakájáig, amely azt üzeni, hogy ez a kultúra a magyar kultúra szerves része, és igény van rá. Amikor megjelenik az állam részéről az a fajta politika, amely a népi kultúrát erősíti, akkor nem azt a rendszert fogja visszahozni, mint az elmúlt 36 évben odáig fajult, hogy és most nem a Covidról beszélek, de hát számos muzsikusunk taxisnak állt, ételhordónak állt, hát te tudod, a legjobban itt ültek ezeknél a mikrofonoknál a drága művészünk, akik, ha nem Magyarországra születnek, világsztárak. És megélhetési problémájuk voltak, mert ez a fajta érték nem érték jelenleg ebben a történetben, és ezen kell változtatni. És én azt gondolom, hogy akkor lesz küldetése, és elfogadható, és legitimizálva ez az egész kormányzati törekvés, ha a roma reprezentáció a döntések előkészítésében ott lesz, a döntések meghozatalában, és a döntések végrehajtásában. És nem arról beszélünk, hogy egy-egy neves művészünk, vagy együttesünk kap pár milliárd forint,

0: zene, a tradicionális autentikus zene, és az egyéb roma kultúra a színházaktól kezdve a társcsoportokig és a különböző művészeti ágazatig, a festményektől az írókig, hogy 20 évig megélhetést jelentene, és óriási értékeket jelentene a magyar társadalomnak, amelyeket lehet kutatni, lehet oktatási struktúrába beemelni, és egy virágzó kulturális országot tudunk létrehozni. Erről kellene, hogy szóljon az elkövetkezendő kulturális narratívának.
1: Legyünk bizakodóak, most azonban térjünk vissza egy picit a te történethez, hiszen íróként is azért megjelensz a közéletben, méghozzá a Kincseim tára című írásaiddal. 2018-ban magánkiadásban jelent meg első szép irodalmi köteted, ugyebár a Kincseim tára. A kötet 16 írásból áll, elbeszélések, személyes emlékezések és lírai jellegű prózák keverednek benne. A könyv egyébként a roma kultúrát nem kívülről írja le, hanem megélt kultúraként, ez nagyon fontos. A kakucsi cigánytelep világáról, családi kapcsolatokról, szegénységről, karácsonyi és húsvéti szokásokról, közösségi összetartásról és roma-nem-roma együttélésről írsz benne. Mi marad meg egy kultúrából szerinted, ha eltűnik az a közösségi környezet, amelyben az természetes módon öröklődött? Tehát mi az, ami tulajdonképpen megindított arra, hogy megírd ezt a kötetet?
0: Az erősen túlzás, hogy író vagyok. Szeretek novellákat írni. Éjszakánként jön egy impulzus, és fel kell kelnem, és elő kell vennem a laptopot, és le kell írnom. És hogyha van emocionális, akkor végig könnyezem, de le kell írni. Másnap átolvasom, és akkor, hogyha vannak szemantikai, meg stilisztikai hibák, akkor még ezt kijavítom, és akkor többet nem nyúlok hozzá. Igazából társadalmi igazságtalanságokat írtam le, amelyeket már gyerekként tapasztaltam. Legendákról hallott is a kutatásaimból, a beszélgetéseimből öröklött történeteket írok le irodalmi nyelvre. Azért is íródott, mert azt gondoltam, hogy azt a világot, azt az érzésvilágot, ahol én szocializálódtam, azt a jelenkor már nem ismeri. Akármilyen történeten keresztül kap az olvasó egy olyan világot, amelyet én nagyon szépnek tartottam 8 éves koromig. És közben a falu odahordta a szennyvizét, odahordta az aszfaltot, meg a bitument közvetlenségünkben, ami környezetszennyező volt, ami köztisztasági szempontból is aggályos volt. És emlékszem rá, egyszer egy új polgármester lett, egy nagyon fiatal mérnök költözött Kapusra, és ő lett nagyon nyitott liberális pali volt, aki hitt a nyitott társadalomban. Nagyon mérges volt, hogy az első lomtanításnál egy szék, meg egy zsákszemét volt kint a cigánytelep szélén. És azt mondtam neki, hogy te pista, hát a falu idehordta a szemetért, nekik a szemét nem szemét. Ha jövőre csinálsz lomplanítást, és két zsák lesz, meg két rossz bútor, a 100%-os fejlődés. Mert ezek az emberek a szemétben szocializálódtak. Tehát igazából az én gyerekkoromban nem ez volt a jellemző. Fehérre meszelt, mázolt falak voltak, tiszta lepedők, a tulajdonjogi szempontból nem voltak tisztázva ezek a kis házacskák, de mindenkinek volt látható földrajzilag elkerített területe, amelyet ő állapított meg. De soha nem az volt, hogy eldobtak egy gyerekbét, és akkor az addig az enyém. Tehát mindenki annyit vett le ebből a torta szeletből, hogy másnak is jusson. Bőven. Egy békés, igazi, erős romungró közösség volt ez a cigánytelep. És én azt gondoltam, hogy egyrészt a társadalmi igazságokat is ki kell hangosítanunk, meg azt a fajta életmódot, azt az életformát, amit mi megéltünk. Én Éj és Gyula puszták népéhez tudnám hasonlítani, így párhuzamba vonva ezt a novellás kötetet, mert ő is egyfajta világot mutatott meg, mondjuk a városi polgároknak, meg akik az első-második urbanizációs területen élnek, nem tudták, hogy milyen az alföld, milyen a puszták népe.

0: ezért is jelent meg a kincseim tára.
1: Most térjünk át egy picit a roma kultúrának egy másik speciális szeretére. A cigányzenészek, mármint hogy a kávéházi cigányzenészekre gondolok itt, évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, ezt tudjuk. Miért nem társul ehhez most ma ugyanilyen társadalmi megbecsülés szerinted?
0: Hát nyilván ennek van egy modernizációs magyarázata is, hogy megjelentek ezek az elektromos hangszerek, kevesebbe kerülnek, egyszerű egy embert elhívni egy szintetizátorral, és akkor végig tudja szórakoztatni zenei szolgáltatásával a közönséget. Én csak abból indulok ki, hogy valamikor én még emlékszem arra, hogy amikor a mi településünkön, ami egy kis település, 3000 lélekszámú település, László napon, József napon, István napon, pirosbetűs ünnepeken, karácsonkor, húsvétkor mindig igényelték azt, hogy menjenek a muzsikusok, menjen a banda, mert el kell játszani a nótájukat, igény volt rájuk. És az is igaz, András, hogy egyre inkább kevesebb a falusi banda, kevesebb a zenéhez értő, a minőségi zenét, muzsikát játszó zenész, és egyre több viszont a autodidakta módon szakcsillagatossá vált helyi szereplő, akik persze nem szakcsillagatos szintjén játszanak, és van egy keverőpultjuk, és akkor le tudják tudni a zenei szolgáltatást. Megváltozott a világ, felgyorsult a világ, ebben a digitális világban egyre nehezebb megkapaszkodni. Ezért is mondtam, hogy az állami segítséggel lehet ezt a fajta kultúrát szélesíteni, népszerűsíteni különböző eszközökkel, akár idegenforgalmi, akár egyéb gazdasági trükkökkel. Mi ezt a részét próbáljuk kihangosítani, és a kérdésedre válasz igazából, én ebben látom ennek a magyarázatát.
1: Sokféle magyarázat azért született már erre, akár a 90-es évektől kezdve, hogyha arra gondolok, hogy a globalizáció hatása is. És ez valóban így van, hogy nyilván, tehát amikor kinyitottuk a kapuinkat a nyugat felé, akkor mindenféle kulturális befolyás és hát természetesen gazdasági befolyás is ért bennünket, és ezek megváltoztatták a társadalom szerkezetét és összetételét és az igényeket, de azért még mindig azt mondanám, hogy azért a cigányzenére még mindig lenne igény, csak ezen kívül, hogy ezek a dolgok megváltoztak, ehhez tulajdonképpen megváltozott alapvetően az a fajta kultúrpolitikai támogatás, amit ma már említettünk a műsorban, ami a 90-es évek előtt volt. Másként támogatják a kávéházi cigányzenét, más szerepet kapott. És én egyébként ebben látom a problémát, mondhatjuk természetesen azt is, hogy hát az étterem tulajdonosok azok másként állnak hozzá. Persze, mert régen, ugyebár azok is azért nagy vállalatok köré szerveződtek ezek az éttermek, és ott is azért egyfajta hierarchiában azért, amit fölülről a kultúrpolitika támogatott, azért az leszivárgott a rendszernek az aljára is. Tehát, sőt, volt egyfajta ez az országos rendezőiroda, akik tulajdonképpen kiközvetítették a zenészeket is. Tehát ezek a fajta minőségbiztosítások is, hiszen ma már ez is eltűnt. Ezek is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene helyzete ez valójában itt van, ahol most tartunk. Tehát nem biztos, hogy az igények változtak meg, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy a kultúrpolitikai hozzáállás változott meg, és ezért térjünk rá egy picit arra a kérdésre, hogy te azért józsefvárosi képviselő vagy. Józsefváros pedig különösen gazdag cigányzenei múlttal rendelkezik, hiszen ott van többek között a Mátyás tér is, vagy hát ott van a Muzsikus Cigányok Parkja. Szerinted mennyire élnek még ezek az emlékezetek először is a köztudatban, hogy ezek a cigányzenészek, ezeknek azért egészen másfajta presztízsük volt még a korábbi időszakban.
0: Annyira, hogy nyitott kapukat döngetsz, a helyi roma nemzetiségű önkormányzat kezdeményezésére a képviselőtestület kiírt egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy a muzsikus cigányok előtt tiszteleg, a Mátyás téri muzsikus cigányok előtt tiszteleg, majd az a köztéri reprezentáció, amelyre pályázatot írtunk ki. Jövőre 250 éves lesz Józsefváros. és szeretnénk egy olyan köztéri reprezentációt megjelentettél a Mátyás téren, amely a muzsikus cigányoknak a tiszteletére emelkedik, hiszen hát a Mátyás tér volt a bölcsője a 8. kerületben a muzsikus cigányoknak. Már említettem a beszélgetésben, hogy Kalla Éva szervezésével mi nagyon hálásak vagyunk Kalla Évának, aki most már több éve szervezi meg ezeket a fantasztikus muzsikus platformokat. Mi azt gondolom, hogy én legalábbis nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy egy ilyen kerületben dolgozhatok. Vannak még elképzeléseim, amelyről én most nem beszélhetek, ami politikai döntés szükségeltetik, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk, nem dőlhetünk hátra, egy csomó dolog van még, amit mi szeretnénk megvalósítani, és elengedhetetlen egy olyan kerületben, ahol az ország második legnagyobb roma populációja él.
1: Mire lenne leginkább szükség szerinted, hogy a cigányzenészek presztízse újra a régi fényében villogjon?
0: Én azt gondolom, András, hogy egyrészt paradigmaváltás kell a kormányzati fejekben ezen a területen is, hiszen politikai döntés kell ahhoz, hogy ez a fajta népi kultúra olyan támogatást kapjon, amilyet igényel, és nem csak a támogatások az erőforrások tekintetében, hanem arról is kell beszélnünk, hogy mi 600 év itt vagyunk ebben az országban. Nincsenek intézményeink, nincsenek próbatermeink. A száztagú cigányzenekar egy megtűrt helyen dolgozik, próbál, ami nem az övé. Most csak kiemeltem egy jelenséget. Én azt gondolom, hogy intézmények kellenek, olyan intézmények kellenek, amely a roma kultúra minden területén kiszolgálná az igényeket, az operától, az operettől, a kávéházi cigányzenéig. Úgy adunk óriási értékeket ennek az országnak, hogy nincsenek intézményeink. Mi lenne, ha lenne intézményeink? Roma vezetőkkel, hogy a roma reprezentáció nem csak azon a szinten jelenik meg, aki a hegedűt fogja és a vonót fogja, hanem aki az intézményt vezeti, vagy akik az intézményeket vezeti. Én például, hogy mondjak neked egy példát, én dolgoztam Józsefvárosban, egyrészt a gyermekvédelmi szakellátásban és a lakhatási problémák területén. Én nagyon boldog voltam, hogy amikor nem csak a karbantartói és stábban voltak romák, hanem a szakellátás területén is ott voltak a szakembereink. Én a világ legboldogabb embere voltam. És azt gondolom, hogy itt is erre van szükség, itt is intézményekre van szükség. Hát ha megnézzük a Rottenbiller utcában, hogy néz ki az az épület, amely valamikor szebb napokat látott. Hát az ember szíve leszakadt.
1: Hadd mondjak egy-két gondolatot, mostanában nem tudom, hogy voltál le a Rajkóban, a Rottenbiller utcai székházban.
0: Csak előtte mentem el.
1: Nagyon szépen felújították egyébként a színháztermet, tehát ez azért a javukra legyen szólva.
0: Ez egy jó hír.
1: Ez mindenféleképpen, és hát természetesen a kaput is kicserélték. És viszont ott van nekünk egy Románoker fővárosi művelődési központunk. Habár tudom, hogy te mit hiányolsz, tehát a Tavaszmező utcában megszüntették a Zsigó Jenő által vezetett
0: Roma parlamentet,
1: így van, köszönöm szépen. És az valóban szintén egy központi szerepet töltött be a roma kultúra közvetítésében, tehát valószínűleg ezeket az intézményeket hiányzott.
0: Erről beszélek, igen. 2016-ban elstandult a Kocsis Máté kerületvezetése az épületet, majd a kormányzat kezébe került, ugye elstandulták azokat a festményeket, a galérián megjelent anyagokat, amely egy óriási gyűjtemény volt, és ezt követően a kormányzat egy Cifra György programot indított, amelyre elkülönített, ha jól tudom, 2,5 milliárd forintot. Ez az épület a mai napig ott áll és amortizálódik lassan, a másik oldalon kell sétálni, mert kockázat lesz sétálni előtte, mert leamortizálik az az épület, amely egy többszintes épület, ami nem csak a kerületnek és a fővárosi roma közösségnek, hanem az egész ország szellemi műhely, roma közösségének a szellemi műhelye volt. Én megkerestem az illetékes országgyűlési képviselőt, aki egyébként a társadalmi kapcsolatokért felelős kormánybiztos is, tehát teljesen autentikus ebben a kérdésben, hiszen javaslataim lennének, hogy mit és hogyan kezdjünk el vele dolgozni, mert hát óriási igény lenne mondjuk a főiskola, a roma főiskolás egyetemistáknak kollégista helyekre, óriási szükség lenne intézményre, ahol a kultúra, ahol a kiállítások, biztos emlékszel rá, hogy több folyóiratnak a kiadói székhelye volt, az Amarod Roma, Pralipe, azok mind ott jelentek meg, és jellemzően rengeteg olyan szellemi műhely is volt, konferencia volt, amely az én generációmnak nagyon sokat jelentett, mert oda jártunk az egész országban.
1: Így van, így van. Engedd meg, hogy itt kiegészítselek egy picit, hiszen én is nagyon sokat jártam oda. Volt ott szerkesztőség is egyébként, és ezt hadd mondjam meg, hogy onnan indult el a Rádió C is, hiszen Kerényi György, a Rádió C első főszerkesztője, ő mesélt is erről a történetről, hogy ott fedezte fel például Poncok Bélát is, az egyik Rádió C-s, mondjuk így, hogy sztárunkat. És valójában ez is egy olyan fajta műhely volt, nem csak az újságírás, illetve a média szempontjából, hanem akár a klasszikus zene szempontjából is, ahonnan én például magam is többször játszottam ott a Tavaszmező utcai épületben, kisebb-nagyobb közönség előtt, vagy például szervezték a Tália színházbeli koncerteket, hát amik fantasztikusak voltak, hát több száz ember előtt
0: éphetünk. Hát ott a színházteremben az csodálatos lehetőség
1: volt. Oda volt, igen. Tehát ugye egy fantasztikus társulat jött össze.
0: Így van.
1: Azon kívül ösztöndíjat is kaptunk onnan, tehát így legalábbis így voltam középiskolásként. Tehát hogy ezek mind olyan meghatározó elemek voltak, legalábbis számomra abban az időben, ez a 90-es évek vége volt lényegében, 2000-es évek első évei, amik azért meghatározóak, és nyilván identitás szempontjából is én azt hiszem, hogy ez
0: hát
1: döntő.
0: Hogyne.
1: Tehát amit ott a Zsigó Jenő végzett, akárha a táborokra gondolok, és természetesen az ő csapatával, tehát azt is emeljük ki, hogy fantasztikus csapat volt körülötte. És már akkor ott dolgozott egyébként Rézműves Melinda is, aki a mai Románok Kernek a vezetője, ott volt Rózsa Mónika, aki később itt a Dik Rádióban is műsorvezető volt. Tehát egy olyan közösség alakult ki, egy olyan csapat, egy összetartó közösség, ami ma is meghatározó. Ezt viszont látom.
0: Na most képzeld el, hogyha ilyen 10-15 lenne egy országban, vagy 25, hogy micsoda szellemi műhely, hogy micsoda óriási lehetőségekről beszélünk. Tehát mi, akik már több évtizeden benne vagyunk a roma mozgalomban, nekünk az volt az intézményünk, hogy meghívtak minket valamilyen képzésre, és ott találkoztunk egymással, és örök barátságok születtek. Mert valaha intézményeink vannak, hogy kikerülünk a főiskoláról, az egyetemekről, és akkor ott van az intézmény. Ma az ötújunkon meg tudjuk számolni, hogy hány roma intézmény van. A Románok Kertről beszélsz. A főváros tartja fent. Én azt gondolom, hogy és a kérdésedre a konkrét válasz. Mindenféleképp a zenei strukturális támogatáson felül az intézmények létrehozására kell a hangsúlyt fektetni. Szükség van tanodákra, szükség van biztos kezdetházakra, szükség van tehát tanórán kívüli foglalkozásokra, de az, hogy nincsenek intézményeink, ez súlyos katasztrófa. Súlyos katasztrófa. Ezen kellene változtatni. Szakembereink vannak, gyakorlat szakembereink vannak, akik hozzáértők, tapasztalatokkal rendelkeznek, és olyan szellemi bázisok jöhetnek létre, mint amiről te is beszéltél. Ezek az élmények több évtizedes élmények, és még mindig bennünk vannak. És én azt gondolom, hogy egy társadalmi mobilitás, a társadalmi egyenlőtlenségeket így lehet kiküszöbölni. Akkor lesz egy társadalom szabad, és akkor lesz egy társadalom, hát arról is beszélhetünk ám, hogy a rendszer szintűr az most így lehetne lebontani. Persze, akkor itt az oktatás is be kellene hoznunk, de így lehet leépíteni a rendszer szintű rasszizmust. Ez egy óriási téma, és én azt gondolom, hogy ez az egyik prioritásunk.
1: Hadd kérdezzem meg akkor, hogy szerinted szükség van roma példaképekre?
0: És itt feltétlenül.
1: Hadd kanyarodjak vissza Farkas Gyulához.
0: Feltétlenül.
1: Ez az egyik példa, amiről beszélgettünk az előbb, hogy segítene a rendszer szintű rasszizmust leépíteni.
0: Én azt gondolom, hogy amikor egy parlamenti expozíban nem áll fel az egyik parlamenti párt, és bocsánatot követelnek tőle. A legnagyobb probléma az, hogy nem vagyunk benne a tankönyvekben. Nem vagyunk benne az oktatásban. Nem lesz felzárkóztatás, nem lesz inkluzió, nem lesz integráció, de emancipáció sem lesz, ha nem lesz a roma kultúra, a roma történelmi traumák, amik egyébként a többségi társadalommal ugyanaz a traumánk, nem lesz integráns része a tankönyveknek, a közoktatásnak. És hogyha nem vagyunk benne a közoktatásban, ugye az előítéletek azok a felszínes ismeretekből jönnek. Ez a legegyszerűbb közhely, amit mindenki. De hát ha nem tanítják, ha nem találkozik az általános iskolától, az egyetemig, a többségi társadalom családból hozott szocializációjával, előítéletességével, akkor az honnan tisztelje ezt a kultúrát, vagy ezt a történelmet, traumákat? Tehát ez ide vezethető vissza, András. Teljes mértékben.
1: Az oktatáshoz.
0: Így van, így van.
1: Akkor azt is hadd kérdezzem meg, hogy szerinted önálló roma kultúra és történelem tananyag kellene az iskolákba, vagy éppen az lenne fontos, hogy ez a magyar történelem természetes részeként jelenjen meg?
0: Én azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne. Most nincs benne. Tehát a 600 éve jöttünk, 1423. április 23-án jöttünk.
1: Hát az első hivatalos források erre hivatkoznak.
0: Csoli Daróczi azt mondta, hogy a honfoglaló magyarokkal jöttünk egyébként. Én a Csolival beszélgettem erről, engem meggyőzött, csak hát nincsen írásos dokumentum róla, de azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne, és valóban a mi történelmünk, az ő történelmük is. Tehát nem lehet különbséget tenni mondjuk a roma történelem, meg magyar nem roma történelem között, mert hát ott volt Puci Billa, ott van Kócos, ott vannak az 56-os hőseink. Nekem a novelláimban például egy novella erről szerepel, hogy mi hogy éltük 56-ot. A szabadságharcban az én szépapám, képzeld el, hogy az én szépapám az Kossuth honvédje volt. A dédnagyapám az első világháborúban volt magyar hadifogoly, és egy őrgrófnak a férje volt, két gyereket nemzett. És hazajött a mamához, mert itt van négy volt. A buzsikus nagyapám, apai nagyapám meg is a szegem volt magyar hadifogoly. Ellőtték neki ezt az ujját, még mindig tudta fogni a vonót. Tehát nem lehet különbséget tenni a között, hogy roma történelem, meg magyar történelem. Mi magyarok vagyunk.
1: Egy kiegészítést engedj meg.
0: Kérlek
1: szépen. Én nagypapám 1914-ben sajnos az első magyar áldozata volt az első világháborúnak. Törökszent Miklóson egy tábla is egyébként ezt jelzi.
0: Igen, te Törökszent Miklóson vagy, igen.
1: Igen, a szüleim persze.
0: Igen.
1: Tehát, hogy valóban egy közös történelemnek
0: abszolút,
1: a részei vagyunk.
0: Azért kell, hogy benne legyünk a történelem könyvekben, meg a kulturális tudományi feldolgozásokban, mert bizonyos politikai erők azon fáradoznak, hogy mi nem vagyunk a nemzet részei.
1: Hát a megosztás.
0: És folyamatosan. Az. De hát mi annyira vagyunk magyarok, mint amennyire cigányok. És úgy tartunk a nemzethez, mint a szélső fa az erdőhez. Ezt meg Lakatos Menyhért író, pedagógus mondta. Tehát itt nincs vita, ez nem vita, ez tényállás. És én azt gondolom, hogy mi a történelem része vagyunk, és amikor az országot újjáépítettük minden forradalom után, amikor a fekete vonatról beszélünk, és nem a drága Fatimáról beszélünk, meg a Bitről, meg a Junior testvérről, hanem
1: fel.
0: Amikor a hátrányos helyzetű régiókban jöttek fel a vonatok, és több hétig itt voltak Budapest környékén, meg Budapesten ezek az emberek, akik felépítették a lakótelepeket, a közintézményeket, az állami intézményeket, azok nem bachrei vendégmunkások voltak, és hogyha most megnézed a 50 fokba, a 150 fokos szurkot, akik az autópályákon ott feketélnek a 35 éves, de 50-nek, meg 55-nek kinézetű embereket, azok mind Heves megyei, Szabolcsi, Borsodi és Nógrádi cigány emberek. Szóval nem igaz az, hogy nem tartozunk a nemzethez, és mi mindig azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben, hogy annyira vagyunk cigányok, mint amennyire magyarok, és annyira magyarok, mint amennyire cigányok. És erről senki kedvéért nem fogunk lemondani.
1: Szóval...
0: Tehát a történelem a mi történelmünk.
1: Tehát tulajdonképpen ezt tanítanunk kellene az iskolában.
0: Így
1: na
0: van,
1: jó, de
0: így van.
1: Ezt a nem roma társadalomnak kell tanítani, vagy a saját nemzetünknek is tanítani kell, hiszen én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a roma gyerekek kellőképpen ismerik a saját történelmüket.
0: Ebben is igazad van. Ebben is igazad van. Én azt gondolom, hogy ha a tankönyvben benne van, azt mindenki tanulja meg. A traumáinkat, például, hogyha megkérdezünk most egy 15 éves, most ballagó, roma származású diákot, hogy mit szól a 2008-as, 2009-es február 20-a román ellen elkövetett sorozatgyilkosság, azt se tudja, miről beszélünk. Tehát tanítani kell. Tanítani kell a társadalmat, edukálni kell, és ebben a társadalomban benne vannak a nem roma diákok is.
1: Ha holnaptól te dönthetnél a magyarországi roma kulturális támogatások teljes rendszeréről, akkor mi lenne az első három intézkedésed?
0: Az egyik, hogy magamhoz vennélek tanácsadónak. Nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz a kérdés, félretéve poén. Én azt gondolom, hogy tényleg paradigmaváltás kell a kormányzati gondolkodásban. Nem lehet a cigányok nélkül, a cigány szakértők, a cigány szervezetek, az együttműködő partnerek nélkül nem lehet döntéseket meghozni, nem lehet előkészíteni és végrehajtani. Ez az első. A második az, hogy én újra szervezném azt a fajta népi kultúrát, amelyben méltósága volt, tisztelete volt, megélhetést jelentett a zenészeknek az, hogy minden éjszaka felöltözött, rangja volt felöltözött, és elment dolgozni, és hazajött, és másnap megint készült a hakniára, vagy a munkahelyére. A harmadik pedig az, hogy nyilván a második szintjén intézményeket hoznék létre, alapítanék, hoznák létre, olyan romákkal, akik értik a munkájukat, a szakmájuk előjárói és tudói, mert nem lehet roma reprezentáció nélkül roma programokat véghez vinni. Az elmúlt 36 évnek a legnagyobb problémája az volt, hogy egy-egy romával legitimizálták a programokat, meg a projekteket, legyen az pilot vagy egyéb szigetszerű program, és milliárdok folytak el, ahelyett, hogy rendszer szinten hozták volna helyre akár a kávéházi, akár a autentikus, akár a más művészeti csoportok támogatási rendszerét bagatelizálták el. Egy-egy művészt kiemeltek, és akkor azt gondolták, hogy ezzel megvan oldva. Tehát mindenféleképp kell ez a narratíva, és nem lehet roma ügyet kezelni úgy, hogy nem beszélünk roma ügyről, romákkal, és magunknak gründolunk páholyt, platformot autentikus cigányoknak. Az autentikus cigányok, ez most nem a zenei autentikus, hanem romák nélkül nem lehet roma ügyet végrehajtani és lebonyolítani.
1: Gyerekként egy kakucsi cigánytelepről indultál. Voltál fizikai munkás, roma önkormányzati vezető, szociális munkás, író, polgárjogi aktivista, most pedig választott önkormányzati képviselő vagy. Mit szeretnél, hogy egy ma ugyanilyen telepen felnövő roma kisgyerek már ne kelljen átélnie ugyanazt, amiből te is jöttél?
0: Felszámolnám a cigánytelepeket, mind a 700-at, és mind az 1500 szegregátumot rehabilitálnám, hogy ne éljárt azokat az igazságtalanságokat, azt az embertelen körülményeket, amit nekem kellett. Azt gondolom, hogy 2021-ben az Ide Tartozunk Egyesület megalkotta a Cigányok Életei Számút című kordokumentumot, ami a közbeszédbe, a roma mozgalomba úgy jött be, hogy roma politikai minimum. Ez a roma politikai minimum, ezt a roma politikai minimum több mint 135 szervezet támogatta. Az a lényeg, hogy a rendszerváltás óta minden kormányzati intézmény megígért valamit. Legyen az foglalkoztatás, legyen az közszolgáltatás, legyen az jogegyenlőség, legyen az oktatási, legyen az minden olyan, ami a romáknak kedves lenne, elfelejtették megvalósítani. És én azt gondolom, hogy ez az a dokumentum, amelyet akár a jelenlegi kormánynak is adoptálni kellene, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, itt van. Csak partnerként kellene kezelni a cigányságot, felnőtt emberként kellene, nem cselekvőképtelennek, és végre őszintén kellene beszélni ezekről az ügyekről velünk. Semmit rólunk nélkül. nélkülünk. És azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne.
1: Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöri volt. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Ruth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-i hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem lesz, akit úgy hívnak, hogy Nicole Victoria, már a neve is különleges, zenével foglalkozik, de a származása az még a zenénél is érdekesebb, úgyhogy egy nagyon érdekes élettörténetet fogunk meghallgatni most. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
3: Nos, mi már a folyosón cigányról is beszélgettünk.
4: Így van.
3: Cigányról is beszéltünk. Magyarul szólaltál meg most a rádióban, ebből már lehet következtetni azt, hogy te magyar vagy, roma vagy, de közben van még származásod, ugye?
4: Így van, természetesen apukám török származású.
3: Igen, tehát akkor egy magyarországi török cigánylány vagy.
4: Hát ez úgy van, hogy ugye nekem apukám török származású, anyukám sváb magyar és romániai roma. Szóval ilyen mix vagyok. Mondtam, nem minden.
3: Mindenit. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon különleges dolog. Majd kitérünk arra is, hogy melyik identitásod a legerősebb ezek közül. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogy nőttél föl? És gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Húha, ez egy jó kérdés, de nagyon szívesen fogok rá válaszolni. Nagyon szegényen nőttem fel, és ezt nem tagadom, ezt mindenki tudja. Talán még a szegényebbeknél is szegényebben, de szeretetben, békességben és csodálatos családba, csodálatos szülőkkel. Sajnos a kemál szüleim nagyon régen meghaltak, apu az már több mint 10 éve, anyu 8. És az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy mi szegényen nőttünk fel, ugye van 4 bátyám és 3 nővérem, az igazság az, hogy nem azt néztük, hogy mennyire vagyunk szegények, ez nekünk nem volt fontos, hanem azt, hogy mennyire boldogan nőttünk fel. És örömmel, mulatsággal, ugye nekünk a zene az az életünk része, és teljesen mindegy, hogy mit tettünk, mennyire volt el a hasunk, de nagyon boldogan nőttünk fel, pedig tényleg nagyon szegények voltunk.
3: És ebben a szegénységben, de annál nagyobb boldogságban, milyen volt az Isten képe? Gyermekként hallottál Istenről?
4: Természetesen kicsi gyerekkorom óta a szívemben van, hiszen nem csak a zene, hanem a hit is nagyon fontos a mi családunkban, sőt ez az egyik legfontosabb tényező, legfontosabb dolog, ugyanis hát nekem ugye, mivel apu török, anyu pedig félig magyar, félig roma, de nem, itt most menjünk egy kicsit el a származástól. Ember, ember, jó és rossz van szerintem a világon. És én azt gondolom, hogy az egyik és legfontosabb dolog az ember életébe a jó Isten. Mert ugye bármi probléma van, akármi, akár egy vizsgára készülsz, bármi, mi az első szavunk? Istenem, segíts! Kicsikorom óta nagyon-nagyon hívő ember vagyok, és ez mind a mai napig így van. Mondhatni azt, hogy ő az első az életembe.
3: El lehet térni, igen, a származástól, ahogy mondtad, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy jó ember van és rossz ember van, viszont a származástól függően vannak vallási nézeteink. Neked melyik vallási nézet maradt meg abból, hogy hiszel a jó Istenbe, egy kicsi korod óta nagyon fontos a hit az életedbe, de melyik szemszögből, milyen szemüvegen keresztül nézette a világot?
4: Elmondom neked őszintén, gondolom arra akarsz kiukadni, hogy a muszlim vagy a keresztény vallás.
3: Így van.
4: Na most akkor én elmondom neked, hogy ugye mivel nekem apám muszlim, anyám keresztény. Innentől kezdve a keresztényekkel sincs bajom, és a muszlimokkal sincs bajom. Egy a lényeg, egy Isten van, és nincsen több. Ugye, hogy ezt mi is mondjuk, nincs más Isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy ha jó Isten befogadod a szívedbe, akkor semmi más nem számít. Ha ő ott van veled, nem érhet gond az életedbe soha. Ha erősíted van, és bízol benne, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe, akkor nincs semmi a világon, ami fontosabb lehet, mint ő, és ő mindig, mindenkor ott van veled. Én nekem a muszlim kultúra, a muszlim élet is nagyon fontos. Apámról ezt képviselem, de a keresztény élet is nagyon fontos. Szóval itt nincs döntés, hogy melyikhez állok közelebb, mindkettő nagyon fontos az én életemben. És nincs olyan, hogy, mert hogy a muszlimok elítélik a keresztényeket, nálunk nincs ilyen, vagy a keresztények a muszlimokat, én mind a kettőt. Jézust is nagyon-nagyon szeretem, és befogadtam a szívembe, életemet adnám érte, és ugye, hogy mi mondjuk, hogy Allah, és őt is szintén.
3: Én úgy gondolom, hogy egyébként a kettő közötti eltérés az nem Allah, mert az Isten, és egy Isten van, tehát ebben egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy a két vallás között a nézeteltérés az inkább Mohamed proféta és Jézus, nem?
4: Igen, de ugye, ahogy mondtad is, hogy Allah. Ahogy mi mondjuk azt, hogy nincs más, csak ő. Egy Isten van.
3: Igen.
4: Na, hát akkor a lényeg végül is ugyanaz.
3: Igen, igen.
4: Egy Isten van.
3: Igen, igen, igen, igen. Itt az nézeteltérés inkább azon van teológiailag, hogy Jézus az Isten fia, így és van a Szentlélek, és a kereszténység hisz a Szent Háromságban, ők pedig csak Allahban, hogy ő az egy Isten, és Jézus nem fogadják el Istenként, mint az ő
4: igen,
3: fia.
4: Igen, de nekem, mivel apa muszlim volt, anyu keresztény, nekem mind a kettő fontos. Jézus is, függetlenül attól, hogy ő egy küldött volt, elküldték őt, hogy tanúbizonyságot tegyen nekünk, ugye, embereknek, és hogy megmutassa azt, hogy ugye ott volt, Lázár felébresztette őt, pedig hát szaga volt, és 4 napos volt, és nem volt nála lehetetlen.

0: hogy ő egy istentől küldött, aki szintén nagyon fontos az én életemben, de Allah az is nagyon fontos az én életemben. Mert ugye mi azt mondjuk, hogy Isten csak egy van, vagyis ő.
1: Én nem is szeretnék ebből fontossági sorrendet állítani, hogy melyik fontosabb. Inkább az, hogy te hited szerint miben hiszel?
0: Istenben. Csak egy Isten van. Nagyon szeretem Jézust, nagyon fontos ő is az életemben. Nem szeretném, hogy a nézők rosszat gondoljanak rólam, vagy azt gondolják, hogy ki ez a nő, egy buta, vagy bármi ilyesmi. Nem egyszer megjelent álmomban, és mondott el nekem dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valaki fontos, vagy kiválasztott, mindig vannak dolgok, amikben hiszünk. Ez ugyanolyan, mint a vallás. Vagy hiszel benne, vagy nem. Na most Jézus sem azért jött az én álmomban, mert hogy nem látja azt, hogy én nekem ő mennyire fontos, de nagyon fontos. Rengeteget imádkozom, nagyon-nagyon sokat, minden nap, evés előtt, evés után, és a nap óráiban is. Nekem ez az én életemben tényleg nagyon, talán mindennél fontosabb. És azért mondom azt, hogy szóval nincs döntés. Jézust is nagyon szeretem, de Allah is nagyon fontos a mi életünkben, az én életemben.
1: Azt mondtad, hogy álmodban jelent meg neked Jézus?
0: Így van, és nem is egyszer. És ezt az egész családom tudja, ezt elmondtam Facebookon, live-ban, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Viktória, nincs mások idő ebből a világból.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Viktóriával.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Viktória Nikol az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
0: Sziasztok, Baktalita és Szasztétávén. Áldott és szép napot kívánok mindenkinek.
1: Nos, akik most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy igen, cigányul köszönt be hozzánk, és magyar, török és cigány asszony áll, vagyis ül velem szembe a stúdióban, és az az érdekes benne, hogy azt megbeszéltük, hogy milyen vallási nézetek vannak ezzel kapcsolatosan, és hogy neked mindegyik fontos, egyik sem fontosabb a másiknál, igen. És ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon szereted Allahot is, és nagyon szereted Jézust is, de egy Isten van, igen. Viszont Jézus megjelent már többször is az álmodba.
0: Pontosan.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog számunkra, elmesélnéd nekünk ezt, hogy hogyan történt?
0: Igen, nekem ugye anyukám az 8 éve halt meg, és én akkor nagyon-nagyon magam alatt voltam, akkor nem akartam sem dalokat írni, semmi egyebet. Nekem külföldön lakik tengeren túlon egyik nővérem, és hozzá mentem el akkor, hogy én ezt az egészet így felbírjam dolgozni. Ugye különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ki hogy éli meg. És a lényeg, hogy én akkor abban felmondtam a zenéléssel, a dalszövegírással és minden egyébbel, és csak Istent kerestem, és a nyugalmat, és nem akartam semmit. És akkor volt, hogy álmomba jött az, hogy csak így egyik pillanatra a másikba, amikor azt álmodtam, hogy Jézus megjelent, de nem is akárhogy, a felhők megnyíltak, és akkor hintószerű, fehér, hatalmas nagy, hát tényleg mint egy hintó, rengeteg ló paripa volt a hintó előtt, amiknek ilyen tollas dísz volt a fejükön, és ott volt, biztos láttad a Júda Ben-Hur ezt a filmet.
1: Igen.
0: Na és hasonló hintó vagy szekér, ha úgy lehet mondani, kétkerekű szekér volt az, amin Jézus állt. És én ezt az álmot úgy álmodtam akkor, hogy anyám háza előtt voltunk kint az utcán, és csak annyit érkeztem mondani, hogy mindenki boruljon le a földre, és ne nézzenek fel az égre, mert nem vagyunk méltóak hozzá. És mindenki hajtsa le a fejét, és ne nézzenek rá, és akkor ő megjelent, és azt mondta, emeld fel a fejed, nézd rám. Én nem hiába jöttem el a te álmodba. Nincs mások ebből a világból.
1: Hát igen, ez egy érzékeny téma, kedves hallgatóink. Ez mikor történt?
0: Hát egy pár éve.
1: Egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon

0: Érdekes, most egy picit átveszem a szót, mert elérzékenyült a kedves vendégünk, ezt a hallgatóknak
1: semmi
0: mondom.
1: Semmi.
0: És de nagyon érdekes, hogy pár évvel ezelőtt ezt mondta neked, és a Bibliában olvasható dolgok most a szemünk láttára beteljesednek.
1: Így van. És amikor azt mondta nekem, hogy nincs mások ebből a világból, elnézést, hogy elérzékenyültem, de bárkinek mesélek hát erről, ez mindig
0: olyan,
1: így van.
0: Ez egy olyan dolog,
1: ugye nekem van négy bátyám, a mi családunkban mindenki nagyon, nagyon vallásos, és nagyon hiszünk, és a családom is, a rokonaim, és mindenki, itt Magyarországon is, külföldön egyaránt, és amit szeretnék még elmondani, az az, hogy ugye nem csak, hogy ezt mondta nekem ő akkor, hogy nincs már sok ebből a világból, de a következő álmomban, amikor megjelent, akkor csak annyit mondott nekem, hogy háború lesz. És a párom születés napja előtt egy nappal. Mondom, ez lehetetlen, ilyen nincs. Hát mondom, miért álmodok én ilyeneket? Ez nem. Úgy képzeld el, ezt soha amíg érni fogok, nem felejtem el. A párom szülinapja előtt egy nappal álmodtam meg. Képzeld el, hogy február 23-án hallom, háború van. Hát mondom, ilyen nincsen. Odítottunk, sírtunk az egész család, hogy most ez mi? És akkor mondta a nővérem, a középső nővérem, hogy Nicole, ezt te megálmodtad pár hónapja. Jézus mondta neked, hogy háború lesz, és óriási háború lesz. És azt mondja, elmondta sírva, hogy ezt álmodtad, de nem érted. Szóval a lényeg, hogy én figyelek az álmaimra. Nagyon-nagyon. Mert vannak olyan dolgok is, amiket nem veszünk észre, és nem pont úgy alakul az álom, ahogy az álmodban van, és lehet, hogy nem éppen akkor teljesedik be, de ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre én azt gondolom, ha valaki hisz a jó Istenbe, a jó Isten ott van. A Bibliában is benne van. A Koránban is benne van. Aki hisz, az örökké él. Vagy hiszel, vagy nem hiszel. És ha hiszel, Isten mindig ott van. Jézus mindig ott van, Allah mindig ott van, veled, melletted, és mindenben támogat és segít, mert tudja, hogy te vele vagy, és ő veled. Ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mert hit által üdvözlünk, és nem cselekedetekből.
1: Így van.
0: A törököknél van ez a szokás, hogy időpontokban imádkoznak. Te ezt tartod, vagy azt tartod, hogy te szabad keresztényként bármikor imádkozol?
1: Pontosan.
0: És hogyha nem imádkozol, akkor nincs gond, tehát nem fog haragudni rád Isten akkor.
1: Így van, nem fog rám haragudni, elmondok neked valamit. Ha nekünk van egy jó és egy rossz gyerekünk, hát most rossz gyerek egy szülőnek nincsen, de mondjuk van egy kis csintalan gyerekünk, vagy egy jó gyerekünk. Hát a csintalan gyerekünket ugyanúgy szeretjük. Na most akkor a jó Isten, akkor csak így egy szóval, a jó Isten hogy haragudhatna meg egy rosszabb gyerekére, vagy egy jobb gyerekére? Az ő szemében mindannyian egyformák vagyunk. És úgy, ahogy mondod, amikor szeretném, én akkor imádkozok. És én azt gondolom, ha egy sarokban imádkozunk, egymagunkban, úgyhogy senki se hallja és látja, és azt te szívedből, lelkedből beszélsz hozzá, ahogy ezt én is teszem, minden nap, és beszélsz hozzá, és imádkozol, szavakkal elmondod neki, amit szeretnél, vagy amit kérsz tőle. Ő ott van és hallja. Nem fontos ahhoz elmenni egy mecsetbe, egy templomba, egy bárhova, egy dzsámiba. Ez fontos. Egy sarokba, megülve, vagy csak az autódba, vagy akár itt bent, ő hall.
0: Amen, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt így látod. Volt még más álmod is, amit mondott neked így Jézus? Mert ezek, amiket mondtál eddig, ezek mind beteljesedtek.
1: Beteljesedtek, szó szerint, így van, volt.
0: És ez nem csak akkor teljesedett be, hanem sajnos most is a napokban, ugye, hogy
1: bizony,
0: megtámadták
1: sajnos,
0: Izraelt. Ez így rád van. Milyen hatással volt, hogy ezt hallottad?
1: Én nagyon-nagyon magam
0: hiszen
1: alatt voltam.
0: Hiszen te is
1: voltam,
0: voltál már ott kint Jeruzsálembe.
1: Én nagyon sírtam, és nagyon megviselt. Én két napig csak sírtam, zokogtam. Elmondom azt is, hogy azért, mert palesztinokat is nagyon sajnálom, és Izraelt is nagyon sajnálom. Én azt gondolom, hogy a mai világban ennek nem szabadna megtörténni, de természetesen ez nem rajtam, rajtad vagy rajtunk múlik, hanem azokon, akik ezt így kirobbantották. Én nagyon sajnálom őket. A szívem szakad megértük, mert ezt nem kellene a mai világba. De ezt nyilván nem mi fogjuk irányítani, meg nem mi irányítjuk. A válaszodra vagyis a kérdésedre a válasz pedig az, hogy igen, álmodtam vele még aztán kétszer Jézussal.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, ezeket az álmokat fogjuk meghallgatni, úgyhogy érdemes velünk maradni, kedves hallgatóink. Folytatjuk a beszélgetést tovább, most meghallgatunk egy gyönyörű dalt.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, Bakta Létavén, Égünner, szép napot kívánok mindenkinek, most pedig köszöntöm az éttörőkül is, hogyha valaki mégis hallgatja.
0: Igen, igen,
1: ami
0: igen.
1: Ami azt jelent, hogy jó napot kívánok.
0: Aztán, hát ez nagyon-nagyon, nagyon durva. Akkor te egyébként hány nyelven beszélsz?
1: Magyar, roma, angol, kicsi arab, török.
0: Akkor öt nyelven beszélsz.
1: Így van.
0: Elképesztő, gratulálok.
1: Köszönöm,
0: gratulálok
1: szépen.
0: Neked. És hát majd később kitérünk ezekkel a nyelvekkel kapcsolatosan, hogy mennyire bonyolodsz bele, vagy melyik nyelvvel gondolkodsz. Én nekem sokszor van, hogy cigányul hamarabb eszembe jutnak dolgok, mint magyarul. És ez egy nagyon vicces dolog, erről majd beszélgetünk. De most térjünk vissza oda, hogy mielőtt elmentünk zenélni, arról beszéltél, hogy még álmodtál Jézussal. Na jó, most viccesen felteszek egy kérdést. Amikor álmodsz Jézussal, ő milyen nyelven beszél veled?
1: De aranyos, hogy Úristen, nagyon szeretlek. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk ezt, de most jó, kell egy kis humor is. Magyarul.
0: Magyarul. És mi volt ez az álom, ez a kettő álom, amit említettél?
1: Szóval volt ezelőtt két álom, amikor megjelent is azt mondta, hogy szóljak, mindenkinek mondjam, hirdessem azt, hogy ő nem sokára eljön. Ugye ez volt az első álom. A második az, amikor álmomban elmondta, hogy háború lesz, és ez is beteljesedett. A harmadik az egy elég különleges volt. Egy szobában voltam, ahol az ablakból hallottam, hogy kiabál az ablakon kívül valaki, kiabálja a nevemet, szólít. És amikor kinéztem az ablakon, nem láttam senkit. Felnéztem az égre, hatalmas morajlás, és csak annyit mondtam, Jézus. És mondta, igen, itt vagyok. De már akkor nem láttam. Szóval akkor már nem láttam az arcát, és már nem beszélt hozzám. Én minden erőmmel, minden apró mozdulatommal csak azt akartam, hogy lássam őt is, halljam őt is, és semmi más, képzeld el, hogy semmi más nem érdekelt abban a pillanatban, csak ő. Én az életemet is így eldobtam volna, minden, csak lássam és halljam, de akkor már nem hallottam. És abban a pillanatban fölébredtem. Ez volt a harmadik álmom. A negyedik pedig az egy nagyon durva volt. Autópályán vezettem. Nem volt mellettem senki. Egyik oldalról sem az autópályán. Csak egyedül én voltam. Mentem az autópályán, csak vezettem. Egyre gyorsabban, először csak lassan, egyre gyorsabban, aztán elzárta az utat egy fehér fal. És akkor azt mondta nekem, Victoria? Akkor így hívott Victoria. Nincs mások ebből a világból. Látod, milyen rövid volt ez az út? Picit ment az út, begyorsult, felgyorsult minden, és elzárta az utat egy fal. Még egyszer elmondom neked, mindenkinek mond, hogy nem sokára beteljesedik az írás újra. Nincs mások ebből a világból, újra el fogok jönni. Na akkor volt az, hogy én elmentem templomokba, és elmentem idősökhöz, és a családomat hívtam, és mindenkit, és az egyik bátyám, a Gusztával, a kisebbik bátyám, ő azt mondta nekem, hogy nagyon sírt, zokogott. És ő azt mondta, hogy figyelj, ide kiválasztott. Vagy mi azt gondoljuk, ez nem mindenki életében van. Rengeteg ember szeretné ezt, amit te álmodtál, de nincs. Neked óriási hited van, és ezt látják, tudják ott fönt. Én azt gondolom, Armando, valahonnan jöttünk erre a világra, és valahova menni fogunk. Ha hiszel nagyon erősen, ugye ott volt, Szűz Mária, azt mondták neki, hogy ugye Erzsébet terhes, és ezt neki álmában mondták el, az angyal, amikor ugye megjelent. Így van? Szóval vannak álmok, amikre igenis oda kell figyelni, de én azt gondolom egy szó, mint száz, hogy itt csak is kizárólag a hit a legfontosabb, hogy miben hiszel. Én nagyon hiszek Istenben, nekem ő az első az életemben, a legfontosabb. Most durva lesz, amit mondok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, akik esetleg úgy gondolják, hogy nem értenek velem egyet. Ez az én véleményem, ez az én érzésem. nekem az ő, vagyis az atya az egyik legfontosabb az én életemben. Életem árán, anyámnál, apámnál, testvéreimnél mindenkinél jobban szeretem. Hiszen ő adott el erre a világra, és ő is vehet el. Igazából ennyi. Szóval nekem nagyon erős hitem van.
0: Ez tényleg nagyon erős hitre val, és a Máté 24-ben Jézus pont erről beszél a tanítványaival, hogy háborúkról fogunk hallani, betegségekről fogunk hallani, nagy sírás lesz, szenvedés, de ez még csak a kezdet, mert hogy lesznek olyanok, amikor az ő nevéért fognak minket üldözni, és konkrétan megölni,
1: pontosan,
0: és kivégezni
1: van,
0: a keresztényeket.
1: Így van.
0: Most jelenleg ez történik egyébként Izraelben, tehát ott nem a területfoglalás a lényeg, hanem az, hogy
1: bizony,
0: a keresztényeket megöljék. És,
1: bizony, sajnos.
0: És ez fontos, amit te most mondtál, hogy tényleg elnézést kérünk, ezért megbotránkoztató lehet néhány ember számára, de ilyenkor felmerül az emberben tényleg a kérdés, hogy mennyire hiszel Istenbe. Hogyha velünk megtörténne jelenleg most ez Magyarországon, hogy hiszel Istenbe, mert ha hiszel, megöllek, hogy akkor inkább azt válaszolod, hogy nem hiszel Istenbe, és megtagadod őt, vagy vállalod a halált érte. Szóval ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindennél jobban szereted az atyát.
1: Igen, hát én meghalnék érte. Mert azt mondja az Úr, aki értem meghal, az ha meghal is, örökké él. Szóval, ha befogadod őt és szereted őt, ha meghalsz is, újjáéledsz. Hiszen ő nem hagyja azt, hogy te elveszél.
0: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
1: Üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel. Szia, Armando!
0: Na most csak magyarul köszöntél be a változatosság kedvéért, mindig máshogy köszönsz be. Kedves hallgatóknak mondom, akik most csatlakoztak hozzánk, hogy egy olyan személy ül velem szembe, aki török, magyar és cigánylány is, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. 5 nyelven beszél, képzeljétek el. És beszéltünk már arról, hogy Jézus megjelent többször az álmodban, és hogy mondott neked olyan dolgokat, amik tényleg beteljesednek a szemünk láttára, mai napon is. És mindezek mellett pedig kitértünk sok érdekes dologra, amiket most én szeretnék feszegetni veled. Például az, hogy az 5 nyelvből, amit beszélsz, hogy melyiket beszéled legaktívabban, vagy melyik nyelven gondolkodsz?
1: Hát mivel én itt élek Magyarországon, ezért a magyar és a roma.
0: Magyar és a roma. Igen.
1: Van.
0: Ez a kettő a legdominánsabb az életedben, és melyik nyelven gondolkozol? Van, amikor valamit gyorsan át kell fordítani cigányról magyarra magadba, hogy kimondd azt a szót, vagy ilyesmi, ilyenek vannak?
1: Hát, mint látod, itt ő mellettem a keresztlányom, és mosolyog. Mert van, amikor összeakad a nyelvem, és gondolkodom, hogy akkor ezt most hogy is kell kimondani, de már hogy ugye több nyelven beszélek.
0: Sajnokba belesem, hogy félig cigányok, kezded el a mondatot, befejezed magyarul, vagy fordítva?
1: Hát ez még a jobbik eset, de volt olyan, amikor elkezdtem magyarul, és befejeztem törökül vagy arabul. Azért az nagyon durva. És néznek, hogy mit beszélek, és mondom, hogy elnézést, és akkor ugye váltok azonnal kapcsolatban, hogy hoppá, nem jól beszéltem, és akkor gyorsan váltok.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van. Benned az egész közül most ugye megbeszéltük a vallási nézeteket is, és abban azt mondtad, hogy ott nincsen erősebb dolog az életedben, ott mind a kettőt elfogadod,
1: így van,
0: és
1: így van.
0: Mind a kettőben hiszel.
1: Így van.
0: Na de identitásban, életmódban melyiket követed a legjobban? Melyik szokásokat, vagy mit fogadsz el, vagy minek vallod magad a legjobban? Cigánylány vagy, magyar vagy török?
1: Mindegyik. Mindegyik. Nagyon szeretlek, ez egy jó kérdés. Hát az igazság az, hogy ugye bármelyik városba, országba, kultúrába megállom a helyem. Ugyanis van bennem három vér. Törökországban vagyok, akkor ugye az a népem, akkor ott ugye úgy beszélek, olyan ruha, úgy viselkedek, ha romák között, akkor nyilván úgy, és ha magyarok közt, akkor nyilván úgy. De szóval nem tudom azt mondani, hogy én csak ez vagyok, vagy az, mert egyiket se tagadhatom le, szóval mind három vér bennem van. Nem mondhatom azt, hogy én csak magyar vagyok, vagy én csak török vagyok, vagy csak roma vagyok, mert mind három vagyok. És igazából nem az a lényeg, hogy valójában ki vagyok, hanem amikor megjelenek valahol egy társaságban, és amilyen társaság van, tudok hozzájuk alkalmazkodni, hál' Istennek.
0: Én itt arra akartam kitérni, hogy én például úgy vallom magam, hogy én egy abszolút autentikus, hagyományőrző, tradíciókkal rendelkező cigány gyerek vagyok, kőkeményen tartom a szokásomat, a feleségemmel, a szüleimmel, a családommal, az egész nagy népemmel együtt, de ha arra kerül sor, akkor igenis, kulturáltan szépen magyarként tudok viselkedni, hiszen magyarországi roma vagyok, és be tudok illeszkedni a többségi társadalomban. De mindez mellett, hogy rengeteg magyar barátom van, akik között magyarként tudok viselkedni, és igazából hazafinak is tartom magam, magyarországinak, nagyon erős bennem a cigány identitás. Na erre akartam kitérni, hogy te is őrzöd ugyanúgy a hagyományokat, a kultúrát. Minden. És hogy lehet egyszerre a hármat őrizni?
1: Hát nekem ugye megvan a török szokás, török hagyomány, megvan a magyar hagyomány, és megvan a roma hagyomány. Ugyanúgy, ahogy ez előbb is elmondtam neked, én is itt születtem, ugye Magyarországon itt nőttem fel, nagyon szeretem Magyarországot, nagyon szeretem a magyar országi romákat, hiszen bennem is van roma vér, és nagyon szeretem a törököket is, akik itt élnek, ugye Magyarországon, mert itt is élnek, hál' Istennek, rengeteg törökök. Szóval bennem, mivel mindhárom van, én azt gondolom, hogy mindegyiket nagyon szeretem, és bármelyik kultúrá meg tudok felelni, mivel hogy mindegyik vagyok.
0: Bekövetkezett az életedbe egy olyan dolog is, ami igazából az egész életedet végigkísérte, ezt még a beszélgetésünk legelején is elmondtad, hogy a zene az mindig ott volt neked az életedben.
1: Igen.
0: Mikor alakult át ez egy olyan dologgá, hogy nem csak hallgattad a zenét, vagy részt vettél abban, hogy jó a zene, hanem hogy rájöttél arra, hogy neked dalokat kell írnod, neked énekelned kell, és neked képviselned ezt a dolgot, hiszen nagyon sok dalot hallható az interneten.
1: Így van, igazából 6 éves korom óta éneklek. Életemben először 6 éves koromban kezdtem el énekelni, nagyon sok Kimit tudott, megnyertem Szabolcs megyébe, nagyon sok felkérésem, fellépésem volt gyerekként, ugye, amikor vittek tanárok, és ilyen Kimit tudókon voltunk, és volt egy olyan, amikor 300 fellépő közül mi voltunk az elsők, tényleg nagyon készültünk rá, de megnyertük, és nagyon örültünk neki. Aztán, ahogy kezdtem felnőni, anya féltett, és azt mondta, hogy nem mehetek. És akkor innen Pestről
0: jött. Ez a szokások miatt volt ez a féltés?
1: Mondhatjuk azt is, meg ők nagyon óvtak engem. Nálunk a családban én vagyok a legkisebb. És anyuik kézzel, lábbal, körömmel, minden, ahogy lehet, védtek, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy bármi problémám, vagy bármi bajom legyen. Így nem engedtek. Én nagyon szerettem volna, de a szüleim nem engedtek. És akkor felkerültem ide Pestre, amikor férjhez mentem, felkerültem ide Pestre, és akkor kezdtem el járni, zenélni, énekelni. Mert azt mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és láttam azt, hogy egyre több embernek tetszik, egyre jobban várják a dalaimat, és akkor kezdődött ez el, de még akkor sem vettem annyira nagyon komolyan. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem úgy, hogy na jó, akkor mégis, de ezt is úgy, hogy a húgom bejelentkezett az én nevembe egy műsorba, és egy tévé felvételre jelentett be engem, időpontot kért, stb. És fölhívtak engem, a számomat is megadta, és meglepődtem, és mondtam, hogy tessék, hát ugye nem tudtam, miről van szó, és akkor ő már intett, hogy én voltam, és csak beszél, meg minden egyéb, és ez a Frédi Show volt, az RTL Klub Frédi Show, biztos tudjátok, hogy melyik.
0: Igen.
1: Na, és oda mentem el először, amire azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, és onnantól kezdve történt az, hogy a nővérem az ott nagyon sét, és azt mondta, teljesen más vagy a színpadon, neked ezt csinálni kell. Ezt ne hagyd abba, neked ez az életed, nagyon szeretted, de hidd el, hogy anyu is büszke rád, meg apu is. Mert tudják ők is, hogy akkor nem engedtek, de látják ők most fentről, látják, hogy te mennyire boldog vagy, és ez mennyire fontos. És azóta van az, hogy én írom a dalszövegeimet, egy-egy dalomat kivéve, ugye én írom a dalszövegeimet, és a nővérem is segít most nekem, és azóta éneklek, így azóta veszem komolyabban.
0: Az Isten és a zene közt van párhuzam? Ő adja az ihletet, esetleg ő tőle jön. Belőle tudsz meríteni?
1: Hát én minden egyes dalszövegemet úgy írok, hogy úgy kezdem, Istenem segíts. Adj nekem gondolatokat, hogy mielőbb meg tudjam írni ezeket a dalokat.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szuper dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket vissza, továbbra is Nicole Viktóriával fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: Rádió Dick. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás.